akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk,

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállj

0: Szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Bátor Botond Pálus atya szentbeszédét hallják, amely 2025. februárjában hangzott el a Csíksomlyói Kegytemplomban a Betegek Világnapja alkalmából.
1: Az Úr legyen veletek!

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívőeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az

0: Krisztusban, kedves testvérek, amikor 1858-ban a mai napon megjelent a boldogságos Szűz Mária Lourdesban Szent Bernadettnek, akkor gyakorlatilag nem történt semmi más, mint annyi, ami oly sokszor Mária jelenések alkalmával, hogy ő azt a feladatot végzi, amit a Jóisten rábízott, hogy Jézushoz akarja közelebb vinni az embereket. És egyfajta feladatot bízott azokra, akik ott éltek, a templom építéssel, a forrás fakasztásával, hogy minél többen menjenek oda, mert hogy egy nagyon fontos dolgot akart akkor is, és minden egyes Mária jelenésnél a szűzanya elmondani nekünk, hogy az életnek akkor van értelme, hogyha van célja. És a betegségeknek nagyon sokszor, pontosan éppen az okozója, hogy valahol elvesztettük azt a célt, ami felé haladnunk kellene. Sokan küszködnek a mai világban depresszióval, magukba zárkóznak. Ezt különböző formában igyekeznek megfogalmazni, akár még a művészet területén is. Van egy történet, ami arról szól, hogy egy folyópartján két gyár épül. Az egyik gyárban nagy kőtömböket zúznak össze porrá. A hajóval átszállítják a másik oldalra, abban a gyárban pedig különböző technikákkal a kőport összeragasztják, és nagy kőtömbök lesznek belőle. Ezeket a kőtömböket átviszik a folyó másik oldalára, és ismét összezúzzák. Talán néha ez az érzés van bennünk, amikor a mindennapoknak a malmában örlődünk, amikor tesszük a feladatunkat, talán ránk nehezedik a betegségnek a nehézsége is, és ez a fajta nyomasztó hangulat kísér bennünket, mert elfelejtettük a célt. De Szűzanya azt akarja, hogy ne felejtsük el. Ez a fajta láthatatlan betegség, a cél nélküliségnek a betegsége, olyan mélyen bele tud férkőzni az ember szívébe, hogy akár még fizikailag is beteggé tud tenni bennünket. Amíg nem találom meg az élet értelmét, addig nem találom meg a boldogságomat sem. És mi nagyon jól tudjuk, hiszen ezért vagyunk itt, hogy a mi életünk értelme maga Jézus Krisztus. Az életünk értelme az, hogy el akarunk jutni az örök életre. De nagyon sokszor ezekkel a fogalmakkal igazán nem tudunk mit tenni. Olyan érdekes. Valamit tennünk kellene. Valamit cselekednünk kellene. És azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog az ember életében, amikor úgy érzi, hogy magába zuhant. Amikor persze, hogy imádkozok. Persze, hogy elmegyek a templomba. Persze, hogy odafigyelek a Jóistenre, de mégsem tudok odafigyelni. Nagyon fontos dolog, amit meg kell tennünk, az, hogy segíts másoknak. Fantasztikus nagy ereje tud lenni, amikor az ember valami fajta lépést tesz mások felé. Lehet, hogy beteg vagyok, de van valaki, aki betegebb nálam. Lehet, hogy rászorulok segítségre, de van valaki, aki még jobban rászorul a segítségre, mint én. Mert hogyha nem tesszük meg, akkor az életnek a hordaléka, amely ránk rakódik, egy szemétdombá teszi a szívünket. És ezt a szemétdombot nem tudod másképpen elhurcolni a szívedről, csak úgy, hogyha teszed a jót és segítesz másoknak. Amikor a másik ember saját életednek, saját lényednek a része lesz, mert hogy ő Isten teremtménye, mint ahogy te is. Egyik alkalommal egy lelki vezetőhöz elvitte a fiát az édesapa. A fiú egy öntelt, hitvány életű fickó volt, elhagyta a hitét, utálta saját magát és mindenkit, akivel csak találkozott. Volt, amikor megszökött otthonról. Aztán egy év után hazaért, mert nem tudott mit kezdeni magával. De ugyanolyan semmire kellő maradt. A szülei szítták, próbálták kizökkenteni ebből, de nem sikerült. És akkor Megkérdezte az édesapja ettől a lelki vezetőtől, hogy mit csináljak az én fiammal. És azt tanácsoltam neki, hogy küldje el egy külföldi iskolába. És azt is megnevezte ez a lelki vezető, hogy hova küldje el. Melyikbe. És aztán egy érdekes dolog történt, egy év múlva ez a fiatal ember ment ehhez a lelki vezetőhöz, és beszámolt egy érdekes dologról. A következőt mondta. Szeretném támogatását kérni mexikói tevékenységemhez, hiszen oda ment. Néhány fiú, akikkel együtt lakom a kollégiumban, felépített egy kis iskolát. Bejártuk a környéket, összeszedtük a gyerekeket, és hittan tanítunk nekik. Egy amerikai orvost is szereztünk, aki minden évben eljön egy hónapra, és ellátja a környékbeli betegeket. Hogyan kezdett érdekelni mindez, kérdezte tőle ez a lelki vezető, és a fiú azt válaszolta, hogy a többiek elvittek magukkal, és egyszerűen magával ragadott ez a dolog. Visszatalálta az hithez, az erkölcshöz, önmagához, mindenhez, ami fontos, az embertársban. A szegénységben és a nyomorban élők között. A rászorulók és a betegek között. Érdemes szétnéznünk a magunk házatáján. Sokszor talán olyan szerencsétlennek tartjuk magunkat, és ez a legnagyobb baj, hogy nem vagy te az. Te Isten kiválasztott és szeretett gyermeke vagy. Neked feladatot adott. Vannak, akiknek megfoghatod a kezét. Van, akinek mondhatsz jó szót. Van, akit megerősíthetsz. Nekünk gyógyítóknak kell lennünk. Még akkor is, ha mi magunk is valahol betegek vagyunk. És miközben másokat akarunk gyógyítani, közben az a csoda történik, hogy te magad is elkezdesz gyógyulni. Valami változik a szívedben. Soha nem szabad engednünk, hogy bezárkózzunk. Egy másik hegymászós történet, Tibetben tudjuk, nagy hegyek vannak, és ott történt a következő esemény, ketten voltak, és nagyon elfáradtak már, és kimerültek, és hallották valahol messziről, hogy valaki nyöszörög. És ugyan el voltak fáradva, de az egyik közülük azt mondta, hogy én segíteni fogok. A másik mondta, hogy nincs már erőnk, maradj itt, elveszel te is. De aki elhatározta, hogy segíteni fog, segített is. Kedves testvérek, az történt, hogy ő annak, akinek segített, együtt megmenekültek. És aki már föladta, az ott fagyott meg, ahol volt. Vagyis ez a belső késztetés, ez a belső erő adott a másiknak lendületet ahhoz, hogy életben maradjon. Amikor imádkozol, ne azért imádkozzál, hogy a másik jobb legyen, hanem azért imádkozzál, hogy neked legyen erőd. Sőt, hát persze imádkozunk a gyógyulásért is, de sokkal inkább imádkozzál azért, hogy a betegségben türelmes tudjál lenni. Hogy a betegséged mellett is ott tudjál lenni a másik ember segítségére. Hogyha beteg is vagy, ne a panaszkodással és a jajgatással terheld a környezetedet és a saját szívedet is, hanem az odafigyeléseddel, egy jó szóval, egy mosollyal, mindazokkal a tettekkel, amelyel szebbé tudjuk tenni ezt a világot. Kedves testvérek, meg tudjuk mindezt tenni, és meg is kell tennünk. Ezért imádkozunk a betegek gyógyítójához, a boldogságos Szűz Máriához, aki nagyon sok nehézséggel nézett szembe. Nem tudunk róla, hogy beteg lett volna, mert hogy valószínű, hogy az ő szeplőtelen állapotában ezt őt nem érintette, de a szenvedés és a fájdalom az ő életének is a része volt. Az ő lelkét is tör járta át nem egyszer. De ő mindig a megoldásokat kereste. Soha, de soha nem adta fel. A reménységnek az asszonya volt. Kedves testvérek, kérjük tehát a betegek gyógyítóját, a boldogságos Szűz Máriát, hogy emeljen föl bennünket, és segítsen, hogy megtegyük azt a lépést, amit mindannyiunktól vár, ami üdvözítőnk Jézus Krisztus. Legyünk tehát a reménység emberei, és ne higgyük el, hogy mi annyira szánalomra méltók és gyengék vagyunk. Ezt azért is mondom, mert sokszor szokták ezt mondani az emberek, hogy jaj, atya, én nekem annyi bajom van. Hát, hogyha ezt ápolgatod és gondozod, és csak ezen gondolkodsz, akkor lesz is. Még több. Figyelj másokra, lépj ki önmagadból, és Isten egészen biztos, hogy segíteni fog. Ehhez kérjük az ő kegyelmét, a szűzanya közbenjárását. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Bátor Boton Pálos atya szentbeszédét hallották, amely 2025. februárjában hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban a Betegek Világnapja alkalmából.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: XXIII. János pápa. Észak-Itáliában, Bergamo tartomány egy kis városkájában, Sottoi Monteban, 1881. november 25-én született, a Roncalli család első szülött fiaként. Keresztapja nagyapjának nőtlen bátyja Roncalli Xavier lett, aki nagyon jámbor ember volt, és kötelességének tartotta, hogy unokaöcseit tisztességre nevelje, ahogy ezt a régi nagy pátriárkák tették. A kis Angelo nagyon korán jelét adta a papsághoz vonzódásnak, s az elemi iskola elvégzése után kis szemináriumba készült. A helybéli papok tanították latinra. 1892-ben lépte át a bergamói kis szeminárium küszöbét, ahol a gimnázium harmadik osztályába vették fel. Tanulmányilag hamarosan felzárkózott társaihoz, lelkileg pedig annyira érett volt, hogy elöljárói még 14. évének betöltése előtt engedélyezték számára a tonzúra felvételét. 1900 nyarán fejezte be a teológia második évét. Novemberben meg kellett szakítani a szemináriumi életét, mert egy évre bevonultatták katonának. 1904. júliusában letette a teológiai doktori szigorlatot, és pappá szentelték. Az új bergamói püspök maga mellé vitte titkárnak. Titkári teendői mellett 1914-ig a szeminárium tanára is volt. Egyháztörténetet, patrológiát, apogeletikát és fundamentális teológiát tanított, s még a bergamói egyházmegye történetének kutatására is volt ideje. Megkezdte Borromei Szent Károly bergamói egyház látogatása aktáinak kiadatását, ezen egészen 1957-ig dolgozott. Radini püspök mellett komoly lelkipásztori tapasztalatokra is szert tett, de közben, mint tanárnak, el kellett viselnie, hogy modernizmussal vádolták. 1918. júliusában elvállalta a katonai tüdőkórházat is, tudván, hogy milyen fertőzési veszélynek teszi ki magát a TBC-s katonák között. A háború után spirituális lett a szemináriumban. Ugyanakkor a diákok számára elindított egy magyarországi Szent Imre kollégiumhoz hasonló kezdeményezést. 1925-ben életének újabb szakasza kezdődött. A Szent Szék diplomáciájának szolgálatába került, mert 11. Pius pápa apostoli vizitátorrá nevezte ki Bulgáriába. Nagy erőfeszítések árán sikerült újjászerveznie a katolikus egyházat Bulgáriában, és normális kapcsolatokat kialakítani a királyi házzal és a kormánnyal. 1934. novemberében Törökország és Görögország apostoli delegátusa lett. E két országnak ekkor nem volt diplomáciai kapcsolata a Szent Székkel. Még tartott a háború, amikor 1944. december 30-án 12. Pius pápa váratlanul kinevezte párizsi nunciussá, ami a pápai diplomáciának nagyon tekintélyes állása. Párizsban az ideiglenes kormány azt követelte tőle, hogy közel 30 püspököt fosszon meg székétől, mert együttműködtek az előző kormánnyal. Roncalli nuncius higgadt bölcsességének köszönhetően végül csak 3 püspököt fosztottak meg székétől. Baráti kapcsolatokat épített ki a politikusokkal, a diplomáciai küldetése komoly lelkipásztori jelleget is öltött. Sok francia egyházmegyét meglátogatott és Algériában is járt. A francia katolikus egyház nagy problémája ebben az időben a munkás papság ügye volt. Őszinte érdeklődéssel figyelte a nagy kísérletet, s türelmet javasolt mindenkinek, akinek ítéletet kellett alkotnia róla. 1953 tavaszán a pápa bíborossá és velencei pátriárkává nevezte ki. 77 éves volt, amikor 1958. október 28-án megválasztották 12. Pius utódává. a 23. János nevet választotta magának. Úgy tűnhetett, hogy a bíborosi testület csak időt akar nyerni egy várhatóan rövid ideig uralkodó pápa megválasztásával. János pápa valójában új korszakot nyitott az egyház történetében. Újjászervezte a római kúriát, s mintha az egész világ plébánosa volna, lelkipásztori gonddal nyúlt a világegyház problémáihoz. Ugyanakkor kapcsolatot talált a római plébániák híveivel. Összehívta a római egyházmegye zsinatát, hogy a város lelkipásztori ellátását élénkítse és jobbítsa. Papságának legnagyobb tette a II. Vatikáni egyetemes zsinat összehívása volt. A zsinatot 1959-ben a falakon kívüli Szent Pál bazilikában hirdette meg. Megnyitó beszédében 1962-ben János pápa azt hangsúlyozta, hogy nem új dogmák megalkotását, hanem az egyház hagyományos tanításának a modern ember számára érthető módon történő megfogalmazását tűzte ki célul. Az egész egyházi életet föl akarta frissíteni, és arra kérte a zsinati atyákat, hogy ne ítélkezni akarjanak a modern világ felett, hanem az irgalmasság szellemében kezdjenek dialógust, hogy az egyház teljesíteni tudja az egész világhoz szóló küldetését. Ennek jegyében vehettek részt más vallások képviselői is megfigyelőként a zsinat ülésein. A zsinat második ülésszakán János pápa már nem vehetett részt. 1963. június 3-án halt meg. 23. János pápa reggeli imádsága. Mennyei atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a szűzanya által. Ámen.

0: Zsarja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tiszteleteli szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük az Úr Jézus és a Szűzanya lába elé kéréseinket, szándékainkat, és imádkozzunk kéréseink meghallgatásáért. Tartsanak velünk, legyünk együtt!

0: az Atya, a Fiú is, a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, ma este két titok előtt állok. Az egyik titok a te lényed titka a legméltóságosabb oltári szentségben. A másik titok az én lényem titka. Kérlek, Uram, a kegyelemért, hogy jobban lássalak téged, és jobban értselek, hogy jobban lássam és értsem magamat is. Tudom, Uram, hogy akkora a válság, amennyire nem értelek és nem látlak téged. Köszönöm, Uram, hogy elénk álltál Betlehemben, a Galilai Kánában, az utolsó vacsorán és a Kálvárián is. Köszönöm, Uram, hogy folytatod ezt az elénk állást, ugyanilyen módon az oltári szentségben ma este is, itt, ezen a helyen. Köszönök, Uram, minden szent és jó embert, aki az életünkben megjelent ugyanilyen szent és megszentelő módon. De Uram, kérlek téged, hogy bocsáss meg mindazoknak, akik az életükben bűnös módon jelentek meg, akik bármilyen módon is agresszívak és irgalmatlanak voltak velünk. Kérlek téged, Uramat, hogy a te erőddel, a te szíveddel, a te szemeddel lássam mindazokat, akik velünk szemben igazságtalanok. Uram, Mária szomorú volt, amikor téged megütöttek. Tudom, Uram, Mária ugyanolyan szomorú akkor is, amikor mi ütünk meg másokat, és amikor igazságtalanok vagyunk testvéreinkkel szemben. Bocsáss meg nekünk, Uram, ezért. És kérünk téged, Urunk, add kegyelmedet, hogy tanúságot tudjunk tenni mindig a te jóságodról. Imádunk téged, és a te édesanyád hálaadásra hív ma este minket. Amikor hálát adunk, felfedezzük azt, ami itt van. Köszönöm neked, Jézus, köszönöm, hogy velünk vagy, és köszönöm, hogy élő kenyér vagy. Jézus, köszönjük neked a te isteni szeretetedet, mert akkor is szeretsz, amikor gyenge vagyok, és amikor hibázom. Köszönöm neked, amikor te megbocsájtasz. A te szereteted olyan, mint a napsugár, ragyog jókra és gonoszakra egyaránt. És amikor hálát adok, megnyílik a szemem, és látok. Köszönöm a természetet, a színek gazdagságát a természetben. Hálát adok minden teremtményedért, minden virágért, minden madárért. Hála legyen neked, Jézus. Minden teremtmény szép, és ezt is köszönöm. Jézus, köszönöm, hogy szeretsz, és szereteted a mellettem lévő személy, szereted a mellettem lévő személyt is. Jézus, hálát adok neked mindazokért, akikkel élek és akikkel dolgozom. Hálát adok azokért is, akiket nem tudok szeretni. Köszönöm azokat is, akiket nehezen viselek el, akik nem kedvesek számomra, és akik megsértenek. Hálát adok minden emberért. Minden ember szép, és minden ember jó. Jézusom, szeretlek téged, és kérlek, hogy te is szeress engem.

legszentebb atyám, fiad mindig a kedvedben járt, meg akarom tanulni az imádságnak ezt a formáját, és azáltal, hogy Jézushoz hasonlóan cselekszem. Olyan dolgokat szeretnék tenni az életemben, amik neked tetszenek. Hiszem, hogy most is velem vagy. Hiszem, hogy az akaratod mélyebb megértésére akarsz vezetni engem. Hogy általam is gyorsabban megvalósuljon királyságod itt a földön. Jézus, te is gyakran imádkoztál mennyei atyádhoz, különösen a kulcsfontosságú pillanatokban, nyilvános működésed megkezdése előtt, mielőtt kiválasztottad az apostolokat, illetve szenvedésed és halálod előtt. Adj kegyelmet ahhoz, hogy tanulhassak példádból, és sokkal odaadóbban imádkozzam.

Ó Mária, áldott rózsafüzér, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretett köteléke, mely az angyalokkal egyesített, az üdvösség tornya a pokol szakadékában. Biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyjuk el soha többé. Te légy erősségünk, halál küzdelmünk óráján. Tied legyen kialvó életünk utolsó csókja, és ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó rózsafüzér királynője, ó drága anyánk, ó bűnösök menedéke, szomorúak hatalmas vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké a földön és az égben. Amen.

A szeplőtlen szűzés a rózsafüzér királynője, de ezekben az időkben, amikor kihalt a hit és a diadalmaskodott a gonoszság, királynői és anyai trónusodat a halott pogányok területén akartad felállítani. A helyről, ahol régen bálványokat és ördögöket imádtak, te isteni kegyelem anyja, ma az isteni irgalmasság kincseit szórod mindenfelé. Trónusodról, melyen jóságosan uralkodol, fordíts felém is, ó Mária, jóságos szemeidet, és könyörülj rajtam, akinek annyira szükségem van segítségedre. Mutasd meg nekem is, mint annyi másnak megmutattad már, hogy valóban az irgalmasság anyja vagy. Én pedig teljes szívemmel köszöntelek, s mint úrnőmet és a rózsafüzér királynőjét hívlak segítségül. Amen.

Ó szentszűz és a rózsafűzér királynője, ki a mennyei atya leánya, a fiúisten anyja, a Szentlélek jegyese vagy, aki mindenre képes vagy a Szent Háromságnál, esd ki számomra minden szükséges kegyelmet az örök üdvösségem érdekében. Szeplőtelen fogantatásodért, istenanyaságodért, örömeidért, fájdalmaidért, győzelmeidért kérem ezt tőled. Szerelmes Jézusom szívéért, a 9 hónapért, míg méhedben hordoztad őt, az ő fáradalmaiért, keserves kínszenvedéséért, kereszt haláláért, az ő szentséges nevéért, drága látós véréért kérem ezt tőled. Végül a te édes szívedért kérem, a te dicsőséges nevedben, ó Mária, aki a tenger csillaga, hatalmas úrnő, a fájdalom tengere, a paradicsom kapuja, és minden kegyelmek anyja vagy, bízom benned, te vagy reménységem, segíts rajtam!

Íme lábadhoz borulok, Jézus szeplőtelen anyja, akit rózsafűzér királynőjeként tisztelünk. Örvendező szívvel és igen hálás lélekkel térek vissza hozzád.

lehette valahol, valaha is hallani, hogy valaki bizalommal hozzád folyamodott, és nem nyert meghallgatást. Ha az egész világ megtudná, milyen jóságos vagy, mennyire együtt érzel a szenvedővel, minden teremtmény hozzád folyamodna. Hadd áldjalak mindig, ó rózsafűzér szűz királynője, és áldjanak velem együtt mind az emberek és az angyalok, a föld és az ég. Amen.

Köszönöm, kedves Úr Jézus, hogy a szűzanya állandóan mellettem áll, és segít nekem mindenbe. Köszönöm édesanyád példáját, és kérlek szépen téged, Jézus, hogy adj mindig szabad kezet szűzanyánknak, mert ő mennyei édesanyánk, mindannyiunk édesanyja, magyarok nagyasszonya, akinek tudom, úgy sem fogsz tudni nemet mondani, amikor a kertek alatti hátsó kapon fog becsempészni engem és családomat a te örök országodba.

Jézus, el akarok érni hozzád, de tudom, hogy mennyei édesanyámon keresztül vezet a legrövidebb út. Meg akarlak tapasztalni, de tudom, hogy mennyei édesanyámban láthatlak meg téged a legkönnyebben. Át akarom adni magamat neked, de tudom, hogy mennyei édesanyám példáját követve lesz a leghatékonyabb önátadásom. Amen.

kezdem, imádsággal vigyen véghez. Veled szeretnék lenni, mint Mária, és szolgálni szeretnének, mint Márta. Segíts, hogy megtaláljam életemben a helyes fontossági sorrendet és az egyensúlyt. Uram Jézus, Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, jelent és jövőt. Mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból választottalak téged. Áldott Szent Háromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat. Viszonzásul magam kicsinségét adom neked, tudom, hogy örülsz annak, amit adok. Uram, segíts, hogy jobban imádkozzak. Amen.

Hálát adok neked, Urunk, hogy Máriát nekünk adtad égi édesanyánknak. A mai napon különösen is szeretném kezébe helyezni sorsomat, családom, plébániám és magyar hazám sorsát. Uram, add, hogy követni tudjam Mária példáját. Amen.

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hív magadhoz mindannyiunkat. Bár csak Péterrel együtt válaszolhatnánk, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak.

Úrunk Jézus Krisztus, add nekünk a hit csodálatos ajándékát, add, hogy minden kételkedés, hitetlenség, kicsinyhitűség ellenére is felfedezzük magunkban a mustármagnyi hitet. A hit nem élettelen magként hever a lelkünk mélyén, hanem növekedni akar. Ezért most azt kérjük tőled, amit egykor az apostolok. Növeld bennünk a hitet. A te szemeddel akarom nézni a világot, a te szíved szeretetével akarom szeretni embertársaimat. Segíts, hogy hitemből jó tettek fakadjanak, bízom benne, hogy elnyerem majd a hit jutalmát, az örök életet.

Áldott legyél, Urunk, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy tőled semmi nem választhat el, hogy számodra nincs elveszett drakma, vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy feltárod előttünk a feltámadás reménységét. Amen.

0: és alázatos szívű Jézus,
1: alakj szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk minden a török Isten tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, majd megengesztelődve bocsánatot. Ugyanaz a szent fiat, Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden kenyőséget.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus néven, a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Legyen áldott az Úr szent neve.
1: Mostantól fogva és mindörökké.
0: A mi segítségünk az Úr nevében.
1: Ki a szeget és a földet teremtette.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te elkeddel.
0: A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek áldás. Szálljon le reátok, és maradjon mindig rajtatok.
1: Amen.

kedves hallgatóink! Szentségimádást közvetítettünk a csíksomélyi plébánia Bedlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt imádták az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztust. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Áldott és tartalmas szép estét kívánva búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

Sztor, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Jön, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Az

0: Jajaname.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az asszonyok.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Amen.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnövetkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az...

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos is Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: asztal. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent

0: nagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom,

szívemben. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Atyán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Amen.

0: szerepet.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
2: Az.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az.

0: áldjon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteiben.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteiben.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária,

0: Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái... Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház.
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok, Az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokos közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A 7. fejezet 54. versénél tartunk. Itt István vértanú halála és az azt követő jeruzsálemi hívők elleni üldözés a téma, ami nem gátolja meg Isten igének terjedését és a feltámadt Jézusról való tanúságtételt, hanem épp ellenkezőleg éppen felgyorsítja ezt a terjesztést. Tehát a 7. fejezet 54 és 55. verseit olvasom. Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Hát az előző részben akkor István befejezte a beszédét, és nem meglepő, hogy amikor István azzal vádolta a hallgatóit, hogy ellenállnak a Szentléleknek, megölték a prófétákat, és nem tartják be a törvényt, azok felháborodtak, és gyilkos dühükben fogukat vicsorgatták rá. Mivel István telve volt a Szentlélekkel, megadatott neki, hogy amikor figyelmesen felnézett az égre, meglássa Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Az intenzíven felnézett ige, Lukács kedvenc kifejezése, amely intenzív várakozást, vagy a látott dologra irányuló elragadt figyelmet sugal. Tehát ez az ige, amit itt egyszerűen csak magyar fordítás felnézettnek fordított, egy intenzívebben felnézett ige van a görög eredeti szövegben. István Isten dicsőségét látta, nem pedig közvetlenül Istent, mivel, amint azt a Szentírás gyakran hangsúlyozta, egyetlen ember sem láthatja Istent szemtől szembe. De az én arcomat nem láthatod, mert senki sem láthat engem és maradhat életben, olvashatjuk a kivonulás könyvében. Ezt Isten mondta annak idején Mózesnek. István azonban közvetlenül ránézhetett a dicsőségben ragyogó Jézusra, és ezt meg is tette. 56. verset olvasom, felkiáltott. Látom, hogy nyitva az ég és az emberfia ott áll az Isten jobbján. István a nagy tanács előtt tanúskodik arról, hogy mennyei látomása van, íme látom, hogy megnyíltak az egek. Ez egy gyakori kifejezés a látomásokról szóló beszámolókban, különösen az olyan végidőbeli látomások esetében, mint amilyet János a jelenések könyvében ír le. A 4. fejezet első versében látomásom volt, nyitva állt a menny kapuja. István azt mondja, hogy látja az emberfiát, aki az Isten jobbján áll. Az evangéliumokban Jézus gyakran utal saját magára emberfiaként. De ez az egyetlen bibliai szöveg, amelyben valaki más nevezi őt emberfiának. A kifejezés Jézust azonosítja Dániel látomásának magasztos alakjával, valakivel, aki olyan, mint az emberfia, aki megjelenik Isten trónja előtt, és dicsőséget és egyetemes uralmat kap. Amit István látott, az részben az volt, amit a nagy tanács az égi látomásokban várt, nevezetesen Isten dicsőségét. A másik része viszont kihívást jelentett számukra, Jézus az emberfia, aki az Isten jobbján áll. Ami azt sugallta, hogy Jézus az a messiás király, akinek Isten örök uralmat adott. Jézus már a saját perében is prófétált ugyanazon a nagy tanács előtt, de ettől kezdve az emberfia az Isten hatalmának jobbján fog ülni. Lukács evangélium 22.69-ben. Erre a kijelentésre a nagy tanács így reagált, tehát Isten fia vagy? És Isten káromlásért elítélték. Miért áll Jézus a helyett, hogyha az Isten jobbján ülne? A számos felvetett lehetőség közül Jézus állása arra utalhat, hogy felállt, hogy üdvözölje Istvánt, aki utolsó leheletével életét urára bízta. Jézus állása a közbenjárás testtartását is jelképezheti, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk, írja a zsidókhoz írt levél szerzője. János mennyei látomásában Jézus a bárányként jelenik meg, mintha megölve állna Isten trónjának közepén. Az angyali lények Isten jelenlétében állnak, mint például Gábriel és a szeráfok. Egy másik lehetőség, amelyet több teológus említ, hogy Jézus ítéletet tart
mint az Izajás 3.13-ban, az Úr fel kell, hogy vádat emeljen, és áll, hogy népét megítélje. A 82. Zsoltár pedig így kezdődik, Isten áll az Istenek gyülekezetében, és középen ítél, ítéletet tart az Istenek fölött. A megdicsőült emberfia, Jézus utalásai az emberfiaként való megdicsőülésére, valamint István kijelentése a Dániel könyvében leírt látomásra támaszkodnak. Ahogyan az éjszakai látomások folytatódtak, olvassuk Dánielnél, láttam, hogy a menny felhőivel jön valaki, aki olyan, mint az emberfia. Amikor eljutott az ősöreghez és elé állították, hatalmat, dicsőséget és királyságot kapott. Minden nemzet, nép és nyelv szolgálni fogja őt. Uralma örök uralom, amely nem múlik el, királysága pedig olyan, amit nem lehet elpusztítani. Ezt olvashatjuk Dániel könyvének 7. fejezetében, a 13. és a 14. versekben. Mind az evangéliumok, mind István látomása Jézust azonosítja Dániel könyvében leírt emberfiaként. Ő az a dicsőséges király, akit Isten jobbjára emeltek, és akinek örök uralmat adtak minden nemzet és nép fölött. Következő két verset olvasom, erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, és egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. A nagy tanács tagjai befogták a fülüket, azon, amit Isten káromlásnak tartottak, és nem voltak hajlandók meghallgatni István prófétai tanúságtételét. Így ironikus módon megerősítették István vádját, miszerint szívükben és fülükben körülmetéletlenek. Erőszakosan rontottak Istvánra, ami ironikus ellentétben állt a keresztények közösségben és imádságban megnyilvánuló összetartásával. Jézus Jeruzsálem városán kívül lett keresztre feszítve, és ezzel előre vetítette a názáretiek kísérlete, hogy megöljék őt Názáret külterületén. Hasonlóképpen itt is a nagy tanács elvitte Istvánt, kivitte a városon kívülre, ott kövezték meg, ami a Biblia szerint az Isten káromlásért járó büntetés volt. Mózes 3. könyvében vigyétek ki az Isten káromlót a táboron kívülre, és az egész közösség kövezze meg. A római jog szerint a halálbüntetést kizárólag a római hatóságok szabhatták ki. Hogyan tudta tehát a nagy tanács megkövezni Istvánt? Legalább 3 lehetséges magyarázat vetettek fel. Egyesek úgy vélik, hogy ez a cselekmény egyfajta lincselésnek felelt meg, amelyet István ellenfelei a nép felháborodása miatt, az állítólagos bűncselekmény miatt büntetlenül elkövethettek. Egyesek úgy vélik, hogy az esemény időszámításunk szerint 36-37-ben az interregnum idején történt, amikor Pilátus Rómába utazott, hogy válaszoljon a vele szemben felhozott vádakra. Végül pedig vannak, akik úgy gondolják, hogy a templom elleni káromlás, amelyel Istvánt vádolták, azon szűk kivétel kategóriába tartozott, amelyek esetében a zsidóknak meg volt engedve a halálbüntetés kiszabása. A keresztények az apostolok lábához tették az adományaikat, olvashattuk a 4. fejezetben, elismerve ezzel azok vezető szerepét az egyházban. Hasonlóképpen itt is a tanúk egy Saul nevű fiatalember lábához tették le ruháikat a megkövezés alatt. Ez a kifejezés nagyjából képet ad arról, mikor született Saul, akit Pálnak is neveztek. A fiatalembert jelentő görög szó, a Neániász a 24 és 40 év közötti férfiakra utalt. A Filemon 9-ben Pál öregembernek, vagyis presbitesnek nevezi magát, ami általában 50 év fölötti személyre utal. A István megkövezése a 30-as évek közepén történt, és a Filemon levelet Krisztus után 60 körül írták, akkor Pál valószínűleg az első század első évtizedében született. Ezzel a párhuzammal Lukács úgy tűnik arra utal, hogy Saul valamilyen felelős szerepet töltött be István kivégzői között. Az a tény, hogy Saul egyetértett a kivégzésével, és nem sokkal később vezető szerepet vállalt a keresztények üldözésében, mintha megerősíteni ezt a felelősséget. Itt nem sokára a következő fejezet első versében olvashatjuk ezt, hogy Saul egyetértett a kivégzésével.
59. és 60. verseket olvasom, míg kövezték Istvánt, ő így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ród fel nekik bűnül. Ezekkel a szavakkal elszenderült. Lukács úgy írja le István vértanúságát, hogy kiemeli István hatása, halála, milyen szorosan követi Jézus halálának mintáját. Mind Jézus, mind István megbocsátott kivégzőinek. Jézus így szólt az atyához: bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. István pedig a feltámadott Úr Jézust kéri, hogy ne rója fel nekik ezt a bűnt. Úgy tűnik, hogy István bírái iránti heves prófétai feddése nem keserítette meg lelkét. Továbbra is a javukat akarta. Egy másik párhuzamban Jézus halála során átadta lelkét az atyának: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. István pedig Jézusnak adta át a lelkét: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. István az első keresztény vértanú, és vértanúsága utánozza azt, ahogyan Jézus maga is meghalt értünk a kereszten. És most jön az a bizonyos vers, a 8. fejezet első verse, és Saul helyeselte meggyilkolását. Hát az a tény, hogy Saul beleegyezett kivégzésébe, kifejezetten Sault és azok közé sorolja, akikért István közben jár, imádkozva, hogy az Úr Jézus ne rója fel nekik ezt a bűnt. Ahogyan Jézus megbocsátása a keresztje mellett álló jeruzsálemi tömegnek megalapozta Péter irgalmasságát a pünkösdi jeruzsálemi tömeg iránt, amit a beszédében fejtett ki, úgy készíti elő István közbenjárása Saulért az utat Saul megtéréséhez és elhívásához, amire majd a 9. fejezetben kerül sor. István vértanúsága figyelemre méltó párhuzamokat mutat Jézus szenvedésével. Jézushoz hasonlóan István is telve van Szentlélekkel, és átalakuláson megy keresztül szenvedése előtt. Vádolja Izrael vezetőit kemény szívűségük miatt, és kiűzik a városból, bocsánatot kér a gyilkosai számára, és a halál pillanatában visszhangozza Jézus szavait, de most már magához, Jézushoz szól: fogadd el lelkemet. Lukács ezeket a párhuzamokat azért emeli ki, hogy rámutasson: a Szentlélek legfőbb feladata az, hogy a keresztényekben Jézus életét megteremtse, hogy életükben és halálukban egyre szorosabban Krisztushoz hasonlóvá tegye őket. István akár csak Jézus megértéssel, szeretettel és megbocsátással reagált a gyűlöletre és a halálos erőszakra. Odafordította a másik orcáját, és személyesen is megtestesítette az erőszakmentességet, még a borzalmas brutalitás ellenére is. István halála akár csak Jézusé, így példaként szolgál számunkra, hívőknek, hogy ne csak kiálljunk hitünk mellett, hanem gyakorlatba is ültessük Jézus parancsát, miszerint bocsássunk meg ellenségeinknek. Életünk talán legnehezebb pillanata az lesz, amikor akár csak Jézus és István szembe kell nézzünk a halállal, bármilyen okból is legyen az betegség, öregség, baleset vagy erőszak miatt. Több halálos ágy mellett szerzett papi tapasztalatom alapján elképesztőnek tartom, milyen kitartóan kapaszkodnak az emberek az életbe, még eszméletlen állapotukban is. A haláltól való félelem valóban az egyik legnagyobb emberi félelmünk. Jézus és István példát mutatnak nekünk arra, hogy adjuk át életünket Atyánknak és Urunk Jézusnak, amikor eljön a halálunk ideje. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Itt a papi tapasztalatokkal kapcsolatban ennek a kommentárnak a szerzőjét idéztem. Ezt az utolsó pillanatban történő átadást jelentősen megkönnyítheti, ha mindennapi megpróbáltatásaink és aggodalmaink során gyakran átadjuk magunkat Isten szerető gondviselésének. Minél többet gyakoroljuk, hogy napi gondjainkat Istenre szerető Atyánkra bízzuk, annál könnyebb lesz halálunkkor a lelkünket is rábízni. És akkor itt tovább olvasom a 8. fejezet első versét, annak csak egy kis részét olvastam eddig. Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszélettek Júdea és Szamária tájékára. István vértanúsága a jeruzsálemi egyház elleni súlyos üldözés kitöréséhez vezetett.
Ezen üldözés miatt mindenki szétszóródott Júdea és Szamária vidékein. Már ez visszalépésnek tűnik, Isten a hívők ezen szétszóródását eszközként fogja felhasználni Isten igéjének terjesztésére és az egyház növekedésére. Így ironikus módon ez elindítja a következő lépést Jézus apostolainak szóló proféciájának beteljesülésében: tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Lukács utolsó megjegyzése az apostolok kivételével felvet egy kérdést. Miért tudnak az apostolok sértetlenül maradni Jeruzsálemben? Úgy tűnik, hogy a hellenisztikus zsidó keresztények, tehát a görögül beszélő zsidók, akik a diaszporából jöttek oda Jeruzsálembe, mint például István, ők képezik a jeruzsálemi üldözők haragjának elsődleges célpontját. A héberül beszélő zsidó keresztényeket, mint az apostolokat, kevésbé üldözték. Az, hogy az apostolok Jeruzsálemben maradtak, egy újabb iróniára hívja fel a figyelmet. Noha Jézus éppen az apostoloknak jövendölte meg, hogy téleztek a tanúim egész Júdeában, Szamáriában és a föld végső határain is, a szamáriai és a júdeai tanúságtételt nem maguk az apostolok kezdeményezték, hanem mások, például Fülöp, aki a hét diakónus közül volt az egyik. Az apostolok cselekedeteiben említett következő evangelizációs munkát a megtért üldöző Saul fogja folytatni. Péter Jeruzsálem határain túli tanúságtételéről először az apostolok cselekedetei 10-11-12. Fejezetei számolnak be. Lehetséges, hogy az apostolok az üldöztetés ellenére is úgy döntöttek, hogy Jeruzsálemben maradnak, mert felismerték, mennyire fontos az első közösség stabilitásának megőrzése, mind a tágabb értelemben vett egyház hivatkozási pontja, különösen annak korai szakaszában. Például, amikor az apostolok hallottak Fülöp missziós sikeréről Szamáriában, képesek voltak elküldeni Pétert és Jánost a jeruzsálemi anya egyházból, hogy megerősítsék Fülöp munkáját. Erről majd később olvasunk. Na, ugyanennek a fejezetnek a 14. versétől kezdődően. A második verset olvasom, ugyancsak a 8. fejezetből: Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, és nagyon megsiratták. Lukács az István vértanúságának emberi oldalát ábrázolja abban a hangos siratóban, amelyet azok a férfiak zengtek el, akik Istvánt eltemették. Még egy dicsőséges vértanúság is mély emberi szenvedéssel jár azok számára, akik szerették az illetőt. Az a hitünk, hogy azok, akik Jézusért halnak, meggyőzedelmeskednek. Ez viszont nem szünteti meg azt a fájdalmunkat, amelyet az okoz, hogy elveszítünk valakit, akit szerettünk az életünkben. Harmadik vers: Saul ellenben csak úgy tajtékzott az egyház ellen, sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és nőket, és börtönbe vetette őket. Lukács különös figyelmet fordít Saul fanatizmusára, amellyel István vértanúságát követő üldözést végig hajtotta. Sault olyan aktivistaként ábrázolja, aki megpróbálja megsemmisíteni az egyházat. Házról házra járt férfiakat és nőket rángatott ki, és átadta őket a bebörtönzésre. Ez, hogy próbálta megsemmisíteni, ez a jelentésű görög ige egy erőteljes kifejezés, amely pusztítást vagy rombolást is jelenthet. Ezt a kompromisszumot nem ismerő zaklatásról szóló leírást megerősítik Pál kijelentései, amit majd ő maga mond az apostolok cselekedetei 22. illetve 26. fejezetében. Saját leveleiben is így fogalmaz: mértéktelenül üldöztem Isten egyházát, és megpróbáltam elpusztítani. Ezt a Galata levélben írja: buzgalommal üldöztem az egyházat, olvasok a Filippi levélben. Már nem ad részleteket arról, hogy betört házakba, és keresztény férfiakat és nőket vetett börtönbe. Megtérését követően Pál maga is elviselte ezt a fajta szenvedést, amelyet korábban ő okozott másoknak. Jézus így jövendölte meg tanítványainak: átadnak titeket a zsinagógáknak és a börtönöknek. 4. és az 5. versekkel folytatom: azok, akik szétszélettek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamária városába került, és ott hirdette Krisztust.
Lukács megmutatja, hogy Isten a látszólagos kudarcok ellenére is továbbra is megvalósítja üdvözítő tervét. Itt az üldözés, amely a tanítványokat kényszerítette arra, hogy elhagyják Jeruzsálemet, és amely emberi szempontból minden bizonnyal vereségnek tekinthető számukra, Isten által közvetlenül felhasználásra kerül az üdvösség igéjének terjesztésére. Pont azok a tanítványok, akik szétszóródtak, jártak és hirdették az igét. Jézus követői nyilvánvalóan az evangelizációt tekintették az új körülményekre adott természetes válasznak, bármennyire is váratlanok voltak azok. Fülöp, a második hellenista, akit István után neveznek meg az apostolok által vezetőkké kijelöltek listáján, a 7 diakónus egyike, tehát a második volt ezen a listán, ő az első említett misszionárius. Ő vitte el az igét Szamáriába, ahol hirdette nekik a messiást. Szamária az északi Izrael királysághoz tartozó terület része volt, amely Salamon uralkodása után szakadt el Júdától. Az északi királyság 10 törzsét időszámításunk előtt 722-ben Asszíriába száműzték, földjüket pedig pogányokkal népesítették be. Az új szövetség idejére a zsidók a szamaritánusokat vegyes vérű eretnekeknek tekintették. Azok voltak tulajdonképpen azok a pogányok, akik betelepítettek Szamáriába, összekeveredtek az ott maradt zsidókkal. És tehát ezeket nagyon megbetették, mert ők nem voltak hajlandóak a jeruzsálemi templomban imádni az Istent, egyébként be se engedték oda őket. Fülöp missziója az első olyan misszió, amelyről beszámolnak Jeruzsálem határain túl, és ezzel beteljesült az, amit Jézus az apostolok cselekedetei 1:8-ban megjövendőlt. 6., 7., 8. verseket olvasom. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetően figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban. A 6. versben megismétli Lukács az egyik kedvenc kifejezését, hogy kiemelje az egységet azok között, akik hallgatták Fülöp által hirdetett igét, egy szívvel, egy lélekkel. A jelek, amelyeket Fülöp tett, arra késztették a szamaritánus tömegeket, hogy figyeljenek az ő prédikációjára. Lukács különösen Fülöp ördögűzéseit és testi, fizikai gyógyításait említi. Tisztátalan szellemek hangosan felkiáltottak, amikor sok megszállott emberből kimentek, sok béna és nyomorék is meggyógyult. Mindezek a Fülöp által végbevitt csodás jelek nagy örömet váltottak ki abban a városban. Lukács gyakran hangsúlyozza azt az örömet, amely Jézus hatalmas tetteit és a bűnösök megtérését követi. A varázsló Simonnal kapcsolatos következő esemény, amiről hamarosan olvashatunk, azonban szemlélteti, hogy a hiteles jelek és csodák jelenléte nem garantálja mindenkiben a megfelelő reakciót.

Minket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére, és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is, ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem,
nehogy ezen ellenségeim

0: ellenséggel küszködvén, meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára, rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk, szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
3: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatók, a György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek ajándéka című műsort hallják. Én ezt sokszor úgy fejeztem ki, hogy a Szentlélek remek műveiről lesz szó. Hát most bizonyára mindenki követte nagy-nagy érdeklődéssel, figyelemmel, örömmel mindazt, ami az elmúlt napból Franciaországban történt. És hát tettük ezzel, valahogy ezt úgy fogom átfogalmazni, hogy hogyan él a Szentlélek a ma világában, az emberek között, fiatalok között, hogyan mutatkozik meg az ő jelenléte. Mert kedves már rádió hallgatók, az elemzések csak most kezdnek napvilágot látni Franciaországban, az egész világon, a Vatikán honlapjain is, de ilyen érdekes kérdéseket lehet feltenni, hogy az a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a Szentatyával a nagy stadionban, mitől voltak ilyen lelkesek, mitől volt ilyen egyöntetű az ott létük, az énekeik tudták az énekeket közösen, annyian, szóval gondolom a kedves hallgatókat is lenyűgözte mindaz, ami ott történt azon az estén, miközben a Szentatya a fiatalokkal volt. Hát erről majd én szeretnék többet is beszélni, mert sok-sok különös dolog is volt. Tehát én igyekeztem utána nézni néhány dolognak, de nagyon-nagyon az elején tartok. Úgyhogy, kedves hallgatók, ott beszéltek püspökök, Szentatya is sokat beszélt, ugye 11 megnyilatkozásról 11-szer beszélt a pár nap alatt, úgyhogy sok-sok szép-szép dolgok elhangzottak. Na, vegyük csak sorra, ott volt 80 ezer fiatal. És ott mindjárt utána kutattam, kb. 80 ezer fiatal 50 mozgalomból és egyesületből volt. Hát ezért voltak olyan egyöntetőek, és tudtak énekeket közösen énekelni, és imádság, és a tanúságtétek, és a kérdések, amiket föltettek a Szentatyának, hogyan tértek meg, és hogyan élik a keresztény életüket. De nagyon érdekes dolgokat is ugye elcsíptem, ami engemet, mint aki a lelkiségi mozgalmakat nagyon ismerem, meg igyekszem még jobban megismerni, és hát beszélek rólak, és igen, örvendezni annak, amit a Szentlélek művel a ma egyházában. Egyik püspök olyan szépen bemutatta a Szentatyának, amikor a Szentatya azt kérte tőle, hogy erről beszélni kell. Hogy tudtak megérinteni annyi fiatalt? Hogy tudtak összeszedni annyit? Mert hát úgy mondjam, ilyen csúf kifejezés, hogy össze lehetett volna csődíteni, de látszott ezek a fiatalok nem csak úgy oda jöttek, hanem ezeket odahozták. Egyik püspöknél szépen kifejeztem, hogy igen, a közösségi életnek vannak lépései, és hát minden mozgalom ezt megtapasztalja, úgyhogy hát itt ebben a műsorban igenis világosan kell látnunk, hogy Szentlélek hogyan építi fel a közösséget. Azt mondjam, az a püspök, hogy a mozgalomnak az első feladat, hogy befogadja. Befogadja azokat, akik érkeznek. Igen, ez gyönyörű kifejezés. És hát azt mondjuk, a Szentlélek érinti meg az embereket, megérzik az életükbe, hogy igen, Isten hívja őket, hogy közösen járják az útjukat, mert az egyedül való útat azt már megtapasztalták. Egyedül mindenféle szenvedélyek, homályos útak, egyebek, hát ezt részletezhetnénk sokáig, de amikor találkoztak egy közösséggel, az első, amit megtapasztaltam, hogy befogadják őket. Nem kérdezik, hogy milyen utakon jártál, csak az, hogy látják rajta, Isten hívta, a Szentlélek ide vezette őket, hogy ettől közben megtapasztalja az Isten jelenlétet. A Szentatya nagyon érdekes, többször hangoztatott a stadionban 80 ezer fiatalnak, hogy az egész keresztény élet egy személyes találkozás és személyes élet Jézussal. Igen, erről szól. És ezt igazából közösségben lehet megélni, hát Jézus kínálja az ő jelenlétét, és minden mozgalom valamiképpen ezt tapasztalja meg, és ezt adja tovább. Tehát az első, amit a püspök mondott, hogy a Szentlélek kérésére, hogy a befogadás. Megérzik ezek a fiatalok, hogy befogadták őket. Én minden mozgalom ezt érzi meg, hisz hát én sokat beszéltem a mozgalmakról, és még Jóisten segítsége szeretnék, hogy ha most mi, mint római katolikusok, beütjük az interneten azt, hogy Vatikán és a világiak dikasztériuma. Hát ott szépen 117 mozgalomra az egyház rátette a pecsétjét. Tehát ezek a mozgalomnak élnek, és ottól teret engednek neki, ilyen csodálatos dolgok jönnek létre. Igen, nem szeretnék összehasonlítani a franciákkal senkit most, majd lehet, hogy meg fogom tenni, de ez a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban, ezek mögött egy csodálatos közösségi élettapasztalatot, egy személyes kapcsolat Jézussal. Tehát a püspök először azt mondta, hogy mennyire fontos a befogadás. Érzik, hogy befogadták, és ott sokan együtt járják az útat, mondom, hogy 50-féle mozgalmat és egyesületet emlegettek. Aztán a következő lépés, amiről a püspök úr beszélt, az az volt, hogy a kísérés. Hát döbbenetes ez a kifejezés és a gyönyörű megfogalmazás, hogy azok, akit befogadtak, azt kísérik a mozgalmakban, a lelki utakon. Itt sokan járnak, különböző fázisokon mennek keresztül, és mindig van egy lépés, akik előbb járnak, és tudnak segíteni azoknak, akik mögöttük lépkednek. Nagyon-nagyon tetszik ez a felsorolása, hogy az egyik francia püspök ezt ott mindenki elé tártam. Aztán, hogy közösségek alakítása és közösség felépítése, a szentek segít ebben. Hát gondoljunk bele, majd szeretnék utána nézni részletesebben is, hogy ezek az 50 mozgalom tagjai hogyan segítik a fiatalokat ebben. Aztán közösség témával a püspök mondotta, hogy létrehozzuk, és aztán a lényeg az, hogy az élet a közösségekben. Befogadás, kísérés, közösség, élet a közösségben. Hát ez csodálatos, így kedves testvéreim, és akkor hát nézhetjük, ott volt 80 ezer fiatal. Bizonyára, akik hallgatták, követték az eseményeket, hallották azokat a gyönyörű kérdéseket, amit feltettek, majd az is sorra kerül. És hát ugye arról is szó volt, kedves Mária Ágyi hallgatók, gondolom, hogy ott mindenkit megdöbbentett, a híradásokban ezt lehet olvasni, hogy Franciaországban egyre több fiatal akar megkeresztelkedni a katolikus egyházban. És 2026 húsvétján 14 ezer fiatal keresztelkedett meg Franciaországban. Hát ez önmagában véve mondhatjuk, hogy nem sok, de az viszonyítva, hogy az elmúlt években ilyen nagy számban nem történt, ez hát igen, ez elképesztő. És a Szent Atya mondta, hogy szeretné, hogyha a világ elé tárnák, hogy ez hogy jött létre. Mert én hiszem, hogy ezek a lépések követték egymást, hogy befogadás, kísérés, közösség, illetve közösségben. És olyan meghatolt, amikor ott az egyik hölgy feltette a Szent Atyán kérdést, de előbb bemutatkozott, hogy a katekumenokat kíséri. Általában ezek úgy történnek, hogy egy fiatalt megérint Isten valamilyen formában, és akkor vezeti, hogy találjon egy közösséget, vagy eleve már közösség közelébe tér meg, és akkor rádöbben arra, hogy hát bocsánat, ezek katolikusok, ezek olyan keresztények, akik Jézussal személyes kapcsolatban állnak, és az első lépés, hogy kezdek megismerkedni Jézussal. Szóval csodálatosok ezek a lépések, úgy egészen másképp figyeltem minden hozzászólást, beszédet, vagy ilyen szempontból, hogy hogyan indult el Jézus felé, és hogyan tapasztalta meg az Isten közösségét Jézusban egy közösség által. És akkor ugye kialakulnak a katekumen csoportok, erről szó volt, nagyon szépen beszélt az a hölgy róla, katekumeneknek nevezik azokat, akik a keresztségre készülnek. Mert a felnőtt keresztség nem arról szól, hogy megtanulják a mi atyánkat, hiszen egyes kész, akkor már megkeresztelik. Az igazi katekumenátus az több évig is tarthat, megvan mindenütt, hogy milyen idő intervallumot szabnak meg erre, és akkor elkezdik élni a keresztény életet. Tehát jól, egyezzük meg is, a különbséget tudjuk világosan látni, hogy itt nem elméleti oktatás, az is van, persze, hát mindenki a mi atyánkot legalább megtanulja, és a többi szép dolgot, de hogy élni a keresztény életet, hogyan tudok közelebb lépni Jézushoz, hogyan tudom őt felismerni, erre a legfontosabb eszköz ott a Szentírás, ami által szól Isten hozzánk, és ezáltal is olyan drága volt az az arab fiatalember, aki elmondta, hogy hát először a Koránt olvasta, és hogy ért el a Szentíráshoz, és hogyan találkozott Jézussal. Szerintem mindegyik olyan csodálatos történet, amit elé szeretnénk majd szedni. Tehát a megtérések ezt jelentik, megérinti Isten, és elindulnak Krisztus felé, a személyes találkozás felé. Aztán külön csoportot emlegettek így, hogy az új keresztények, akik már meg vannak keresztelkedve, de nem áll le azzal a keresztény élet, meg olyan keresztelve. Akkor kezdődik a keresztény élet. És a tanúságtételben, a másik felé való fordulás sugároz Isten közösségét, szeretetét. Tehát kedves Mária Ádi hallgatók, ez egy nagy-nagy kihívást is jelent nekünk, hogyha ilyen figyelmesen hallgattuk ezeket a dolgokat, amik ott elhangzottak, meg amik szóba kerültek, hogy igen, a keresztény élet nem abból áll, és most itt tekintsünk magunkra, hogy igen, vasárnap elmegy a Szentmisére, szép, jó, felemelő, de közösség alakul ki. Közösség azt jelenti, hogy megtérések kell történjenek, hivatások kell szülessenek, és el kell induljon a közösség oly módon sugárzóan Isten felé, nagyon sokakat megérintsen. Így lehet felfedezni, meg felépíteni ezt a 80 ezer fiatalt, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban. Fölemelő volt, és gondolom a kedves hallgatók is érezték, hogy valami sugárzik ott. Az énekekből, a jelenlétből, ahogy a Szent Atya beszélt, ahogy a szenteket bemutatták. Szóval csodálatos dolgok történtek. Érdemes, van lehetőségünk ezeket újra meghallgatni, és ilyen szempontból figyelni, hogy igen, mondhatnánk, hogy milyen szerencsések ezek a fiatalok, akik megtapasztalták mindezeket. És hát a társadalom keresztül újabb és újabb lendületet találnak. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, itt áll a világ előtt ez a nagyszerű esemény, ahol elhangzott, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg az elmúlt húsvét táján. Aztán vannak megtérők, és katekumenek, és új keresztények, és mögöttük ott van 50 mozgalom és egyesület, 80 ezer fiatal ott volt a nagy stadionban, és akkor engedjük, hogy ez úgy végigvonuljon a lelkünkön, és akik közösségben, valamilyen közösséghez tartoznak, újra ezt átélhetik, hogy igen, befogadni embereket, akiket Isten hoz oda, mert mindenkit Isten indít el. És akkor mit jelent a kísérés? A kísérés azt jelenti, hogy én olyan sugárzó módon kell éljem az keresztény életemet, hogy másnak példa legyen, meg mást megérintsen, meg előbbre vigyen, és hát mondhatnánk, hogy valahogy a keresztülőség ebből a kísérésből alakult ki, csak hát ezt meg kell élni. Aztán a közösségek. Közösség azt jelenti, hogy Jézus megjelenik emberek között. Hányszor hallottuk az elmúlt időben, kedves már rádió hallgatók, hogy a jézusi példabeszédekben Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa. Mennyek országa azt jelenti, hogy Isten közel jön hozzánk Szent Fiával. Olyan közel, hogy az ige által megszólít személyesen, a szent áldozás által személyesen, az én életem saját testem valóságába, ön az én lelkemben, maga az Isten szent jelenléte. És valami kell történjen itt, hogyha ezt jól élem. Akkor mellettem meg kell érintsen a bennem lévő Jézus, köztünk lévő Jézus embereket. Ez a közösség. Az a közösség, ami nem fejlődik, nincs benne tűz, lendület, lelkület, hát azt lehet közös csapatnak nevezni, vagy közönségnek, amit néz, fülel, de nem krisztusi közösségnek. A Szentlélek adja karizmáit, műveit, létrehozza, csak rá kell csodálkozni, és itt van. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, a lelkiségi mozgalmak ezértől nagyszerűek, mert Isten hozta létre Szentlélek által Jézusban, és milliók is milliók vannak ott. Én beszéltem a francia nagyközösségekről, sok, itt 50 mozgalmat sorol fel, én csak néhány szeretném megemlíteni, hogy nagyon szeretem a Sömenöv közösséget, francia közösség, világmozgalom lett belőlem, és rengeteg hivatásuk van, rengeteg fiatal van a közösségben. Családoknak, fiataloknak, jegyességnek tartanak programokat, szóval olyan élő, pesgő Jézusi jelenlét van ott köztük, mondom, ez aztán kialakult egy nagy világmozgalommá, de ez Franciaországba született, és Franciaországba él, és csodálatosan működik. Engem elképeszt, sokszor, amikor rájuk nézek, honlapjukat megnézem, vagy egy hír kapcsán velük foglalkozom, hogy hány ilyen nagy, úgymond evangelizációs iskolát működtetnek. Az evangelizációs iskola azt jelenti, amit a francia napokban is elé került, hogy engem megérintett Isten, és én érzem a felelősséget, hogy tovább kell menjek, és én is meg kell érintsek másokat a bennem lévő Szentlélek Jézus által. Szent Atya is emlegette a missziós lelkületet, tehát a missziós lelket azt jelenti, hogy érzem, hogy odalépek másikhoz. Csak szeretnem kell, engednem kell, hogy a bennem lévő Jézus megérintse őt, és ott valami történik. Az már úgy mondjuk szépen, hogy a Szentlélek műve meg a Jézus útja. Tehát, kedves Mária Hádi hallgatók, elképesztő mindaz, ami Franciaországban történt. Most én csak a pápának a fiatalokkal találkozásáról beszélek. Ezeket a számokat is azért készítettem el, itt, hogy el tudjak kápráztatni mindenkit, de nagyon szívesen beszélnék arról is, ami a Lourdes-ba történt. Hát a fantasztikus hangulata volt annak a Lourdes-i programnak, a Szent Atya szavainak. Azt mondott, hogy a szűzanya fénye ott ragyogjon bennünk, tovább előre majd külön szeretnék beszélni. Tehát itt én a műsorban különösképpen a fiatalokra szerettem volna a figyelmet ráirányítani, hogy van lehetőségünk ezeket újra meghallgatni, megnézni, figyelni a Szent Atya beszédeinek a sarkalatos pontjait, ezeket a kijelentéseket úgy megízlelni, hogy igen, kérdéseket lehet feltenni, megvizsgálhatom a lelkiismeretemet, hogy én valakit segítettem közelebb Jézushoz. Kísértem valakinek az életét, úgyhogy megtapasztalja Isten közösségét, szeretetét. Milyen az én keresztény közösség életem, mert hát én, kedves Mária Hádi hallgatók, Gyergyő Szent Miklósról beszélek, és hát itt egyszer összeszámoltam 90 óta hány közösség próbálkozott, élte a keresztény közösség életét, és aztán valahogy úgy elhalványult. Pedig a nagyvilágban ezek a mozgalmak nagyon szép élő közösségekben élnek, élik az életüket. Hát kedves Mária Hádi hallgatók, engedjétek meg, hogy még egyszer úgy lelkendezzek, hogy ott Párizsban a 80 ezer fiatal hogyan volt jelen, és nagyszerű programot készítettek, egy kicsit ki szeretnék térni arra, hogy bemutatták a szentjeiket. Mindegyik gyönyörű, mondhatnám, ilyen csokorékba volt fogva. Ugye az egész francia keresztény életet is bemutatták, persze annak voltak hullám mélységei, hullám csúcsai, völgyei és magaslatai, de csodálatos volt. Szent Atya azt mondta, hogy figyeljetek a szentekre, és kérjetek a közbenjárásokat, mert ők tudnak segíteni, és segíteni is fognak. Ez is, kedves Mária Hádi hallgatók, milyen nagyszerű mondat, hogy igen, nézzük meg. Hát ők persze elsősorban a francia szenteket mutatták be a világnak, mert van nekik nagyon sok, és engem ott úgy meglepett, hogy végig imádkozták a minden szentek litániáját, de nem a minden szentek litániának ezt a ismert formáját, hanem a francia szentek litániáját. A francia szenteket sorolták fel, hát ott aztán van minden, ugye Szent Atya ott volt Lourdes, ott van Bernadett, alakok Szent Margit, aki által kaptuk a Jézus szíve tiszteletet, aztán ott a rendek, mozgalmak alapítója, tehát rengeteg van, kedves Mária Hádi hallgatók, úgyhogy ez különleges színe volt a fiatalok találkozójának. Aztán azok az énekek, csodálatos énekek. Ugye többször elhangzottak tézei énekek is. Tézi az egy kis francia helység, ahol egy református férfi a háború után, a második világháború után elkezdette úgy keresztényként élni, mindenkit szeretni, és akkor egy hatalmas nagy mozgalom jött létre, meg van a katolikus része, és a református, protestáns része is, csodálatos mindez, úgyhogy olyan énekeket énekeltek, én is ismertem, meg bizonyára sokan, akik a tezéi mozgalmat is ismerik, látták. Ezek nagyon egyszerű énekek, általában latinul énekelik, és újra és újra ismételni lehet, és fölemlel az embert, mert olyan mély-mély üzenete van, és a lelket érintgeti a Szentlélek ezeken az énekeken keresztül. Tehát, kedves Mária rádióhallgatók, az egész program arról szólt, ismételni szeretném, amit a Szent Atya mondott, mert ez megdöbbentő. Szent Atya többször ugye a beszédében, a jelenlétében kiemelte, hogy micsoda keresztény lett, egy személyes kapcsolat Jézussal. El kell jussak én is, és el kell segítsek másokat is, az én életemen keresztül kell megismerik Jézust. Csodálatos ez, kedves Mária rádióhallgatók, erről szólnak a lelkiségi mozgalmak. Ez az, amit maga Isten hozott létre, hogy mit jelent a közösségbe való haladás. Létrehoztam már több mint 100 éve a mennyei atya ezt a hatalmas nagy hálót, amit mi lelkiségi mozgalmaknak nevezünk, és csak ámulunk, bámulunk, hogy milyen nagyszerű dolgok jönnek létre. És a Szent Atyának annyira különleges volt a kifejezése, mert azt mondta, hogy erről a világnak tudnia kell. Igen, ezt így mondta. Hogy merjétek a világ elé tárni, hogy mi van e mögött? Mi van e mögött a 80 ezer fiatal mögött? Mi van am mögött, hogy 50 mozgalom és egyesületből származnak? Mi van am mögött, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg, csak az idén húsvét körül? Mit jelent, hogy megtérnek? Hogy működnek ezek a katekumen csoportok? Hogyan élik a keresztényeket az új keresztények? Hát, kedves Mária rádióhallgatók, bocsánat, hogy ennyit lelkendeztem, de hát annyira megérintett minden program engemet, igyekeztem, amennyit csak tudtam megnézni, de újra és újra szeretném megnézni és elmélyíteni, és még szeretnék erről a kedves hallgatóknak beszélni. Hát, kedves Mária rádióhallgatók, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, műsorunk véghez érkeztünk, jó is nagyon meg mindenkit, hát szeressük a Szent Atyát, imádkozzunk érte. Csodálatos volt ez a franciaországi útja. Kifáradt, látszott Lourdesben is, hogy alig tud lépegetni, de hát Jóisten nagyon megáldotta az ott létét, mert most jönnek ki az értékelések, hogy az egy csodálatos isteni ajándékot egész Franciaországnak. Ő is áldja meg mindenki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözöllek, kedves Marika, köszöntelek ebben a műsorban. Köszönöm, hogy felvállaltad az elfoglaltságait közepette, hogy tanúságot tegyél arról, amit Isten tett a te életedben. Isten hozott.
2: Köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Erős vár a mi Istenünk. Kedves Marika, első kérdésem az lenne, hogy visszaemlékszel-e, mikor volt életedben olyan élményed, hogy Isten valóság, létező valaki?
2: Hát, visszagondolok, már gyermekként éreztem, hogy létezik Isten, van Isten. Jártam templomban, és tudtam, hogy van Isten és van Jézus.
1: Min keresztül tapasztaltad meg, vagy mi által vált valóságá?
2: Hát, érdekes módon tapasztaltam meg. Édesapám nagyon szigorú ember volt, de mind ezek mellett nekünk minden szombaton vallásórára kellett mennünk. És a Jóisten áldja meg, egy olyan papbácsink volt, aki türelmesen mesélt nekünk a Jézusról, az ő életéről, az ő megváltói kegyelméről, és ezek jó hatással voltak rám.
1: Igen, ezt értelmileg felfogtad, de hogy a valóságban, hogy tényleg valóság Isten, hogy...
2: Igen, hogy valóság Isten, igen, megtapasztaltam csak a nehéz gyermekkoromban, hogy nagyon sokszor éreztem, hogy ott van velem, hogy megsegít olyan nehéz helyzetekben, amit tudtam emberileg lehetetlen, és hogy ott van, és segít engem.
1: Tudnál egy példát mondani, hogyha eszedbe jut valami?
2: Hát nagyon sok példa van. Nagyon sok példát tudnék mondani. Olyan volt, hogy... Édesapám akkor is megvert, ha hibás voltam, akkor is, ha nem.
1: Jó.
2: Egyszer elbújtam gyermekként, elbújtam, nagyon féltem, és a szekrénybe bújtam el, és nem talált meg. Pedig ott volt, rám nézett, de Jóisten elrejtett. És akkor a bátyám, a csanővéremet akarta ezért bántalmazni, mert engem nem talált, és akkor ők mondták, gyere ki, mert nem fog megverni, és elébb bújtam, és tudtam. Éreztem, hogy akkor a Jóisten rejtett engem el, hogy megmeneküljek. Ez volt egy gyermeki tapasztalatom, és akkor tudtam, hogy ő létezik. Viszont mindezek mellett én... Nem csak, hogy benne hittem, hanem minden nap ott volt az ezotéria is, amit nem is tudtam, hogy ez nem Istentől van. Mert sajnos a családunkban az ilyen kávézacból való jóslás, vagy mindenféle más ezotéria is jelen volt, és én azt gondoltam, hogy ez normális, ez csak játék, ez csak vicc. És nagyon összevegyük nekem az isteni hit, és ez az ezotéria. És a sátán itt kihasználta az én gyengeségemet és hitetlenségemet. És mindig olyan emberekkel, olyan már gyermekekkel találkoztam, akik ezt még megerősítették. Még elvittek kártyavetőhöz is, és mentem, és jó nagyokat nevettünk, hogy miket mond, vagy az iskolába is olyan társakkal kerültem össze, ahol ilyen, nem is tudom mi a neve, ilyen szellem idézéssel foglalkoztunk, és ilyen nagy kérdéseket tettünk fel 16-17 évesen az életről, és azt hittem, hogy ez minden rendben van, ez összefér Istennel. Egy nagy zűrzavar volt az én fejemben. Összevegyítettem Istent és az ezotériát, a sátánt.
1: Igen. Fiatalkorodban, hogy mennyire voltál Istennel kapcsolatban?
2: Fiatalkoromban elkerültem 14 évesen otthonról, egy teljesen új környezetben, nem ismertem senkit, és abba a városba, ahova kerültem, nem volt evangélikus templom, csak katolikus és református, és én a menedékemet egy ilyen ferences templomban találtam. Oda húzódtam félre, mikor egyedül voltam, oda húzódtam félre, mikor bajom volt, mikor felmérőket kellett írjunk, vagy bármikor, mikor tényleg bátorításra volt szükségem. tudtam, hogy ő ott van, és a védelem alatt éreztem magam. Már csak egyszerűen az, hogy ott voltam a templomban, és jártam ott a katolikus templomban és a református templomban. Olyan volt vasárnaponként, hogy a reggel a ferences templomba kezdtem, onnan átszaladtam a református templomba, majd ahhoz jött véget ért, akkor egy katolikus templomba, és egész vasárnapot egyik templomból a másikba töltöttem, és éreztem az erőt, az isteni gondviselést, az ő erejét.
1: És így fiatalként nem vonzott a világ szelleme, hogy osztálytársak, barátnők, ez az nem távolítottak el Istentől?
2: Érdekes volt ez is, hogy volt nekem egy bibliám, és azt elvittem magammal ebbe a városban, és este, mikor mindenki készült lefeküdni, én gyorsan elővettem a bibliát, befele fordultam emelet és ágyba, és ott olvastam a bibliámat, míg a társaim fel nem fedezték, és leleplezték az én jelenlétemet, az Istennel való közösségemet, és attól a naptól kezdve a többi hálótársam is hozta a Bibliát, és együtt olvastuk a Bibliát. És akkor kíváncsiak voltak, én hova megyek el, és jöttek ők is velem a ferences templomba, és ott voltunk, együtt voltunk velük. Viszont, amint már mondtam, ők hozták a többit, ezeket az ezotériás dolgokat, és összevegyítettük, nagyon-nagyon összevegyítettük a hitéletünket és a sátáni dolgokat.
1: Mikor jöttél rá, hogy ez nem helyes?
2: Hát nagyon későre jöttem erre rá, mert a férhez mentem, gyermekeim lettek, nagyon sok nehézség jött az életembe, és akkor még mindig olvastam a Bibliát, sőt, hogy vasárnapi iskolában is tanítottam 10 éven keresztül a gyermekeknek az Úr igéjét, és ezek mellett alternatív gyógymódokat tanultam, gyógyítani akartam a gyermekemet, mindenkin akartam segíteni. És
1: milyen irányzatokba vágtál bele?
2: Hát, nagyon sok irányzatban.
1: Fárad felsorolnál azért, hogy
2: igen.
1: Ismerjük a hallgatók is? Theta
2: healing, fejsim masszázs, akkor ilyen jogás dolgok, meg nem is tudom, angyalok, meg mindenféle kristályok, mindenség, ami egyszer megjelent, én mentem, és tanultam, és oklevelet szereztem, és gyógyítani akartam a sok beteg embert magam körül. Közben minden csak romlott, egyre rosszabb lett. És hívtak engem egyszer a Szentgyörgyi közösségben, mondták az Élet a Lélekben ima közösséget, hogy ez nekem biztosan nagyon tetszene, mert ott is olyan szép énekeket énekelnek, mint amiket én énekelek, és úgy imádkoznak, mint én. Na de hát én azt mondtam, nekem erre nincs szükségem, hát én járok templomba, én meg vagyok az én hitembe, én nagyon hiszek Istenbe, én az Úr útján járok, nem kell nekem Szentgyörgyig mennem. És mindez addig történt, amíg egy reggelen a férjem kómába került, és az orvosok nem tudtak rajta segíteni.
1: Bocsáss meg egy picit, szoktam kérdezni. A házastárs kiválasztásánál beavattad Istent ebbe a folyamatba?
2: Nem avattam be Istent. Azért nem avattam be Istent, mert én megint visszakeltétek ide az iskolai éveim alá, hogy míg én a ferences templomban voltam, addig megismerkedtem az apácákkal, akik ott éltek, és olyan mély vágyat éreztem a szívembe, hogy én apáca legyek. És mindazért imádkoztam a Jóistennek, hogy én apáca akarok lenni. És úgy adta a Jóisten, vagy nem is tudom, hát csak ő kellett, hogy a német tanárunk elutazott, és pontosan onnan egy apáccal jött nekünk németet tanítani az iskolában. És tudtam, hogy ez nem véletlen, nekem most megvan adva lehetőség. És akkor úgy tudom, még most is, mintha láttam, utána szaladtam az úton az apácának, és mondtam, hogy kérem segítsen, én apác akarok lenni, nagyon szeretnék. És akkor rám nézett, és kinevetett. És azt mondta, ez nem így megy. én milyen vallású vagyok, és mondtam evangélikus, hát szó se lehet róla, mondja. Én menjek az én egyházamhoz, és ott keressem meg a helyemet. És szót fogadtam neki, elmentem a papbácsinkhoz, és kértem könyveket, és mondtam, hogy én akarok diakónus lenni, én akarom segíteni az urat valahogy másképpen, én közelebb akarok kerülni. És ott is kikacagott most már a papbácsim, hogy mit beszélek, diakónus, elindultam egy úton, tanító akarok lenni. Hát maradjak azon, és folytassam az utamat. És én úgy éreztem, hogy a Jóisten nem akarja, hogy én szolgáljam őt. Nem akarja, hogy én olyan közel legyek, hogy én vágyom az Úr közelségét. És akkor azt mondtam, ma nem baj, nem lehetek sem a pálca, sem diakónus, én férhez megyek. És férhez is mentem. A Jóisten megáldott két gyermekkel, kezdetben minden jó volt, és utána kezdtek elromlani a dolgok. Akkor nem tudtam. Most már tudom, hogy az a sok ezotéria visszakérte a Jussát, és ezért az én családom tönkrement. A gyermekemnek hallássérülést diagnosztizáltak, nem hallott, az orvosok nem kapták az okát, egyik napról a másikra süketült meg a gyermekem. Végigjártunk mindent itt az országban, minden orvost, ahol lehetőség nyílt, Magyarországra is elmentünk, nem kaptak semmi szervi okot a gyermekemnek. És érdekes volt az, hogy a süketsége egyik füléről a másikra ment. Hol a jobb volt süket, hol a bal, azt mondták a professzorok, ilyen nincs, ilyen nem létezik, de csak létezett.
1: Hát tudod, amikor az ember annyi ezoterikus dologba belegabajodik, abból szokott maradni valami.
2: Igen, most már tudom, akkor nem tudtam. És ezért én egyre távolodtam Istentől, és én akartam megoldani minden nehézséget, minden problémát az életemben. És akkor, mikor a férjem is ilyen kritikus helyzetbe került, akkor már éreztem, hogy azt nem tudom már én megoldani. Nincs már olyan gyógyuló, nincs már olyan alternatív lehetőség, ami segíteni tudna. És akkor elmentem Szentgyörgyre, az élet a lélekben, ima közösségben. És én úgy képzeltem, ott azt mondta az a testvérke, aki elhívott, hogy vannak elkötelezett testvérek, hát én azt gondoltam, hogy mindenki szerzetes, és ilyen csuhás ruhába lesz majd, és úgy fognak várni. És mikor bementem, hát nem úgy volt. Még egy szerzetes sem volt, vagyis nem volt beöltözve, lehet, hogy volt. És mindenki mosolygott, és olyan világosság volt abban a teremben. Ez volt az első benyomásom, hogy itt miért van ilyen világosság. És hálát adok a jó Istennek, hogy elmentem. Mert nekem attól a naptól kezdve az életem megváltozott. És ott engem elfogadtak úgy, ahogy voltam. Olyan bűnösen, kétségbeesve és sírva, ahogy voltam, úgy fogadtak el. És annyi szeretetet kaptam én ott levőktől, nem is ismertek, de mindenki engem úgy tudott szeretni, hogy én hazamentem is, és azon gondolkoztam, hogy létezik. Hogy létezik, hogy engem tudnak szeretni, feltétel nélkül. Ezek az emberek, mondom, biztosan azért, mert nem ismernek, mert ha tényleg ismernék, hogy én milyen vagyok, akkor nem szeretnének. De hálát adok a jó Istennek, hogy mindjárt 3 éve hogy én ide járok ebbe a közösségbe, de még mindig engemet elfogadnak, és még mindig érzem ezt a végtelen szeretetet, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert én ezt nem tapasztaltam meg az életem során, hogy engem tudnak szeretni, hogy én szerethető is vagyok.
1: Ezek az erők, amikkel kapcsolatban léptél az ezoterián keresztül, nem próbáltak visszavágni, vagy eltávolítani, vagy valami, mert szokott ilyen történni. Ha az ember az igazság útjára lépik, akkor ők is lépnek egyet.
2: Igen, nagyon-nagyon sokat támadtak, nagyon sokszor támadtak, de hálát adok a Jóistennek, hogy adta az éberség lelkét, hogy én mindig hívtam Tibort, hívtam Tündét, hívtam Emesét, mikor bajba voltam, és akkor én így szabaddá váltam, mert hogyha nem maradtam volna én ebbe a közösségben, én ma merem állítani, hogy én ma nem lennék itt. Nagyon sok támadásom volt, főleg azután, hogy én eldöntöttem, hogy járni fogok ebbe a közösségbe.
1: Igen, erre hivatkozok, mert ez is szokott lenni, hogy megúsztad, igen, vagy nem? Nem úsztad meg.
2: Hát megúsztam, mert imádkoztak értem, mert ha nem imádkoztak volna értem.
1: De nem úsztad meg kísértés nélkül?
2: Jó, a kísértés nélkül nem úsztam meg. Persze, hogy nem úsztam meg. Mindenféle kísértés volt. Mindenféle kísértés. Már annyira mentek, hogy emlékszem, egyszer leesett a számítógép is a éjjel, csak úgy magától a földre, és nem tört szét, és ez engem annyira úgy meglepett, hogy minden leesett oda, és mégsem tört el. Egy nagy csetepaté történt, és tudtam, hogy ez egy ilyen démonikus erő, hogy engem megijesztem, hogy valamit tegyem, hogy én többet ne járjak ebbe a közösségbe. De akkor is imád kértem, akkor is felhívtam innen a közösségből, és szabaddá váltam, és többet nem félek tőlük. Mert tudom, hogy Jézus útján vagyok, és akkor Jézus engem megvéd minden démoni erőtől, minden démoni támadástól.
1: Akkor, amikor a férjeddel problémák kezdődtek, problémák voltak, próbáltál-e alkalmazni valamit abban, amit tanultál, vagy hogy viszonyultál hozzá?
2: Igen, persze, hogy próbáltam én. Masszíroztam, kentem olajokkal mindenfélét, és közben kértem az imát is, míg akkor rá nem jöttem arra, Tibor felvilágosított, hogy ez nem jár a kettő együton. És akkor elhagytam ezeket az olajokat, elhagytam ezeket az én gyógymódomot, és teljesen az Úrra bíztam. Viszont ő már túl gyenge volt, nagyon-nagyon meg volt kísértve, és nem tudott megmaradni. 28 nap után helyre jött az orvosok, is csodálkoztak, hogy csoda történt. Kinyitott a szemét, levették a gépekről, viszont nem volt elég ereje, hogy élni tudjon. Kommunikált a szemével, integetett, de nem tudott megmaradni. Viszont engem annyira meg tudott erősíteni az a közösség, hogy nem estem kétségbe.
1: Én akartam kérdezni, amikor férjed eltávozott az élők sorából, akkor ez benned békétlenséget, mit váltott ki?
2: Érdekes módon nem váltott ki békétlenséget. Éreztem azt a mély fájdalmat, azt a hiányt, amit az volt az érzésem, mert soha senki nem fogja tudni betölteni, hogy egyedül maradtam, hogy én özvegy vagyok. Ezt sokáig nem is tudtam kimondani, hogy én özvegy vagyok, mert hogy az mi az, hogy özvegység. Volt bennem egy félelem még, hogy jaj, most mi lesz ezen túl velem, hogy fogom én mindazt elrendezni, mert nagy nehézségben éltünk, nagy adósságaink voltak, és mondtam, hogy ha most ő sincs, akkor mi lesz tovább? Én ezt nem fogom tudni kifizetni, és hálát adok a Jóistennek, hogy még mindig megvan mindenféle nehézség, de a Jóisten tudja csak, én nem is tudom, hogy oldódnak meg ezek a dolgok, ezek a problémák, hogy jut mindig pénz arra, hogy kifizessem a részleteket, mindenre jut a Jóisten kegyelméből. Nem aggodalmaskodok többet, semmiért, hanem Istenre bízom ezeket is, ezeket a nehézségeket.
1: Mit szóltak a baráti körben, munkahelyen, hogy mibe keveredtél belé, vagy történt veled?
2: Hát sokan szektának nevezik, vagy szektásnak neveznek, vagy furcsán néznek rám, viszont nagyon sokan vágynak, hogy ők is oda akarnak járni, ahova én, ők is meg akarják tapasztalni azt, amit én, mert észrevették rajtam azt a végtelen békességet és nyugalmat. És ezért nagyon sok kolléganőm jött el, és maradt is ebbe a közösségbe, és hálásak, mindannyian hálásak a Jóistennek, hogy eljöhettek, és hogy megismerhették Istent. Mert mind úgy voltunk, hogy azt hittük, hogy a hit útján járunk, ismerjük a Jóistent, de nagyon távol álltunk Istentől. És itt a közösségbe ismertük meg az igazi Istent, a hitet. Én most magamról beszélek, hogy ez így van. De a kolléganőim is ezt mondják, hogy ezt tapasztalták, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek.
1: Igen, amíg Isten kívülálló személy, addig egy kicsit úgy nehéz kapcsolatban lenni vele.

0: egyáltalán, hanem úgy hálát adtam a Jóistennek, és úgy imádkozok most azokért a testvérkékért, hogy megismerjék ők is az igazságot, hogy szólítsa meg a Jóisten őket is, hogy járjanak az ő útján. Nem haragszom egyikre se, és ez olyan furcsa, mert én olyan nagyon-nagyon meg tudtam az előtt haragudni az ilyen dolgokra. Olyan hirtelen haragú voltam, és megmondtam az én igazamat. De most többet nem fontos ez. Olyan nagy békesség van a szívemben, hogy el se tudom mondani, és hálás vagyok, csak hálát érzek, és imádkozok ezért a közösségért, hogy megmaradjon.
1: Próbáltak-e visszatérni az előző szellemi erők, amiben kapcsolatban léptél a döntésed után, hogy visszatérítsenek igen. oda?
0: Igen, igen, volt ilyen.
1: Hogy álltál ellene, vagy hogy ragáltál rájuk?
0: Hát főleg a masszázs szempontjából volt a támadás, mert jöttek, hogy jaj, milyen jó volt az a masszázs, milyen jól éreztem magam, és még szeretném, még így, még úgy, és mindre akartak venni, hogy folytassam. És hirtelen, hogy arra is gondoltam, hátha, és akkor beszéltem megint Tiborral, és akkor megint felvilágosított, hogy a döntést meghoztam, és meg kell maradnom az igazságba. És akkor úgy most ellenálltam, és megmondtam, én többet ezt nem folytatom. És akkor többet nem is kérnek.
1: A félreértés elkerülése véget azért, az nem azt jelenti, hogy nem szabad, így jó izomgörcsösedés van, vagy vérkeringési zavar, vagy ilyesmi, nem lehet azt megmasszírozni. Nem itt van a gond, hanem azokon a technikákon, amelyeket idegen erők kísérnek, amit úgy tanítanak meg ehhez hasonlók.
0: Igen,
1: mert van
0: igen.
1: egy normális, úgymond természetes útja a masszírozásnak, ami csak visszaemlékszem, mikor a sportoltam, ugye én voltam a sarokban a frissítő, és akkor az a normális dolog, amiben nem energiák vannak, hanem
0: na ez az,
1: építésség.
0: Hogy itt mindig energiákkal dolgoztunk. És ami
1: igen, most energizált érdekes. Világ van.
0: Igen, a Buddha szobor is ott volt jelen, és hogy nem láttam, ez is milyen érdekes volt, csak azután.
1: Két erősítés.
0: Igen.
1: A démoni világ részéről.
0: Sajnos, igen. És nagyon, annyira megtévesztettek ezek a démoni erők, hogy mindig, mikor elindultam egy ilyen úton, mindig úgy láttam, hogy nagyon tiszta, hogy az igazságot akarják, a gyógyítást akarják, a segítést akarják, hogy az Istent akarják, de sehol sem jelent meg az, hogy Jézus az Istennek egy szülött fia, és hogy őt szolgáljuk. És ezt nem vettem észre. Úgy beestem mindig ezekbe a csapdákba, hogy most így utólag látom, de akkor nem. Nagyon is úgy tűnt, hogy én nagyon jó úton járok. Én az Úr útján járok. És tényleg nem jött, hogy higgyem, hogy én egy egészen más úton járok.
1: Kedves Marika, sajnos az időnk lejárt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ide ez időt szántál erre a beszélgetésre. A Jóisten áldása kísérjen továbbra is a kitartásban, ugye, mert az ellenfél az nem alszik. Ébreknek kell legyünk, ahogy mondja Jézus, és ugye kérjük az éberség lelkét. De úgy érzem, hogy most közösen imádkozunk azokért, akik szintén így meg vannak téveszve, és azt gondolják, hogy Isten igazságába járnak, de idegen erőkre támaszkodnak. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk testvérünkkel, kérve kérünk Szent Fiad nevében. Érítsd meg azoknak az elmét és szívét, Uram, akiket becsaptak. Akik nem téged követnek és nem hozzád fordulnak, nem a lélek vezetésében törekednek járni, hanem különböző szellemi befolyásoknak rendelték alá magukat, hogy ezek megtévesszék és hamis boldogság felé vezessék. Üld a bölcsesség lelkét közös kérésünkre, ezen gyermekeid szívébe és elmébe, és vezess a teljes megtérésre, hogy valóban a megváltás kegyelme betöltse életüket egy új életre, egy benned valóra. Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldása kísérje a te utadat, továbbra is egész életedet, az ő dicsőségek fényében rágyon.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Erős állom Istenem.
1: Bajcsi Tibor voltam a Mária Rádió önkéntese. Dicsértessék Jézus Krisztus.

egy ölelés az magával ragad. Az ölelésben jól érzed magad. Feltöltődsz, mint egy lemerült elem, s a jó érzés lesz urrá lelkeden. Az ölelésben lélektársra lelsz, és az is boldog, akit átölelsz. A lelketeket álmokkal megtelik, és így maradnál akár estelik. Hisz egyé válni olyan nagyszerű, van benne béke, álom és derű. Egy ölelést oly könnyű adni rád, megélhetővé válik a világ. S lám, feléledhet tőle a remény, és ellágyul a szív, mikor kemény, és hitet ad, hogy élni érdemes. Egy ölelésért szívünk is repes. Ne legyen hát nap, mikor kihagyod, hisz boldoggá tesz kicsit és nagyot. Ölelj bátran, s engedd csak hatni rád, mert öleléstől szebb lesz a világ. Légy olyan, aki élni mer, s valóra váltja álmait. Ha szíved szép vágy tölti el, megkapod majd, mi ott lakik. Ne ráncson földre vélemény, mely nélkülöz szép álmokat, te csak hidd el, tiéd lehet, és váltsd valóra álmodat. Ne halld meg irigyek szavát, hit nélkül élni nem szabad. Benned csírázik szép csodád, te teremtővé önmagad. Ne figyelj arra, ki lehúz és azt mondja, azt nem lehet. Hisz nincsenek is álmai, hát nem tudsz árnyalni veled. Hány csodát adtak álmodók, így fejlődött a tudomány. Ők voltak a reményt hozók, s a titkukat már tudom ám. Addig-addig fogtak bele, míg csak végül sikerült, s az álmok fogas kereke egyszer csak helyére került. Hisz minden álom működik, s a hit táplálja, a remény. Amíg a szellem ügyködik hajtó erejét érzem én, általad lehet több a lét, élhetőbb, élőbb majd a föld. Mert vágyat leteszi eléd, amiért szellemed tündöd.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen, áhítattal végezzem és meghallgatásra méltó legyek, isteni fölséget színe előtt, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél, forduljunk buzgón a világ Urához hangos imánkkal.
1: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, mind e világon. Amen. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz pohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram, Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Öröm újongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat.
0: nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr, és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal, egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja.
1: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat, az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harson a szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja.
1: Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet.
1: És nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Menjetek ki az útak kereszteződéséhez. Akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Menjetek ki az útak kereszteződéséhez. Akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk.
1: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
0: Mindenható Isten, világ mindenség királya, áldunk téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket.
1: Hogy megismerjük igazságodat, és felségednek szolgáljunk.
0: Istenünk, te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja.
1: Add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról.
0: Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük.
1: Ezt a napot lelki örömben tölthessük el.
0: Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét.
1: Hogy mindig mindenért hálát adjunk neked.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen.

Hadi Endre, sorsunk. Van az életben egy-egy pillanat. Erősnek hisszük szerfelett magunkat. Lelkünk repül, száll, magával ragad, búsakodalmak mint hiába hóznak. Csalóka álmok léghajóján a vihar szépen felnekekbe tüntet. Míg lenn a földön kárőrvendő kúnyos kacajjal, röhögnek bennünket. Van az életben egy-egy pillanat, hogy nem várunk már semmit a világtól. Leroskadunk bánat terhe alatt. Szívünk mindenkit megátkozva vádol. Míg porba hullva megsíratjuk, mi porba döntött. Sok keserű álmunk, nincs egy szem, amely könnyet ejtsen, míg teste töltött fájdalmakká válunk. Ez a mi sorsunk. Mindörökre ez. Szívünk a vágyak tengerén evez. Hajónkat szélvész vihar összetépi, de egy zord erő küzdelemre készti. Bolyongunk, égünk lelkesedve vágyva, nincs egy reményünk, mely valóra válna. Míg sírba visz az önvád, néma átka.

Csupán egy lépést kellene megtenned, ahhoz, hogy elérd, mi életre kelt benned. De te csak állsz, és másoktól várod, mit életre keltett benned büszke álmod. Csupán egy lépést még a hosszú úton, hogy a lelked végre vágyott célba jusson. Személyesen átéld, mit álmod teremtett, aminek szikrája csiholódott benned. Milliónyi lépést megtettél korábban. Hittél, reménykedtél a múltban, a mában. Ha hited megőrzött, elérheted célod. Ha visszafordulnál, sohasem lennél ott. Csupán egy lépést kellene megtenned, erőt merítened, lélegzetet venned, remélned, s eltépni a célod szép jelző szallagját, megélni a vágyad reád mért darabját. Egy lépésre vagy. Hát kell a kitartásod, legyen lelki erőd, ne is legyen másod. Lásd a teremtésed. Lásd a reményed, létező valóság, hiszen megfordulni hiába valóság.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek, így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Élvezd az életet című részt.

Arthur Rubinsteinnél, a nagy zongora művésznél tett első látogatásáról Renato Guintini olasz újságíró így mesél. Amikor elköszöntem, a nagy művész megajándékozott egy dobozzal a kedvenc szivarjaiból. Egész életemben megőrzöm őket emlékül, mondtam neki lelkesen. Ne tegye, intett a művész, ezek a szivarok olyan tökéletesek, mint maga az élet. Az életet sem lehet eltenni, élni és élvezni kell, mert a földön nincs öröm és boldogság, ha nem szeretjük és élvezzük az Istentől kapott életet.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert meghálálják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak, úgyis hálátlanok maradnak. De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt, hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet. De
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény. A világban még van remény. Érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Íme a lakomát elkészítettem. Ökreimet és hízlalt állataimat levágtam. Minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok nem törődtek velem. A mennyegzős lakoma példázatában Jézus Isten országát mutatta be. A király mindent előkészített. A lakoma készen állt. A meghívottak azonban közömbösek voltak. Nem akartak elmenni a mennyegzőre. Fontosabbnak tartották a saját dolgaikat. Egyik a földjére ment. A másik az üzletével foglalkozott. A többiek pedig megragadták a szolgákat. Gyalázatokkal illették, és megölték őket. Ma is a közöny, az elfoglaltság az egyik legnagyobb veszély a lelki életben. Nem feltétlenül a nyílt hitetlenség távolít el Istentől, hanem az, amikor mindig akad valami, ami fontosabb nála. Az Úr ma téged is hív a vele való közösségre, meghitt együtt létre, arra, hogy befogadd őt a szívedbe, és engedd, hogy ő irányítsa az életedet, a döntéseidet. Vajon te hogyan válaszolsz? Vizsgáld meg a szívedet. Mi az, ami mostanában háttérbe szorítja Istent az életedben? Mire hivatkozva halogatod a vele való mélyebb találkozást? Mi tart távol tőle? Az elfoglaltságod? Vagy netán a kényelmet? Ne engedd, hogy a sürgős dolgok vagy a ketteléseid fontosabbá váljanak annál, ami örökké tart. Ne engedd, hogy a mindennapok zajában elnémuljon Isten hangja. A legnagyobb veszteség nem az, ha lemaradsz valamiről ezen a földön, hanem az, ha közömbössé válsz az Úr szeretete iránt. Válaszolj az ő hívására. A ma kimondott igenet közelebb visz ahhoz az élethez, amelyet a Teremtő kezdettől fogva neked készített.

0: Az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék. Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelméről. Védjük az édesanyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Hogy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anyák valóban kincsek, és kincsként kell kezeljük őket. Amúltkor a szerénységről volt szó, és most folytatom egy érdekes erénnyel, amely szépen hangzik, de nehéz ezt élni. Az angyali lelkületről. Az angyalok Istennek legszebb teremtményei. Őket csak a szűzanya előzi meg méltóságban, mint Isten anya. Mi emberek nem tudjuk az angyalokat utánozni, de erényeiket tudjuk követni. A gyöngétség, a finomság, a kedvesség, a szeretet gyakorlásával. Az angyalok. A szűzanya nem igényelte, hogy a királynőnek járó külön kitüntetéssel emeljék ki. Ő elfogadta azt a kitüntetést, amelyet a Jóisten adott neki. Persze, hogy megadták neki a hódulatot az angyalok és a szentek is. Az angyali magatartás egy erény, amely a gyöngétség, finomság, kedvességnek a megnyilvánulása, és ezekkel a gyöngétséggel, finomsággal, kedvességgel okoz másnak örömet. A gyöngétség az erőteljesség mellőzése, a finom, kedves, együttérző szeretet gyakorlása. A finomság a szavak és tettek lelkileg megnyugtató simogatása, lelki felemelése, megörvendeztetése másnak. A kedvesség, a jóság, a szeretet kisugárzása, a szavak és tettek kellemes hangzása, megnyilvánulása által. Kedvesség, finomság példái. Elkána asszony, mikor látja felesége Anna asszonynak az elkeseredését, vigasztalta, nem szitta, hanem vigasztalta. Hát én nem többet érek, mint akármennyi gyermek. Ahasvéros király Eszter királynőnek mondta, hogy igazán értékeli őt a kedvessége miatt. Jézus szólott a Naimi ifjú édesanyjához, ne sírja. Jézus feltámadás után kérdezte, asszony, miért sírsz? Kérdezte egy angyal, és ugyanúgy kérdeztek pár pillanat múlva Jézus is, asszony, miért sírsz? Jézus a házasságterű asszonynak mondta, én sem ítéllek el, menj és többé ne védkezél. Nem azt mondta, sokan azt mondták volna, hogy takarodj te mocsok. Jézus azt mondta, menj és többé ne védkezzél, s nagyon kedvesen mondta. A betániai asszonyról mondta Jézus, aki a illatot hozó asszony volt, és Jézusnak a lábára, fejére öntette az illatot. És azt mondotta Jézus, megbocsájtott sok bűne, mert nagy volt a szeretete. És Simont korholta a házigazdát, nem adta semmit, még vizet se adta a lábamra. A kedvesség igazán megnyilvánult Jézusban. És ez a finomság, kedvesség meg kell nyilvánuljon a mi mindennapi életünkben is. Mert a mai világ nagyon durva lett, és az emberek megbántják egymást. Igyekeznek fájdalmat okozni. Vannak ilyen gonosz emberek. Abban van örömük, hogy embertársuknak fájdalmat okoznak. Erre már a szaddizmusnak különféle formája. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Fájdalmat okoz valaki. Ez már szaddista. És sajnos vannak a hívő emberek között is ilyenek. Főleg a családi életben. Kedvesség, finomság a házasságban, családi életben, és a boldogságnak fontos feltétele. Férjek sajnos legtöbbször durvák tudnak lenni. Védjük az anyákat. Egy durva ember több feleségét sírba tette, mert azt mondotta a fiainak, a börtönben meglátogatlak, de a kórházban nem. És a fiúkból híres verekedők lettek, vértontottak. Ez a durva a lelkület. Mikor az ember alacsonyabb tud lenni az állatoknál? Egy fiatalasszony leszállni akart a gabona lerakatról. Asztagnak nevezték. Férjét kérte, hogy segítsen leszállni. De a férfi durván húzta le őt az asztagról. Nem volt semmi kedvesség, finomság benne. Szegény asszony bizony lelkileg szenvedett, mert ha leesett volna az asztagról, a gabonalakásról, nem fájt volna neki annyira, mint az a durvaság. Egyik szolgálati helyemen fiatalasszony a nem éppen finom beszéd hatására, a rossz bánásmód miatt kiszaladt az utcára, és a kocsi elé, az autó elé dobta magát. Így halt meg. Vannak asszonyok, akik bizony öngyilkosságba menekülnek, mert már nem bírják a rossz bánásmódot. Isten őrizzen az ilyen emberektől. Ha valaki elmondja, hogy nem kötött házasságot, én mindig azt mondom, ne bánja, már sok durva ember van. Persze tisztelet a kivételeknek. De vannak finom emberek is. Zarándok úton egy fiatal ember azt se tudta, hogy mit tegyen a hitvestársáért, amikor az rosszul lett, hogy mivel vigasztalja. Egy udvarhelyi asszony mondta utazáskor, hogy a férjemnél csak a jó Isten tud jobb lenni. Nem iszik, nem dohányzik, és kedves a családhoz. Hát ilyen eset 100 közül 1-2 van, bár minden ember ilyen lenne, és az ilyen embereknek csak gratulálni lehet. Szegény asszonyuk is nagyon megérdemlik a gyöngétséget, a finomságot is, a kedvességet. Ezzel tudjuk az életüket elviselhetővé tenni, sőt, az egészségüket is biztosítani. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Ládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Józó Grúbes atya, hercegóvinai tartományfőnök katekézise következik, amely a 36. Mládi Feszten hangzott el Medjugorjeban.
1: Jó reggelt kívánok! Az egyik este azon gondolkodtam, a két részről gondolkodtam, és ma egy kicsit ezt a két részt szeretném tovább vinni, az élet két részért, ahogyan én nevezném, az élet törvénye és a szeretet élete. Gyakran úgy gondoljuk, hogy jó vagyok, az életem rendben, tisztelem a parancsokat, betartom, a munkámat végzem, és egy közösséghez tartozom. Ez olyan logika, amely emberileg érthető. Az emberi psziché azonban ezt fogja, de ez nem minden. Szent Pál azt mondja, hogy a törvény a halálba vezet. Mégis sok keresztény továbbra is a törvénynek a rabjai azt gondolják, hogyha igaz dolgokat tesznek, akkor valamilyen módon megkapják Isten elfogadását. Milyen jó ez, mondja egy asszony, egy misztikus, a kortársunk, így írja, gyermekként féltettek a veszélyektől és az ítéletektől, hogy a Isten parancsait megszegjem. Azt gondoltam, hogy jól cselekednek helyesen. Nem ittam, nem cigarettáztam, nem szerencsejátékoztam, nem tettem. És így növekedett bennem, ez az igaz volt, és sikeresen mindenre nemet tudtam mondani. Tudatában voltam annak, hogy az életemben van egy meghatározott üresség, amire én minden rosszra azt mondtam, hogy nem, az valahogy mégis hiányzott. És ezek engem akadályoztak. Nagy, túl sok ez a neted. És akkor kezdtem, azon a napon kezdtem megérteni, amikor a nappaliban a kávét fogyasztottam, és a nap besütött az ablakon, és amikor ott ültem, hallgattam, gondolkodtam, és egyik pillanatban azt éreztem, minthogyha az Úr azt mondaná nekem, egy olyan életet építettél fel, amely szabályokkal van tele. Ezeket a szabályokat én nem tudok átlépni, téged pedig ezek a szabályok bezártak. Akkor nem értettem ezt. Az Istennel való élet, hát ez nem azt jelenti, hogy betartom a törvényeket. A kereszténység nem arra alapul, hogy ne ölj. Én rosszul értettem meg a kereszténység lényegét, és hogyha nem a szabályokról van szó, akkor mire tettem rá az életemet eddig? Hogyha ezt mind rosszul értettem, és mi az, amit én rosszul értettem meg Istenről? És még egy fontosabb kérdés ennél, mit kell akkor nekem most tenni, hogy ezt kijavítsam? A szabályok üresen hagytak belülről, de éreztem, hogy a lélek felszabadít az Istennel való kapcsolatra, amely életerő, és ez a legnagyobb az én számomra, ez pedig az öröm. Ez a szó, hogy öröm. Óriási öröm. Ez a tudat kezdte betölteni azt az ürességet, ami bennem volt, és felfedtem az Istennel való kapcsolatot. Az én létemet ő benne, hogy egy egész emberré legyek, belsőleg és külsőleg is. És akkor így zárja, lehet, hogy a szeretetről van szó. A legjobb leírása annak, amit éreztem, ahogyan belém áramlik. Igen, ez a mély tudás, hogy én szeretve vagyok. Ez az én utam, mondja ő, lehet, hogy túl hosszú volt a törvénytől, a határoktól, a szeretetig, de nagyon fontos volt. Kedves barátaim, ez a törvény, ez fontos az embernek a természetének, a tradíciók és a lelki közösségeknek, intézményeknél is fontosak, mert hogy egy alapot adnak, és a közösségnek az alapjait megteremtik a kis családokban, a nemzeti és egyéb területen. Törvény nélkül az élet káosz lenne. De ugyanakkor fontos megérteni, hogy jó alapja, kezdete az életnek az első része. Félek, hogy emberek egyáltalán nem fognak eljutni ehhez a második részhez, és ez az út, az életünk második része vár ránk. Lehet, hogy nem is érkezik meg valaki, lehet, hogy valaki nem is szeretne, lehet, hogy valaki egyáltalán nem érti a szeretetnek az erejét és Jézus parancsolatainak a lényegét. Vannak, akik azt sem tudják, hogy ez létezik. Mi a kultúrában az élet első részében azt tanuljuk meg, hogyan kell élni, hogy hogyan kell biztonságot teremteni. Nagyon sok a feladat, hogy ezeknek az értelmét felfedezzük. Thomas Merton, az egyik legismertebb amerikai misztikus, figyelmeztet, amikor ezt mondja. Az egész életünket úgy töltjük, hogy egy létrán megyünk felfelé a magasba, és amikor felérünk, akkor értjük meg, hogy a létrák rossz fal mellett vannak. Kedves barátaim, mindenki gyakran láthatja azt, hogy valami nem működik, valami nem oké, valami nem jó. De mi csak tovább folytatjuk kérdés feltétele nélkül, folytatjuk az életünk folyamatát, és feltételezem azt, hogy a katolikusok gyakran azért gyónak gyakran, és egy dolog körül forognak. És lehet, hogy némelyikor az ember megérti, hogy az ő létrája az jó, rossz falhoz van téve, és még mindig csak az életnek az első határánál van. Barátaim, az élet túl rövid ahhoz, hogy túl sok hibát kövessünk el, de ugyanígy túl rövid ahhoz, hogy ne kövessünk el bizonyos hibákat, amelyel az ember eljut egyfajta bölcsességre. A keretek, a kultúra és a hagyományok megőriznek bennünket az eleséstől, de láthatjuk, hogy lehet elesni, és mire tanítanak ezek az elesések. Az ember pedig ezekben az elesésekben, az első, az élet első részére gondolok, tanul. Mindannyian tudjuk, mikor gyerekekként tanultunk biciklizni, akkor leestünk. Megtanította nekünk az egyensúly érzéket, és hogy hogyan kell a biciklit hajtani. Akik azt gondolták, hogy nem ülnek fel, mert leesnek, nem tanulták meg az egyensúlyt sem, és a biciklit hajtani sem. Enélkül nehéz élni. Ők az igazak, akik tudás nélkül mindent tudnak, mindig igazuk van, és ez az ő kemény fejűségük a legnagyobb dimenziójuk. Én ilyen vagyok-e? Ez a kérdés. És az életünk első részére vonatkozóan van egy meghatározott viselkedés, ez pedig azt jelenti, hogy túl sok a veszély, de az emberi érettség és bölcsesség ezen vezet. A történelemnek a nagyobb részében sok a szimbólum, a nyilvánosság, a keret,

számomra, hogy a probléma abban van, az első részben, hogy túl sokat teszünk bele, túl sok könnyet és izzadságot teszünk abba, hogy elhiggyük azt, hogy létezik az az életnek a második része is. Erre az útra használnak több metaforát. Vannak a juniorok és a szeniorok, a megkereszteltek és a megbírmáltak. Jézus újra mondja, Péter, amikor még fiatal voltál, amikor fiatalabb voltál, Péter, amikor majd megöregszel, amikor az ember elkezdi az élete második részét élni, akkor láthatja meg a különbséget a két rész között. Akkor felismerhetitek a bűneiteket, a gyengeségeiteket, és harcolhattok az egótok ellen, a kemény fejűség ellen, és minden negatív krízis ellen az életben. Istennek nincsenek unokái. Istennek csak gyermekei vannak. Mindenkinek ezt az utat meg kell tenni, minden generációnak fel kell fedezni magába a léleknek az erejét. Hogyha nekünk ez nem sikerül, akkor csak az elmúlt generációra reagálunk. Hogyha az élet csak akció, akkor az nem szabad élet. Igen. És senki sem tud ebben segíteni nekünk, sem a barátaink, sem a misztikusok, sem a lelki vezetők, a legjobb barátok sem. Senki sem tud helyettünk kidolgozni, elvégezni ezt a munkát, ezt az utat járni, a keresés útját. És ebben az élet első részében az Isten gyakran említi, hogy a rosszat használjuk, hogy el van rejtezve, és mi magunk sem ismerjük fel. Biden adminisztrációra erre emlékeztek. A nagy katolikus Amerikába. Ezt még az Isten se tudja felismerni, hogy ez mit is jelent. De pontosan az embernek kell a rend, a biztonság, de kell ez a legfontosabb rész is, amikor az ember szabaddá válik a felismerésektől, a figyelemtől, akkor már nincs értelme az identitását őrizni, vigyázni rá, megmutathatja, hogy ő ki, és amikor a narcizmust és a magáról való beszédét félreteszi, akkor lép be az üdvösségre. Akkor az ember egyszerűen csak szabaddá válik, és megérti, hogy a léleknek a nagy erejét, és le tudja venni magáról a múlt terheit. Leveszi magáról azt, ami megterhelte, mindazt, amit az emberek tettek, amit mutattak, ami megterhelte az ő lelkét. És akkor az ember a egészséges, őszinte, de már nem ezek a fontosak, hanem az, hogy bölcs. Csak a bölcsesség. Ó, milyen fontos megérteni jól ezt a részt.

0: Milyen fontos megérteni, hogy a múlt dolgai, amik a legjobbak az ember, legfájdalmasabbak az ember életében, azok a legjobb tanítók a számunkra. Ezért nem kell ismételni és elfolytani ezeket, hanem felhasználni a bölcsességre, hogy az ember jól jöjjön ki ebből az első részből, amely nagyon szűk és kicsi rész, önmagának a bekorlátozása, az érdek és az ego élete útja. És akkor az a második része az életnek, kilépés a házból, az otthonból, ahogyan mi mondjuk ezt gyakran, kilépünk a komfortzónánkból. Amikor kilépünk ebből, akkor az életnek meg lesz a saját maga útja, és akkor megértjük azt a bibliai utat, az egész bibliai történet elején Ábrahám áll, hagyd el a házadat, a földedet, és menj el egy idegen országba, amit majd mutatok neked. Ugyanez a filozófia, ugyanez az az út, amire Jézus hív, azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, és felejtsd el a házadat, a feleségedet, a gyerekedet, a szüleidet. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem értjük meg ezt a szabadságot. Az első rész az minden indulásnak a kulcsa. Jézus üzenete nem egy klasszikus meghívás a megtérésre, vagyis visszatérés a zsidó szövetséghez. Krisztus ezt az életnek az helyes álláspontját magyarázza, amely idő fölötti és személyes. Mit jelent meghalni, még mielőtt valóban meghalsz? Mit jelent újra születni? Hogyan veszítsük el a kis életünket, hogy megtaláljuk azt a nagyot? Lehetséges-e ebben az önző világban szeretetben élni, önzetlen szeretetben? A kérdés, a bölcsesség kérdése egyszerű, de nagy. Mert Krisztus nagysága az nagyon egyszerű. A tanítványok meghívása az új szövetségben világos meghívás elhagyni az apját, az otthonát, a hálóját. Máté negyedik fejezetben írja, meghívta őket is, ők gyorsan otthagyták a hajójukat, és elindultak a nyomába. Így más, hogyan nem tud az ember elindulni ezen az úton, hogy ezt az első részt nem teljesíteni, mert minden ember máshogyan szenved, máshogyan tűr, máshogyan így van Ábrahámnál. Összegyűjtötte a tulajdonát, mielőtt elindult, Ágoston pedig sok élvezetet gyűjtött előtte, mielőtt elindult ennek a második részhez. Assisi Szent Ferenc sok ünneplést, sok vágyat gyűjtött magának, mielőtt szenté lett. Dávid és Pál sok gyilkosságot követett el, mielőtt megértette Istent. Mária Magdolna sokfajta szeretetet gyűjtött, mielőtt a názáreti után indult. Sokan közülünk sok elesést és feljutást gyűjt, sok bajt, még mielőtt megállna az élet előtt, és azt kérdezné, hogyan tovább?
1: Mikhail Gorbacsov,
0: az utolsó szovjet elnök Gorbacsov 85-ben, mielőtt még a Szovjetunió első embere lett volna, a feleségével sétált, és egyik pillanatban azt mondta neki, holnap nagyon nagy nap lesz. Elmondta a népnek a helyzetét, ezt jól tudta, és egy mondatot mond, amiről azt mondták, hogy a történelem legfontosabb mondata, azt mondta neki, figyelj, így nem mehet tovább. A személyes kérdés mindnyájunknak, amikor az életünk első részéről beszélünk, hogy ez így tovább nem mehet. Egy más irányt kell vennem. Azt, hogy az ember ezt megértse, hogy nem elég csak a törvény, a keret, hogy nem elég csak a munkát elvégezni. Én ezt gyakran mondtam, és szeretetből mondom most is az egyházba, én úgy látom, hogy csak két fajta pap van, az, aki megteszi a munkáját nagyon rendesen, a plébánia jó állapotban van, a pénzügyek is rendben vannak, minden szinte tökéletesen jó, és itt minden megáll. Van egy másik fajta pap, akinek az ő hivatását éli a Szentlélekkel eltelve, és világos, hogy az emberek kihez akarnak inkább menni. Jézus üzenete, a prédikáció, ő világos, hogy meg kell változnunk, amikor azt mondja a követőinek, térjetek meg, változtassátok meg a gondolkodás módotokat, mert tovább így nem mehet. A modern pszichológia így mondja, a többségünk kész feltenni a kérdést, 5% információ bármiről, valódi tulajdonképpen, hogy ez igaz. Az ember olyan sok mindent összegyűjt, hogy igaz úton legyen, hogy biztonságba érezze magát. Kedves barátaim, én hiszem azt, hogy pontosan ez a hely olyan, ami segít nekünk, hogy belépjünk ebbe az életünk, a létezésünknek a második részébe. Ennek nincsen kapcsolata az évekkel. Meg kell értenünk Krisztus által, és akkor megértjük azt a teljességet, amit Krisztus mondott, hogy csak egyetlen törvény létezik, ez pedig a szeretet törvénye, hogy ő megértette az embernek a lelkét, ő töltötte be, ő a lét alapja, a boldogság, a jóság, a megelégedettség, a remény. Ő ad békét, amikor meghalunk. Krisztus az életet egyszerűvé tette azáltal, hogy a törvényt és a kereteket egyben egy jezsuita az Úr kereséséről azt mondta, semmit az életben, semmi sincs fontosabb, mint hogy szeretet legyen bennünk, amely felébreszt reggel, felkelt az ágyunkból, és a napot végig éljük. Ez mutatja meg, hogy mennyi öröm és mennyi szenvedés lesz az életünkben, és az egész életünkön át. A szeretet dönt el mindent, és ez így jól van. Mert Isten a szeretet. Hogyha ez így van, hogyha Isten a szeretet, akkor szeretet az Isten. Akkor az ember megérti azt az egyszerű dimenziót, akkor megérti, hogy ő sokkal erősebb minden határnál, akkor az élet utolsó pillanatát nézzük, akkor az életünk nagyon gazdag, hogyha szeretsz, szereted a feleségedet, egyszerűen a férjedet, akkor jó férj vagy és jó feleség vagy. Ha gyerekeidet szereted, akkor jó apa vagy és anya. Ha szereted Krisztust, akkor jó pap vagy. Hogyha szereted a munkádat, akkor egyszerűen jó dolgozó vagy. Szereted a hazádat, akkor egyszerűen fantasztikus politikus vagy. Igen, a szeretet mindent egyszerűvé tesz. Azért a törvény teljessége, az élet teljessége, azért a második résznek a teljessége a keretek által ad értelmet. És ebben a második részben, kedves barátaim, én hiszem, hogy megtörténik az, ami az ember életére vonatkozóan nagyon fontos, ez pedig a tisztulás. Hogy az ember a lelkét megtisztítja mindenféle szennytől. Nemrég kerültem tudatába annak, amit úgy hívnak detox, tehát hogy méregtelenítés. Hogyha szeretnénk megtisztítani, méregteleníteni a testünket, akkor a különböző felesleges dolgokat, ételt és italt meg kell vonnunk magunktól, félre kell tennünk, és ez a méregtelenítés egy folyamat, amelyben a káros anyagokattól mentesülünk, nem vesszük magunkhoz. Így van a lelkünkkel is. Meg kell tisztítanunk, mindent a felszínre kell hoznunk, kell tudatába kerülnünk ennek a folyamatnak. Tudatába vagyunk, hogy sok szemét van körülöttünk, és sok szemét van bennünk. Milyen fontos megérteni azt a bölcsességet, barátom. Te a lelkednek a kapitánya vagy, te vagy az ura a sorsodnak. Ne mondd azt, hogy másik a hibás. Én ebbe személyesen nem hiszek. Te vagy az, aki döntesz, hogy mit és hogyan fogsz tenni. És amikor az ember dönt, és félreteszi a szemetet, és a szeme, és a füle, és az idejéből, akkor megérti a létezésének a második részét. Kedves testvéreim, kedves fiatalok, ez Medjugorje, a találkozások helye. Én hiszem, hogy nagyon érdekes emberekkel találkoztatok szerte a világból, hogy kiléptetek a komfortzónátokból, hogy más nyelv, más országból érkezettekkel barátkoztatok, és ezáltal az életetek gazdagabbá lett. Egy ilyen történt velem egyik nap. Szent misén voltam egy helyen, és a Szent mise előtt készültünk. Sok minisztráns volt, sok pap. Köztük volt egy kisgyerek. 15 perccel a mise előtt azt mondta nekem, gyorsan küldhetnék az édesanyámnak egy üzenetet, valamit elfelejtettem mondani neki. Ja, mondtam, persze, küldjél. Kivette, és akkor ránéztem a telefonra, és azt mondom neki, tedd vissza a zsebedbe. Mi az nálad? Azt mondja. Ez egy régi telefon. 8 hónappal ezelőtt azt mondtam magamnak, ez így nem mehet tovább. Vettem egy buta telefont, 2 dolgot tett velem az életbe. Tisztátalanná tett, és minden időmet elvette. És akkor én azt mondtam, egy nap elég. És eldobtam az okostelefont, és ez 1 hónapig kínzott engem. Barátaim kinevettek, és tudja, így most nagyon sok időm lett. És akkor azt mondtam, hogy ezek után sokkal könnyebb lesz nemet mondanom. Azt kérdeztem tőle, hány éves vagy? Azt mondta, 17. Hogyha ez a gyerek 17 éves, ilyen döntést tud hozni a világban, amely digitális, akkor mi van velünk? Úgy tűnt, minthogyha abban az életének a második részébe belépett volna. Tudatába lett annak a sok szemétnek, amit tönkreteheti a lelkét. És azt mondta, ez így nem mehet tovább. Tudatába lett annak, hogy én vagyok a lelkemnek a kapitánya, az ura a sorsomnak. És akkor újra kivette, kinyitotta, azt mondta, nekem elég, tudok üzenetet küldeni, és fel tudom hívni azt, akit szeretnék. Megcsókoltam a kezét. És a végén, kedves fiatalok, ez lehetséges számunkra. Mi gyorsan tudunk lelkileg növekedni, belépni a létezésünk második részébe, és azt mondani magunknak, én is tudok így élni, így cselekedni, vagy pedig azt mondjuk magunknak, ez így tovább nem mehet. Vagy azt mondani, én is szent akarok lenni olyan, mint ő. És katolikus megtérő a New York Times-ban mondta, beszélt egy fehér házról egy történész, aki 33 és 34 éves, a következőt mondta, én szeretnék bölcsességet újra népszerűvé tenni az én generációm számára, mert az én életem célja az, hogy szent legyek. Lehetséges. Nagyon is lehetséges. Köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Józó Grubes atya, hercegovinai tartományfőnök katekézését hallhatták, amely a 36. Mládifeszten hangzott el Medjugorjéban. Köszönjük, hogy velünk tartottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Vajoros Attila. Csodaszép vasárnapot és jó rádióhallgatást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el is mondom a telefonszámainkat, melyek a következőek: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Az SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran lehet írni imakérést a honlapunkon keresztül, és a honlapunkra is www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk elsősorban a békéért, imádkozzunk minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, imádkozzunk megfelelő időjárásért, imádkozzunk családjainkért, imádkozzunk ma is a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Kedves hallgatóink, az ima szándékot követően majd 10:30-tól Erdő Szent Györgyre kapcsolunk, ahonnan a Rózsafűzér imát 11 órától pedig a mai délelőtti szentmisét közvetítjük, ma délután 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz majd szentmise közvetítés.

0: Első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, köszöntöm.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Na, akkor most én vagyok-e a vonalban?
0: Igen, igen, természetesen. Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Na. Vága, dicsértették az Úr Jézus Krisztus. Attila, szeretném ezt a imád, ezt a szennyiség mindent felajánlani az én betegségemét, hozzám tartozókért, a gyermekeimért, az unokáimért, és az összes Mária Rádió minden szolgálatáért, a Jóisten segélyemért. Magukat adjon egészséget családjával együtt, Attila.
0: Köszönjük szépen.
1: Azó Margit néni voltam, Madarasról.
0: Kedves Margit, én nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ma délelőtt is velünk együtt imádkozik, áldott szép vasárnapot, jó egészséget, és persze jó rádiózást kívánunk.

0: És hát az imádról, ha van szó, ne feledkezzünk meg az ünnepeltekről sem, köszöntjük a születésnaposokat természetesen most is, és majd persze kora délután a kívánságműsorban is. Hát ma, hogyha a naptára kacsintunk, akkor azt láthatjuk a Gittákat, köszönthetjük, valamint a Brigittákat a mai napon. A Jóisten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig.
1: Halló,
0: halló,
1: rádió?
0: Igen, köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A mai szent imákot mind felajánlom. A csíksomjói csorba ikáért, aki az éjszaka adta vissza lelkét a teremtőjének, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugdolmat. Csendes pihenést az anyaföld. Nagyon szépen köszönöm, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök, Kálmán, a Jóisten nyugtassa őt békében, imádkozunk az ő lelki üdvéért.

0: Sajnos egy nagyváradon is elhunyt a Lóránt Fé Zsuzsanna gimnázium egy kicsi diákja, Kovács Lévai Maja Alexandra, jóisten nyugtassa őt békében, imádkozunk az ő lelki üdvéért, és hát imádkozunk azért a két fiatal is, akik Tustártfürdőn haltak meg a motorbalesetben, imádkozunk fiataljénkért, hogy sokszor a szórakozás mellett kicsit jobban figyeljenek arra, hogy a saját életük és saját egészségük csak egy van, vigyázzanak jobban magukra. A jóisten nyugtass őket békében, és a családoknak pedig vigasztalódást kívánunk, imádkozzunk értük. Nézzük, hogy milyen SMS-eink, illetve e-mailjeink érkeztek. De még előtte egy telefonálót természetesen meghallgatunk. Aki letette a telefont, no, reméljük visszahív minket. Ide kezdes hallgatónk Háromszékről, drága mennyei atyám, nem kérek egyebet, csak az egészségem javuljon. Imádkozunk minden kedves beteg hallgatóért. Magdi írja a Gyergyó remetéről. A mai imákat szeretném kérni, drága férjem lelki üdvért, aki 10 hónapja távozott az örök hazába. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nagyon hiányzik. Drága Magdi, imádkozunk önért, az egész családért és kedves elhunyt férjének lelki üdvéért, nyugodjon békében, önnek pedig a Jóisten ölelje önöket magához és pótolja az ő hiányát a Jóisten a végtelen nagy szeretetével. Ibolya írja Hodosról, a mai imákat felállom fiamért, a Jóisten segítse, fogja a kezét és adjon egy jó társat neki. Egy édesanyja írja, imád szeretnék kérni a nagyobbik leányomért, hogy minden rossz akaratú távon maradjon tőlem, és minden úgy legyen, ahogyan ő szeretné, szeretett béke kísérje egész életét. Hát ezt kívánhatjuk mindenkinek, mindenki a saját gyerekének, családjának, legyen minden családban szeretett béke, egészség, és egy pici siker is, és persze sok-sok áldás. Újabb telefonáló, halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm. Halló, halló, élő adásban van.
1: Itt ébesség a Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a tízok. A drága szüzonyja fizessen, mert aldázott munkájukat. Az Istántól sem egy kedves családjával együtt. A Mária Rádió összes dolgozóját, a bácsiát. Adja meg a szüzonyja aldázott munkájukat, és felajánlom Kicsze Máltani Néhai Győr László komám lelke üdvét, és Brigita Komasszon nevenapján. A Jóisten neki adjon segítőkegyelmet, csendes öregkort. A Jóisten éltesse, kedves gyermekeivel, unokáival együtt. Isten éltesse komámasszon sokáig, komámnak adjon örök nyugodalmat minden betegnek, gyógyulást. Halottaknak örök nyugdolmat felajánlom az állam férjemért, a nagyszülőkért, az indrávajó szüleimért, nagyszüleimért, a komasszonyaimért, a halottakért, élőkért, a Jóisten adjon segítség egy álmat, áldott szülük napot. Isten fizessen, hogy tetszettek hallgatni, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, és köszönjük, hogy ezért a sok-sok szándékért együtt fog imádkozni velünk. Következzenek az SMS-ek, így szól a legelső. Gyimesben én és a Rózsafűzért felállom Lizői Kisszenterész tiszteletére, és kérem Szentét a közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a fülemet és a hallásomat. Imádkozzunk ezért a kedves hallgatóért, aki Gyimesből írt nekünk. A Rózsafűzért felállom hálából a sok-sok kapott kegyelemért, halottaink lelkidvért és két nagyon súlyos betegért. A Rózsafűzért felállom égi édesanyánknak, hálából a közbenjárásért, családom testi-lelki ajándékaiért, halottainkért is imádkozzunk az ő békés nyugodalmukért, valamint egy balesetet szenvedett fiatal teljes felépüléséért.

0: a rózsafűzért, felállom családom minden egyes tagjáért, kezdődik a következő SMS, szeretetért, békért, türelemért és a gonosz távozásáért, valamint bűneink bocsánatáért egy hallgató írja hidegségről. 0259-420-555, illetve 03-59-420-555. Ezek az élőadás telefonszámai, nagy szeretettel várom hallgatóink imakéréseit, SMS-t is lehet küldeni a 0758-420-555-ös számra. És már is egy újabb telefonáló a telefonvonal túlsó végén. Haló, haló! Halló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Attila Gyala, nekem sokszor eszembe jutnak ezek a régi betelefonálók, akik már nincsenek köztünk. Például Tankó Gizitére szeretnék emlékezni, és felajánlom a rózsafűzést, aki még Izraelből és örökké támogatta a rakalót.
0: Bizony, bizony.
1: Sokszor betelefonált. Uh-huh. Kenyeres Magdika nén is, még sokan mások, akik már nincsenek köztünk, azokért szeretném felajánlni ezt a rózsafüzét. Köszönöm szépen, Attila, és áldott szép napot kívánok önöknek is.
0: Mi is köszönjük, jó Isten segítsen meg, és hát itt eszembe jut ugye Lövétéről Teréz néni, vagy Misi, aki mindig telefonált nekünk Gyergyóból. Hát ő Isten nyugtassa őket békében, ők már az örök hazában szaporítják a Mária Rádió hallgatók nagy táborát. Ők tudom, hogy imádkoznak értünk, és hát persze nekünk is nagyon hiányzik Ági néni is itt Váradon, de hát nagyon sok mindenkit lehetne végigsorolni. Imádkozzunk értük is természetesen. Újabb telefonáló, haló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
0: Köszöntöm. Halló, élő adásban tetszik lenni. Igen, tessék mondani. Szerintem a kedves hallgató nem hallott minket, de reméljük, hogy visszahív még hamarosan. 0259-420-555, illetve 0359-420-555, ezek az élő adás telefonszámaim. És ameddig a következő telefonáló meg nem érkezik, addig még néhány SMS-t felolvasok. Családom egészségért szeretnék imád kérni, békéért, egy mindennapos hallgató így a Sepsi Szent Györgyről. A rózsafűzért és az imád fanálom családomért, gyógyulásomért, a testvéremért, Enikőért és minden beteg emberért, írja egy édesanyja. A rózsafűzért, családomért és több fontos szándékért ajánlom fel, és magikkal imádkozom, így egy kedves hallgató. Nagyon örülök, mikor ilyen jó, ízes társzolással írnak nekünk. Köszönjük szépen! Felállom az imákat családunkban a békéért, lelkünk megnyugvásáért, kérjük a szűzanyát, hogy legyen közbenjárunk a kéréseink teljesítéséért, segítsen mostani nagy szükségünkben, imádkozzunk ezért a családért is. Újabb telefonáló a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
0: Köszöntöm.
3: Kértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mind örök
3: szeretettel köszöntelek, Attila. László Margit néni vagyok, Csíkszeredából. Én fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét. Egészség, békesség, szereteté. A drága nagyunokám útra indult Németországba, ott dolgozik. A jó Isten őrözze meg a Csíksomjai szűzanya, takarja be a palácával. Drágos Szentegyházán Simó Kinga unokámért, a drága leánkám, két árva, fiókája, családjáért, szüleiért. Anna néni, Lőrinc Anna néniért, Attila. Nem tudunk semmit róla, imádkozunk érte, mert azt kérte, imádkozunk. De már olyan rég nem hallunk. Nem tudunk, mi van le. Valaki, ha olyan közel is telefonszáma van a Mária Rádióhoz, adjon valami jelet nekünk, mert úgy aggódunk érte.
0: Hát imádkozzunk érte, és ha valaki tud, akkor tényleg...
3: Minden tartozó, családtagom én, halottaim én, minden jó emberemét, Mária Rádió hallgatójáért, támogatójáért, főtétlenül.
0: Nagyon szépen köszönjük. Jóisten segítse meg, és Anna nénért imádkozunk. Ha valaki tényleg tud Anna néniről valamint, akkor írja meg nekünk, szívesen felolvassuk a rádióban, de addig is imádkozunk érte is, és minden betegért. További SMS-eink közül válogatok, így szól a következő. A rózsafűzért és szentmisért felállom néhány jó szándék beteljesüléséért. A ma nap imáit és rózsafűzereit, szentmisét felállom hálából a drága Jóistennek a sok kapott kegyelemért, családomért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetésen, vezessen minket a helyes útra, valamint az úton lévőkért, a békéért és önökért, írja egy édesanyja. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
4: Halló, mit csináltassék a Jézus Krisztus?
0: Mindenöki, amen.
4: Testvéri szeretettel szeretném köszönteni önöket, az összes Mária Rádió dolgozóját. Én ezt a rózsafűzétet szeretném ajánlani, azt bizony a Máriához, Kisümő Máriához, minden betegért. Van egy testvérem, ágyhoz kötött a Jóisten, adjon neki minden napra erőt, és minden betegét, pápáért, papokért, háború megszűnéséért, mindenki érte világon, és a gyógyulásomért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben. Nagyon szívesen köszönjük, hogy velünk imádkozik ma is.

0: Kamai Rózsa Fűzért, fennállnom a rádió dolgozóiért, a hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondok megoldódásáért, egy ismerősöm családjáért, összes elhunyt rokonomért, és minden jó szomszédért, így az imakérést Péter Hajnal Szentegyházáról. Itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Rózsa Fűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesáért, a világ békéért. Éljenek a Szent Jánosiak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a hívását. Mi is imádkozunk a Szent Jánosiakkal egyetemben, egy kedves testvérünkért, Tündért, akit a héten temettünk el, 51 évesen, ő Isten adjon neki örök nyugodalmat, családnak pedig vigasztalódást.

a mai nap imáit felajánlom, a tegnapi nap minden kegyelméért, hálából, erőért a feladataimhoz, és az imanapunk sikereért, a szolgálatot tevőkért és szervezőkért, így a Magdi Máré falváról. Halló, itt a Mária Rádió. Egy kedves hallgatónk gyorsan letette a telefon, de reméljük, hogy még lesz ideje visszahívni minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Szépen, az Úr Jézus Krisztus.
0: Indulok, amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Attilát, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva, rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek mindennek a kapott kegyelmekig, családom minden egyes tagjáért. Szeretet, egészség, békesség legyen a család, a Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, világbékéért, mindenki bocsánatáért, hitünk erősödéséért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten vizes a lehetőséget.
0: Áldott szép napot kívánom, köszönjük, hogy velünk imádkozik Ön is. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kezdődik következő SMS-ünk. Guzrány Dénes bácsi, Csíkszent Tamáson szeretettel köszöntjük névnapján, Isten áldása legyen rajta. Hát köszöntjük mi is imával, nagy-nagy szeretettel, boldog névnapot kívánunk neki. A rózsafűzért felállom hálából a sok kapott kegyelemért, gyermekeimért, férjemért és szeretteinkért. 02-59-420-555, valamint 03-59-420-555, ezek az előadás telefonszámai, és már is egy újabb telefonálót köszönthetek a vonalban. Haló, haló! Haló, előadásban van!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzést és a Szent Misét önökkel imádkozva felajánlom a Jóistennek és a Boldogságos Szűz Máriának, megköszönve nekik azt a sok kegyelmet, amivel elhalmaznak a betegségemhez erőt, kitartást, türelmet adnak, hogy elviselje. Kérve továbbra is az áldásaikot és a segítségükért, imádkozom a gyermekeim egészségükért, a hitük megerősödéséjükért, szerencséjükért. Ugyanakkor imádkozom a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkaközösségéért, a hallgatóiért, és minden beteg ember gyógyulásáért, valamint az elhunyt szeretteim lelki üdvéért. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyergyóból vagyok, én mindennapi hallgató.
0: Jó Isten áldja meg, köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik. Következzen ismét néhány SMS, így szól a következő. Felelme rózsafűzért, hálából a Jóistennek, gyermekem sikeres műtétjéért. Kérjük a gyógyulás kegyelmét továbbra is. Fontos szándékokért is imádkozunk, és felállom elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim, jótevém, lelki üdvéért. Uram, kérlek, bocsáss meg minden bűnüket, és add meg nekik az örök világosságot. Jóisten áldja őket, és imádkozunk minden elhunyt testvérünkért, és ezért az édesanyáért is. Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló! Haló, haló! Itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék
0: Jézus! Mindörökké, amen!
1: A mai elhangzó összes imákat szeretném felajánlani a Mária Rádió nagy családjai, a családi békességünkért a családjainkban, a pápáért, papi és szerzetesi hivatásukért, családunk és gyermekeink, unokáink és dédunokáink lelki gyógyulásukért, a családunkhoz tartozó összes halottaink lelki üdvéért, ellenségeinkért és jótevőinkért. Jézusom, bízom benned, hidegségről vagyok egy hallgató. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy hívott minket hidegségről. A mai nap imáit és a rózsafűzőket felállom az egészségünkért, a családomért és egy biztos munkahely megtalálásáért, így a következő hallgatónk. Felállunk az imát hálából egy beteg gyógyulásáért, erőt, egészséget, kitartást kívánunk a gyógyuláshoz, imádkozunk őért és minden beteg testvérünkért. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót. Halló, halló, élő adásban van. Halló, halló.
1: Mi szertessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: csak nagyon merre hallom.
0: Hát mi halljuk önt, tessék mondani.
1: Én felajánlom ezt a Szent Rózsafűzést, a szentmiséket és minden imád a családomért, a lányomért, aki nagyon bánatos, mert meghalt a férje, és nem tudja elfogadni a két fiamért, a kisebbik fiam Attila szívbeteg érte, hogy a Jóisten adjon neki erőt, hogy tudjon dolgozni. Felajánlom a saját magamért, az én szememért, a testvéreimért, a barátnőimért, emszőért, és minden egyes betegért. A Jóisten hallgassa meg kérésemet, és az egész Mária Rádió stábjáért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, men, imádkozzunk mindezekért a szándékokért. A mindennapi imád hálából felelnem az egész családért, testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk, és segíts a problémáinkat megoldani, így a kedves hallgatónk. A rózsafűzért felelnem a gonosz távozásáért a családból, és több fontos szándékért. Jézusom, bízom benned, így a következő ima kérünk. Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, felajánlom ezt a rózsafűzét hálából a szűzanyának és az ő fejfiának, az eddig kapott sok-sok kegyelmekért, és kérem továbbra is minden nap mindenért az ő segítségüket. Felajánlom minden áldott szeretteim lelki üdvéjét, különösen nagyapámra gondolok, aki a Dénes nevet viselte, és 50 évvel ezelőtt hunyt el, a Jóisten legyen irgalmas hozzá, és vegye fel az ő lelkét, ha még nem tette az örök otthonba. Felajánlom ugyanakkor Ince Dénes plébánosú lelküdvét is, aki a szülőfalom szülötte és plébánosa is volt, és gyermekkorom kellemes hittanos emlékeim kapcsolódnak az ő nevéhez. A Jóisten hozzá is legyen irgalmas emléke, legyen áldott. Felajánlom Olá Dénes egykori marosvásárhelyi főesperes úrért, most Farkas Laki Péváros úrét, a Jóisten értesse sokáig szeretettel, erőben, egészségben. Minden elhuntjaimért felajánlom, valamint élő szeretteimért, jó magam egészségéért. Különösen most a középső unokámra gondolok, aki a kórházban van, a Jóisten ő gyógyulást kívánok az ő számára, hogy mielőtt tudjon egészségesen hazatérni, és tovább tudja folytatni az iskolai tanulmányait. Felajánlom egyházközségem minden lakójáért, a hitünk megújulásáért, a betegekért, testi-lelki betegekért, sok beteg gyerek van, az ő gyógyulásukért is, és önökért, a Mária Rádió Stúdió összes munkatársaiért. Köszönöm, hogy megtettetek hallgatni, valamint alkalmas időjárásért, hogy a Jóisten adjon áldásos, csendes esőt, legyen irgalmas hozzánk, és áztassa meg a földjeinket. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Nagyon szívesen, mindörökké, amen. A rózsafűzét és az egész heti imád felajánlom családomért, a hozzám tartozó halottak lelküdvéért, Komjátról írja egy mindennapos hallgató. A rózsafűzért és szentmisét felajánlom gyógyulásomért, írja a következő SMS író.

0: belőle az erőt, egészséget, és hozzátartozóival együtt békességet, egészséget. Kitöltessék az üdvözlőt Krisztus. És még megemlékezett egy nagybátyámról, Ambrus Dénesét, aki Kanadában van áltemetve, Jóisten adja neki is örökké hudalmat. És nem fizesse a bejutást.
1: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délelőtti imaszendék fogadásban. Ne felejtsük el, hallgatóink, hamarosan majd Erdőszentgyörgyre kapcsolunk, ahonnan néhány percen belül majd a rózsafűzért imádkozzák a helyi hívek, majd a gyönyörű szentmisét közvetítjük 11 órától, szintén természetesen Erdőszentgyörgyről. Akik pedig nem tudják most ugye meghallgatni a szentmisét, azok meghallgathatják majd a csíksomlyói szentmisét, majd este 6 órától a mai napon itt a Mária Rádióban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, a kicsi időre most búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, Rózsafűzér imádságát közvetítjük az erdőszentgyörgyi plébánia templomból, majd 11 órától a szentmisét ugyaninnen. Ezt a rózsafűzért felajánljuk az egyházközségünk híreiért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

0: a testvér támadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk, bűnösökért, most és halálunk orájánál.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk orájánál.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk orájánál.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk orájánál.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk orájánál.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hírgalmatra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy őket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
4: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: közösség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikérten kezdetben most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe lelkeket, rászorulnak irgalmadra.
0: Negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz

0: Üdvözd Téd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd Téd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
0: Ötödik szentitok, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsáss meg éppen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most és időnként.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, rászorulnak irgalmadra. Szentségesződ Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anya oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, de szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, amirunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Szentmisét közvetítünk Erdőszentgyőről, a Mária, a Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Lackó Vilmos, helyi plébános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai szentírási részekben a lakomáról fogunk hallani. A lakoma az életet, a boldogságot jelképezi. S Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki áldást hoz, és az embert életre, boldogságra hívja. Az ő ígérete minden népnek szól, nem csak Ábrám utódainak, és Istennek a dicsősége, szentsége abban mutatkozik meg, hogy legyőzi a bűnt és a halált, és megszünteti a szenvedést. De minden egyes teremtménynek ezért hódolattal kell járulnia Isten színe elé. És ebben a szentmisében is fejezzük ki hódolatunkat, imádásunkat, háladásunkat a jó Isten iránt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmise áldozatban. Jónom, a minden és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkorú szeretőt Kereszt Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon, amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyol, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újogjunk szabadításának. Lám az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.

Szent leszke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jó lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abba, ami nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségesebbek segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségeteket és bőségesen kielégíti, majd a Jézus Krisztus által elnyer dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, ami atyánknak, örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a névféneihez. Mennyek ország olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, ima lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. Azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta gyilkosokat, városokat pedig felégette. Azután is szólt a szolgákhoz, mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az útakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. Lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléli a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöttél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De azt csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áhát néged, Krisztus!

Kedves keresztények, kedves Mária Rádió hallgatók! Egy apáca a Jóistenről beszélt egy édesanyának. Mire az édesanya közbeszólt, nekem és családomnak az életéből soha nem hiányzott az Isten. Mire az apáca visszakérdezett, hogy nem hiányzott az Isten az életéből? Hogy nem kellett magának és családjának az Isten? Hát hogy élte az életét? Mire az édesanyja így válaszolt, nekünk meg volt mindenünk. Jó férjem volt, jó gyermekeim voltak, az anyagiak is megvoltak, egészségünk is volt, és nem kellett a Jóisten, nem hiányzott a mi életünkből a Jóisten. És erre az apáca azt mondta ennek az édesanyának, na ettől kezdve, és a mai naptól kezdve, minden nap adjon hálát a Jóistennek azért, hogy a Jóisten magával volt, segítette magát, és segítette családját. Isten azt akarja, hogy minden nap hálát adjunk neki, és vele teljes közösségben legyünk. Egy közösséget alkossunk az Istennel. Hiszen Isten mindnyájunknak a lelkébe van, és mindig, de mindig fogadjuk be az ő ajándékait, fogadjuk be az ő kegyelmi adományait, fogadjuk be kegyelmét. És mindig, de mindig kérjük őt, magasztaljuk és adjunk hálát neki. Úgy, ahogyan az apáca mondta, adjon hálát a Jóistennek. Isten ott van a lelkünkben, és minden, de mindent beszéljünk meg vele, adjunk hálát neki. Mai evangéliumban a mennyegzős lakomáról hallottunk. Mennyegzős lakoma Isten országát, az üdvösséget és az Istennel való teljes közösséget jelképező. Az ókori keleten a mennyegző a közösség legnagyobb örömünnepe volt, és akár egy hétig is eltartott, azaz egy hétig lakodalmazta. És Jézus a példa beszédeiben Isten országát egy lakomához, egy mennyegzőhöz hasonlítja, amelyet a király Isten rendez a fia Jézus tiszteletére. A lakomában a legjobb ételek várják a vendégeket, és a lakoma a mennyei boldogságot jelképezi, hogy Isten letöröl minden könnyed. És amikor az eredeti meghívottak visszautasítják a részvételt, a házigazda az utcaemberét jókat, rosszakat egyaránt behív. Ez azt jelképezi, hogy Istennek az üdvözítő szeretete mindenes emberre kiárad. Mindenes embert hív a vele való teljes közösségre. Minden egyes embert hív az üdvösségre. Mert a lakoma az életet, a boldogságot jelképezi. A mennyegzős lakoma nem csak a jövőbeli mennyországot jelképezi, hanem a szentmise és az áldozás misztériumát is jelképezi. És minden hívő már a templomban egy előízelítőt kap a mennyországból, ahol Krisztus önmagát adja a lelki táplálékul. Azért alapította Jézus az oltári szentséget, hogy táplálékul adja magát mindenkinek. Önmagát adja, az ő halhatatlan Isten életét adja mindenkinek. Lakomára bárki bejöhet, de benn csak az maradhat, aki kész volt lelkileg átöltözni és méltó módon fogadni Istennek az ajándékát. Mert hallottuk az evangéliumban, hogy a mennyegzős ruha tulajdonképpen a megújulást, a tiszta szívet, a hitet jelképezi, a megtérést jelképezi. Csak úgy maradhat bent valaki a lakomán, ha hittel közeledik, hogyha megtér, hogyha megújul. Második János Pál pápa látta, hogy sok ember mennyire közömbös. És a harmadik évezred küszöbén 1998-ban kiadta a Dies Domini kezdetű körlevelét, amelyben azt írja, hogy a keresztény vasárnap megünneplése kifejezi a keresztény mivoltot. És folytatja a Szent Atya, vasárnapi eukarisztia azon a napon történik, amelyen Krisztus legyőzte halált,
és tulajdon halhatatlan életében részesítette az embert, részesített minket. Igen, Isten halhatatlan életében részesít, mert legyőzte a halált, legyőzte a szenvedést és a halált. De ehhez minden és embernek hozzá kell járulnia, mert meg kell térnie, és hinnie kell. Egyszer nagy zeneművészek beszélgettek arról, hogy hogyan lehet legyőzni a fáradtságot, hogyan lehet felfrissülni. És József Haydn, osztrák zeneszerző, azt mondotta, hogy én úgy frissülök fel, amikor érzem, hogy fáradt vagyok, elmegyek a templomba, és ott elmondok a Jóistennek mindent. És ugyanakkor meghallgatom az ő üzenetét, és felfrissülök. Így nyilatkozott az osztrák nagy zeneszerző József Haydn. Olvasható volt, hogy az Egyesült Államokban, egészen pontosan Észak-Karolinában, abban az államban végeztek kutatásokat, és megállapították, hogy 28%-kal kevesebb azon személyeknek a száma az elhalálozások szempontjából, akik hetente legalább egyszer részt vesznek a szentmisén. És a Duke Egyetem kutatói 4000 idős személy körében végeztek felméréseket. És ezeket a felméréseket több mint 60 éven keresztül végezték. Szokásaikról, egészségi helyzetükről, társadalmi kapcsolatukról. És megállapították a tudósok, hogy akik részt vesznek a szentmisén legalább hetente egyszer, azoknak az élete jó irányba terelődik. Mert meghallgatják Istennek az üzenetét, nyitottak a társadalmi kapcsolatokra, és nem elzárkoznak az emberektől. És így, hogyha bármilyen szükségük is van nekik, akár testi vagy lelki szükségük, akkor nyitottabbak egymás felé. És így hamarabb segítségben részesülnek, mert nyitottak Istennek a szavára, Istennek az üzenetére, és ezáltal nyitottak embertársaik felé is. Gyorsabban anyagi támogatáshoz is jutnak, mint azok, akik elszigetelten, magányosan élnek. És azt is írja a tanulmány, hogy a vallásos élet csökkenti a stresszt, a depressziónak a veszélyét, és növeli a jó lelki közérzetet. És ugyanakkor a hívők között kevesebb az alkoholistáknak a száma. Nagy baj, hogyha az ember nem tud ünnepelni, nem tud részt venni a szentmisén, mert Isten a Szentíráson keresztül is, az ő szavain keresztül is mindig üzen. De halljuk meg mindig Istennek az üzenetét. És ugyanakkor legyünk csendben is, hogy befogadjuk az ő tanítását, az üzenetét, hogy mit akar mondani nekünk. Sokszor azt kérdezik, hogy miért menjek szentmisére, miért kötelező? Hát Isten szeretetből teremtette az embert, szeretetből alkotott mindent, és szeretetből tette a megváltást is. És Istennek az ajándékait, és minden egyes tettét, Isten jósága szeretetét nem kell megköszönni? Mivel vigasztaltam az Úr Jézus Krisztus a csalódott emmauszi tanítványokat? Mivel vigasztalta őket? Tudjuk, hogy az emmauszi tanítványok hallottuk Jézusnak a tanítását, és halljuk a Szentírásból, hogy csalódottak, mert arra gondoltak, meghalt az Úr Jézus Krisztus, eltemették, és vége mindennek. És egyszer csak, ahogy mennek haza, hát melléjük szegődik a feltámadt Jézus, és azt kérdezi, miről beszélgettetek az úton? Mire ők így válaszolnak, te vagy az egyetlen, aki nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálem

0: ugye lángolt a szívünk, amikor útközben kifejtette az írásokat, és milyen boldogság töltött el őket, hogy a kenyértörésnél felismerték, hogy a feltámadt Úr Jézus jelent meg nekik. Milyen boldogok voltak. Ilyen boldogság kell, hogy eltöltse az embert is, minden egyes embert, hogy Istennel találkozik, úgy a szentmisében, mint az imában, mint a szentségekben, és mindig vele van, velünk van az Isten, minden egyes emberrel. Jézusnak ez a gesztusa, amit tett akkor, hogy ott megtörte a kenyeret, ugyanaz, mint az utolsó vacsorán. Ott, amikor az Emmauszi tanítványoknál megtörte a kenyeret, ugyanaz tette, mint az utolsó vacsorán. Feltevődik a kérdés, az ember mennyire törekszik az Istennel való teljes közösségre? Mennyire törekszik arra, és mennyire tudatosítsa, hogy Isten ott van a lelkében, és azt akarja, hogy mindig, de mindig kifejezze imádását, szeretetét, háláját iránta. Szent Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy élesz fel magadban Isten kegyelmét, azaz használd a benned levő isteni erőt, használd a benned levő szeretetet, használd a benned levő talentumokat, amit kaptál a jó Istentől, mert minden, de minden Istennek az ajándéka. És ezért buzdítja Szent Pál Timóteust, hogy használja ezeket az isteni erőt, amit kapott a jó Istentől, a szeretetet, a talentumokat. És azt is mondjam, hogy ne hagyja kialudni ezt a sok lelki ajándékot, ne hagyja kialudni a kegyelmet, amit kapott, hanem gondozza azt. Istennek az ajándékai olyanok, mint a parázs, hasonlítanak a hamu alatt levő parázshoz, de hogyha az ember nem törődik velük, akkor kihűlnek. És mindenkinek az a feladata, hogy használja ezeket a talentumokat, senki ne rejts el a képességeit, a szeretetet, a türelmet, a tanítást, a segítőkészséget, amiket Istentől kapott, hanem használja másoknak a javára. Mert a kegyelem Istentől kapott ingyenes ajándék, amelyet nem lehet kiérdemelni. És ez a kegyelem, ez az ajándék lehet a megbocsátás, a belső béke, a szeretetre való képesség, vagy valamilyen egyéni talentum, tehetség. És azt mondja, ezeket ne hagyd veszendőbe hagyni, hanem élesz fel magadba, bontakoztass ki, éljed ezeket az ajándékokat, Istennek az ajándékait. A kegyelem valóban Istennek az ajándéka, amely folyton árad mindenki felé. De mindenkinek az a feladata, hogy befogadja, ráhangolódjon, és teljesítse azt, amit a Jóisten elvár tőle ezekkel az ajándékokkal. Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók, törekszik-e mindenki feléleszteni magában Istennek a kegyelmi ajándékait, a megbocsátást, a szeretetet, a kitartást, a türelmet, éli az ember. És mindenért hálát ad a mindenható Istennek. Vagy talán sokszor úgy éle, mint az asszony, aki azt mondta, hogy hát neki nem hiányzott a Jóisten, neki nem kellett a Jóisten, mert ő megvolt a Jóisten nélkül is. Hát éljünk mindig Istenben, az ő szeretetében, és mindig, de mindig tegyük meg az ő akaratát, használjuk és valósítsuk meg az ő ajándékait a mindennapokban is. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egy szülött fiában,
1: aki fogadtató szemléletőt, született Szűz Máriától, szemléletet kapszik csinálásos alatt, megfeszíteték, meghalt és elfemelíték, halászlászak a blokkra, halálnapokon föltámadta alatta közül, körülhet a mennyben, ott ül a mindjárt a Atya Isten jönjárt, onnan jövett élni, élőket és boldogatot.

0: hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Testvéreim, forduljunk könyörgő lélekkel mennyi atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív szent fia lakomájára.
2: Add, Úrunk, hogy egyházat tanítása mindenkihez közvetítése hívó szavadat.
0: Kérünk, kérjétek, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról.
0: Kérünk, téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk és készséggel kövessük.
0: Kérünk, téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem mennyegző ködösében várjuk az örök életre szólító szavadat.
0: Kérünk, téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy híveink keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét.
0: Kérünk, téged, hallgass meg minket.
1: Jézusunk, adj lelki és testi gyógyulást a betegeknek, erősítsd a betegeknek a hitét, és adj vigasztalást a szenvedőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ennyi, Atyán, engedd, hogy hívó szavadat soha ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére. Krisztus, amirunk.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk legyen kedves a mindenható Atya Isten előtt.
1: Hogy egyeztünk kezdetől az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szentszeretteit áldozatot.
0: Urunk Istenünk, add el híveit könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk. Krisztus áirunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szerelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltek az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindent hálát adjunk néked, Urunk szentséges atyánk, mindaltörök Isten, Krisztus áirunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kihalált szemedet értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk a dicsőségben újra eljön. Most azért a szentekkel és minden angyalal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent a Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, amirunk ki Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, amirunk ki Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát ad váldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát ad, áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem.

0: íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel feleljük neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Hát, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jelsével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földzarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színele álljunk. Jóságos atyánk, vonn magad az irgalmasan a világon szétszorodott valamilyen gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által arasztod el minden jóval a világot.
1: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk a örök boldogságot. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőjünk.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol,

0: mi Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem,
1: szentesedés által, minden végettől és minden bajtól, hadd, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőle.
0: Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűnei, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlikomba jöjjél, hanem csak egy szóval mondd, és meg tudod az életet.

0: édes Jézus, ó, kegyes Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok. Istenünk, három püspököt arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak őre, az üdvözöttetnek végel veszülje, és mindennek jó pásztora legyen, ahogy mi előtt szentjei között tiszteltessük, tanítása és példája, irányító jelenleg mindannyiunk számára.
2: Könyörögjük! Kérve kérjük bölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fia szent testével és vérvel táplálsz, tégy minket az Isten élet vészesévé. Krisztus Urunk által.
3: Amen.
0: Isten fizessét és köszönetet mondok a kedves híveknek és a Mária Rádió hallgatóinak. Az elmúlt hét folyamán együtt imádkozhattunk, együtt adhattunk hálát a mindenható Istennek, minden kegyelméért, minden jóságáért, minden szeretetéért. Ugyanakkor dicsőítettük őt, és ugyanakkor kértük, hogy mindig a kegyelmével közreműködve, mindig meg tudjuk tenni az ő akaratát. Isten fizessék, mondok a hármasfalusi gondnok úrnak, Csonta Ferencnek is, aki a technikában segítkezett az elmúlt hét folyamán, és Isten fizessék, mondok a kántornőnek is, aki az orgonával még inkább ünnepélyesebbé tette a szentmiséket. Jó Isten áldása, kegyelme, szeretete, békéje legyen magukkal, és az Úr Jézus legyen magukkal, és mindnyájukkal, és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves híveknek hirdetem, hogy jövő vasárnap a gyűjtés a missziók támogatására történik. Imáinkkal, hozzájárulásunkkal járuljunk hozzá a misszióknak az ügyéhez. Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templomod, Uram,
1: mielőtt távozunk, fölkorában húva, újra imádkozunk, buzgón esetve, arra kérünk téged, ne ostorozz tovább, hájtatos népet, ha te benned bízva, munkája utánál, hullasd munkájára, áldásod harmadát, a könnyei között,
4: Bűnvállalás
1: névre, óra nevecsen, hogyha vész a hatalmas kezedre, már is veszi,
0: hogy így napról napra, iratlán örömre, nevedet kísérje,
1: most és mindörökre.

Kedves Mária rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Erdőszentgyörgyről, a Mária, a magyarok nagyasszonya templomból. A Szentmisét bemutatta Lackó Vilmos, helyi plévános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. Felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma délután 6 órakor Csíksomjóról lesz a Szentmise közvetítése. A Jóisten áldása maradjon mindnyájukkal, további szép vasárnapot kívánok mindnyájuknak. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: imádkozz érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
5: A hét plébániája.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksömői Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Népmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szent György tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tizedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szent Györgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossá látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen században szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tizedjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bezödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templom teret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestjével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakobinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya október 8. örökös szentségimádási nap március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, Hármaspaluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25 fő, Szolokmán 2 fő, Gegesen 4 a hívek száma. Erdőszentgyörgy filiái Bözöd, Geges, Hármasfalu, ez a falu Maros megyében 1950-ben jött létre, Atosfalva, Csókfalva és Székely-Szent István egyesítésével. Hármasfalu Csókfalva filiája, a csókfalvai fakazettás mennyezetű kápolna templombúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van. Örökös szentségimádási nap október 21. Másik filiája, Magfalva, Erdőszentgyörgytől 10 kilométerre északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Magafalva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Széppatak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra Verebé Szentkút podcast sorozatában. A mai vendégünk Csóka János atya, Pálos atya, és itt vagyunk a Szikla templomban. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethessünk. Hogy lettél szerzetes, hogy lettél pálos?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit, meg téged is. Isten hozott itt a Szikla templomban. No, hát ha már ez a kérdésed, hogy hogy lettem pálos, hát ennek érdekes története van. Én már úgy 7.-8. koromban gondoltam arra, hogy pap leszek. A hitoktató atya említette azt, hogy ki szívesen jönne papnak, az gondolkodjon el rajta, meg szívesen, meg szükség van papokra, meg minden, és akkor ez úgy jött, hogy jó, hát akkor kell az ember, akkor jövök. Aztán később a gimnáziumi évek alatt én ettől eltávolodtam. Benne volt több hatás is, például az is, hogy először csak így a harcművészettel foglalkoztam, meg taekwondót tanultam, aztán ezen keresztül egyre inkább érdeklődtem keleti dolgok felé, és akkor utána már a New Age különböző irányvonalai érdekeltek, és lassan így eltávolodtam a Jézus Krisztustól, nem ő volt már annyira a középpontban, és ezzel együtt a hivatás gondolatától is így eltávolodtam. Eleinte még a gimnázium első évében emlékszem, hogy minden nap bejártam, ott volt egy templom, hazafele menet, ott imádkoztam egy fél órát, azon jó volt. Aztán ez úgy lassan elmaradozgatott. Vasárnap mindig voltam misén, tehát gyakoroltam én a hitemet, csak már nem Jézus volt a szívemnek a fókuszában. És aztán ebből kellett egy megtérés, de hát az meg nem úgy jött, hogy tudom, hogy meg kell térni, hanem hogy úgy mondjam, belekényszerültem. Most nem tudom, mennyire részletesen mondjam. Kicsit azon is gondolkozom, hogy mennyire bőlire ereszem.
1: Ilyen történetek mindig legérdekesebbek. Igen, izgalmasabbak. Sőt, még az, hogy harcművészet kezdtél foglalkozni. Hány éves voltál?
2: 16-17 voltam akkor, amikor így kezdtem a tanulni a taekwondót. Ez egy koreai harcművészet, és hát azt tetszett, persze vonzott, hogy egy küzdősport is megtanulni a puszta kezes harcot, meg tudjam védeni magam, ad egyfajta önbizalmat is, hogy azért én ehhez értek, meg minden.
1: Teljesen ártatlanul.
2: Persze, tehát ezzel nincs semmi gond. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, szerintem önmagában nincs gond azzal, hogyha valaki tud harcolni. Mert hogy a harcra viszont szükség van, volt, meg lesz is az élet minden területén, és hogy önmagában véve nem az a baj, hogy valaki tudja azt, hogy hogyan kell harcolni, az, hogy mire használja ezt. Tehát például középkorban a lovagi eszmény, hát ezért megtanultak vívni, meg harcolni, és hogy ez teljesen rendben volt, és hogy ez egy ilyen, egy helyes mederbe volt terelve, hogy a jóért, az igazságért, a gyöngék védelméért, kiállni és harcolni és küzdeni. Ez így a férfi mi volthoz hozzátartozik. És egy kicsit egyébként ez bosszant is engem mostanában, hogy valahogy az az érzésem, hogy a korszellem az egy kicsit így férfiatlanítani akarja a világot, hogy jaj, hogy erőszak, jaj, hogy azt ne, meg hogy jaj, hogy finomkodjunk, meg minden. Hát a betyárját neki. Férfiból vagyunk, oda kell, hogy csapjunk, pont. Mint hogyha a korszellem, a kultúra, ami körülvesz, mint hogyha így szelíden, így csitítana, hogy nyugi, ilyenkor kedvem lenne visszakézve egy pofont oda kenni. Szóval, hogy nem. Uh-huh. Tehát, hogy férfi, az maradjon férfi. És hogyha kilógozzuk a küzdeni akarást, ha kilógozzuk a lovagi eszmény, akkor ki fog bennünket megvédeni? Ki fog kiállni mellettünk? Ki fog szembeszállni a rosszal? Erre belegondolunk ebbe? Valószínűleg nem. Szóval, hogy erre szükség van. Tehát, hogy nem véletlenül voltak lovagrendek a középkorban. Ez nem egy ördögtől való dolog. Ha belegondolunk, hogy az őskortól kezdve, hogy mondjuk egy mamutot levadászni. Hát az nem úgy ment, hogy oda mentünk és megcirógattuk a mamutot, hogy léci, dobd el magad a földön, és akkor mi megesszünk és levágunk téged. A világ az nem így működik. Jó Isten viszont beleteremtette az emberbe, különösen a férfi világba, oldalba azt, hogy legyen egyfajta ilyen küzdeni akarás, meg egyfajta egészséges harci szellem. Az világos, hogy ezt lehet rosszul is csinálni, és nagyon sokszor rosszul történik. Tehát a negatív értelemben vett agresszió, az nyilván nem jó. De hogyha ez egy helyes mederbe van terelve, akkor viszont az nagyon a helyén tud lenni, és arra viszont szükség van, és azt nem szabad kioperálni magunkból. Tehát az, hogy az erőt, azt az igazság és a jóság szolgálatába, a gyöngék védelmének a szolgálatába állítani, erre szükség van. Na, zárójel bezárva, csak egy kicsit így ez eszmefuttatás, ezt így megeresztettem. Nem ez így kerek, hogy nem félreérthető, mert biztos, hogy kinek ezt jobban el kell magyarázni, mert még mindig így a szívéhez kap, és sokkolja ez az egész, hogy úristen, egy pálos szerzetes, miket
1: igen,
2: mond?
1: Ez egyáltalán nem is keresztény. Az utolsó évtizedekben, hogy a keresztény, hát,
2: ilyen szelíd, igen, a szelíd, ilyen
1: az, sőt, tehetetlen.
2: Igen,
1: Viszont harc, az biztosan erőszak.
2: Igen.
1: És akkor na, rossz.
2: Ez az, amit szét kell az agyakban választani, hogy egyik van a sötét oldal és a világos. Az ember ne haragból cselekedjen, hanem megfontoltságból. Ha haragból cselekszem, mondjuk dühömben lekeverek egy pofont a gyerekemnek, az nem helyes. De ha azért keverek le egy pofont a gyermekemnek, mert neki erre szüksége van, az helyes. A kettő között az a különbség, hogy az egyik esetben azért keverem le a pofont, mert nem tudok uralkodni önmagamon. Önuralom gyengeség. Ez hiba. Ez egy gyöngeség. A másik esetben azért keverem le a pofont, mert tudok uralkodni magamon, fölmérem a helyzetet, és érzem azt, hogy itt most szükséges közbeavatkoznom. Szülői kötelességem, hogy közbeavatkozzak. Ez viszont helyes tud lenni. Nos, ugyanezt tette az Úr Jézus, amikor bemegy a templomba. Leül, úgy tűnik, hogy fölforgatja az asztalokat, kikergeti a kereskedőket. De mit csinál előtte? Leül és kötelekből ostort von. De most egy ideges ember az nem fog leülni és ostort vonni, hanem az rögtön törzúz. Tehát Jézus pontosan nagyon higgadt volt és totális önuralma volt neki. Uralkodott magán és tudta azt, hogy itt most az a helyes, hogy én most ezt fogom csinálni. Szépen leült, megfonta nyugodtan azt a kötelekből, azt az ostort, és akkor azt mondta, hogy megnézte, nem volt órája a kezén, de akár mondhatná, azt is megnézte, jól van, hát akkor kezdjük. De ez, és egész más az, amikor az ember nem tud önmagán uralkodni. Tehát, hogy ez fontos, hogy amikor az ember az él az erejével, akkor amögött mindig önuralom legyen. Másképp ez nem megy. Embereknek egyébként ezzel van a baja, amikor ez az önuralom nélküli, ez a elszabadulnak az indulatok, és törünk, zúzunk, ütünk, vágunk. Tehát, hogy ezzel van a probléma, amikor az ember nem uralkodik önmagán. Hogy azzal meg nincs probléma, hogy amikor az emberben van önuralom, és ezt a uralom magamat című állapotomat még alárendelem a Szentléleknek. És bizony vannak, nem azt mondom, hogy gyakran, de vannak olyan helyzetek az életben, amikor a Szentlélek azt mondja, hogy hát most valami erősebbet kell cselekedni. Kétségtelen, hogy ez a ritkábbik, de hogy van ilyen is. És én azt mondom, hogy ne mondjuk azt, hogy ilyen nincs. Az erőszakmentesség gondolatvilága az azért nem oké, mert az így, úgy érzem, hogy így kijelenti, hogy már pedig az erőszak soha, semmikor, semmilyen körülmények között nem oké. Na ez az, ami szerintem nem igaz. Tehát, hogy rendben, hogy az erőszakoknak a jelentős része az hiba, de van olyan, ami nem. És hogy nem mondjuk azt, hogy minden erőszak mindig, minden körülmények közt rossz.
1: Igen, de visszatérve a harcművészethez, csak félik, mert nem is távolodtunk ennyire, mennyire mélyen mentél a taekwondóba?
2: Nem, egyébként nem mentem messzire, szóval igazából tényleg mondjuk másfél évig tanultam, és aztán abba is hagytam. Igazából ez csak egy ilyen kezdődött és be is fejeződött ez a fejezet az életemben.
1: Miért hagytad abba?
2: Ebben a másfél évben én azért elkezdtem érdeklődni eléggé az ilyen okkult, ezoterikus világ felé is. Talán ez volt egy ilyen dobbantódeszka, ez a taekwondo, így a keleti harcművészetek, aztán ezeknek ez a misztikusabb oldala, ezek a rejtett erők, energiák, hogy fú, hogy miket tudnak, stb. És akkor mindig így mentem tovább, hogy mi van még, a mások kézrátétles gyógyítás, bioenergiai, stb. Így olvasgattam minden ezek, és ezek úgy megmozgattak a fantáziámat, hogy hú, ebben van valami, hogy milyen jó, és akkor én azt hittem, hogy ez jó, meg ez ilyen nem veszélyes, ártatlan dolog, de volt egy ilyen 18 lehettem akkor már, 17-18 körül, akkor volt egy nagyon nagy démoni megtapasztalásom, egy nagyon nagy sötétség, és egy világvége tapasztalat szakadt rám, ami tényleg az az iszonyat, az tulajdonképpen mintha a pokol megtapasztalása lett volna bensőleg, és rögtön tudtam akkor ebben a nagy lelki állapot szenvedés közepette, hogy ez nem pszichés, ami történik velem, és hogy ember nincs, aki tud rajtam segíteni, nekem meg kell térnem, vissza kell térnem Istenhez. Tulajdonképpen azt hiszem, vagy nem tekvandóztam már akkor, vagy akkor már abba is hagytam, az után hagytam abba, vagy valami. Ez egy nagyon nagy fordulatot jelentett. Tehát onnantól kezdve ez az egész okkult ezoterikus világot így hagytam a csodába. Még akkor nem is tudtam, hogy ez negatív, csak már akkor nem érdekel, csak hogy vissza Istenhez.
1: Tudtad, hogy ez ebből fakad, hogy ami
2: nem,
1: történt?
2: Csak azt sem voltam benne biztos, hogy most ez ebből fakad-e, vagy nem ebből fakad. Aztán utána már hallottam arról, hogy ennek vannak ilyen veszélyei, de hogy lényeg az, hogy ebben a lelki állapotban itt világos, hogy itt nincs más kérdés, csak Úristen, vissza valahogy ki ebből. Tehát itt semmi más nem volt a fókuszban, csak ki innen.
1: Egy állapotról volt szó, vagy konkrét eseményről volt szó?
2: Semmi ilyen misztikus dolgot nem tapasztaltam meg. Magam is utólag ismertem föl, hogy ez egy démoni megtapasztalás kellett, hogy legyen, vagy hogy az. Ott akkor nem tudtam így ezt, mert hogy tehát nem jelent meg ördög, meg ilyenek, hanem egyik pillanatról a másikra egy iszonyatos, rettenetes kétségbeesés, és egy olyan fajta érzés, hogy itt mindennek vége. Aha. De hogy konkrétan miért van mindennek vége? Hát láttam ott a szoba körülöttem minden, de hogy ez itt teljesen mindennek vége. Ez tulajdonképpen az elkárhozott csend állapotának azzal valami, szerintem azzal lehet valami rokon, nem tudom, majd lehet, hogy oda át tisztában látunk ezekben a szellemi dolgokban. És hogy ez egy ilyen egyik pillanatról a másikra. Tehát így teljesen rendben voltam, éltem addig az életemet egy egészséges fiatalemberként, és egyik percről a másikra így behatolt a bensőm.
1: És mai világban szerintem elsősorban depressziónak

0: az egyvelege.
1: Szerintem nagyon fontos most ez, amiről beszélünk, mert az vélem, hogy sokan nem tudjuk megkülönböztetni. Összekeverjük pszichológiával.
0: Igen, én azt látom, hogy vannak dolgok, amik pszichés szinten történnek bennünk, és vannak szellemi, természet fölötti megélések, megtapasztalások, amelynek egy ilyen határterülete, és hogy nem jó az, hogyha mindenre azt mondjuk, hogy pszichés, és nem helyes az a fajta gondolkodás, hogy tulajdonképpen a pszichológia tudománya ugyanarról beszél, mint a hitünk, a vallásunk, meg ezek a lelki-spirituális megtapasztalások, csak az egy más nyelvezettel írja, hogy ezt nem. Ez két külön dolog. Tehát mondjuk egy démoni megtapasztalás, az nem pszichológia, az nem a pszichológiának a tárgyterülete. Tehát egy pszichológus ezzel nem tud mit kezdeni. És hogyha esetleg a tünetek olyanok, akkor esetleg ő azt beszuszakolja valami pszichológiai betegség kategóriájába, elkezdi esetleg gyógyszerrel kezelni, ha a pszichiáter ugye, akkor mondjuk esetleg azzal próbálkozik. Volt ilyen eset egyébként, a gyógyszerek nem hatottak semmit, aztán imádkoztunk az illetőért 5 percet, és megszűnt a probléma. 3 évig kezelték gyógyszerrel. 5 perc ima elég volt, és a probléma megszűnt. Tehát, hogy vannak melléfogások, sajnos mind a két területen. Tehát néha mi papok is lehet, hogy démoninak tartunk valamit, ami pszichés, és a pszichológusok pedig... Szóval én szerintem mind a kettőre van példa, de hát emberből vagyunk, hát tévedni lehet, szabad, hát sajnos ez hozzátartozik a létünkhöz.
1: Visszatérve esetleg, mi a véleményed a keleti harcművészetről? Egy kereszténynek szabad, nem szabad, veszélyes, nem veszélyes?
0: Én a magam tapasztalatát tudom mondani, így ex-katedra nem szeretnék ebben kijelentést tenni. Én abba hagytam, és igaz, hogy nekem a motivációm az valahol az volt, hogy aztán később, amikor már úgy megtapasztaltam a Szent Lelket és az Urat, hogy valahogy, hogy ezzel a nagy-nagy szeretettel valahogy nem láttam értelmét összeegyeztetni. Most én azt tanuljam, hogy rúgom le valakinek a fejét, és közben pedig nem. Tehát, hogy én ezt az isteni szeretetet akarom továbbadni. Valamit tanultam, oké, ez nem baj, ezt nem sajnálom, hogy egy-két technika, stb. Valami van, de egy problémám ezzel, hogy a keleti harcművészettel, meg ezekkel foglalkozva, pont ez nyitott meg engem mélyebb érdeklődésre a keleti vallások, de főleg az okkult ezoterikus tanok és irányzatok irányába. Tehát kialakult bennem akkor, így 16 évesen, egy olyan helyzet, állapot, kép, hogy fontos a kereszténység, fontos Jézus Krisztus, mert hát mégis azért szeretnék majd üdvözülni az életem végén. De igazából a kereszténység és Jézus, meg a hitünk, az úgy nem hoz semmi újat, itt nincsenek csodák, itt nem történik semmi, de hogyha valaki mondjuk reikivel tud bánni, gyógyítani, akkor ott már azért történik valami. Na, abban van fantázia. Uh-huh. Szóval volt egy hangsúlyeltolódás, hogy mi van a fókuszban? Nem Jézus Krisztus, hanem ezek a titkos erők, és ugye ezekben kezdtem el inni, ezekben láttam fantáziát. Persze azért az Úr Jézus kezét is úgy próbáltam úgy távolról még fogni, hogy hát jó, azért szeretnék majd üdvözülni egyszer, de hogy nem sok vizet zavar ez az egész. Na ez a veszély, ezt a veszélyt is érzem. El tudja vinni a fókuszunkat Jézus Krisztusról.
1: Gondolom, hogy jó lenne teljesen világosan mondani, hogy a természet feletti világ megvan. Csak ez a baj, hogy ennyire elpogányosodtunk a társadalomba, hogy elfelejtjük ezt, hogy nekünk a természet feletti világról nagyon konkrét, nem csak elképzelésünk van, hanem tanításunk is van.
0: A hit azért, az a tiszta hit, az nagyon sok mindentől megvéd, megment bennünket. Egyrészt az, hogy van egy ilyen dogmatikus tanítás, mondjuk, hogy Isten van, hogy Isten teremtett angyalokat, az angyaloknak egy része föllázadt az Isten ellen, ezeket hívjuk bukott angyaloknak vagy démonoknak. És hogyha például van valahol valamilyen spirituális történés, tapasztalat, az egyáltalán nem biztos, hogy az jó.
1: Miért?
0: Mert az jöhet a sötét oldalról is. Tehát azt is látom, hogy nem egyszer előfordul, hogy valahol valami spirituális tapasztalata van valakinek, és akkor jaj, hát ez olyan, hát valami természet fölötti történt. Hát de bocsánat, az nem biztos, hogy jó és Istentől való, az lehet démoni is. És akkor az illető azt így bekajálja.
1: Bármi történik, ami természet fölötti,
0: az csak az jó lehet? Nem.
1: Igen.
0: Hát nagyon nem. Nagyon-nagyon nem. nagyon nem, és hogy ezért fontos azt, hogy megkülönböztetni, és ebben pedig pont az

0: egyház tanítása az, ami mérvadó. Végső soron az, hogy Jézushoz és az evangéliumhoz közelebb visz, vagy nem visz közelebb. Tulajdonképpen nagyon egyszerű, és sokak számára ez nagyon gagyi, de ez a megkülönböztetés alapja. Mert ha közelebb visz, az oké, ha távolít Krisztustól, mint ahogy engem a harcművészeten és azon keresztül aztán a többi egyéb, ami ugye elkezdett jönni, de kinyílt az ajtó, és az jött, aztán újabb ajtókat nyitottam ki, és azok is jöttek, és hogy ez elvitt Jézus Krisztustól. Elvitte a fókuszból, pedig egyébként minden vasárnap ott voltam a szentmisén. Egyébként arra érdemes figyelni, hogy a gonosz lelkek, azok főleg egy jó kereszténynél nem arra törekednek, hogy megszakítsák az Istennel való kapcsolatot, mert azt nem tudják. Tehát ha úgy robbanna be a gonosz lélek, hogy figyelj, hagyd már ott a Jézust, aztán gyere engem kövess, nézd meg, szarvaim vannak, meg patám, akkor minden keresztény elküldeni őt melegebb égtájakra. Na de viszont nem ezt csinálja az ördög, hanem itt csak nagyon óvatosan, nagyon finoman egy picit meglazítjuk azt a kapcsolatot a Krisztus és az egyén között. Aztán várunk egy kicsit. És amikor már úgy megszokta, akkor jövök, és akkor megint lazítok egy kicsit úgy óvatosan. Szépen, lassan, észrevétlenül. Na ez a probléma. Tehát, hogy így dolgozik a gonosz élek sokszor. Hát azért intelligensek a démonok, úgyhogy tudják ők, hogy érdemes dolgozni.
1: Amikor a megkülönböztetésről beszélünk, akkor rögtön gondolom, ennek vannak szakemberei, de itt van a normális életet élő ember, és most mihez, kihez forduljon, lehet teljesen önállóan megkülönböztetni?
0: Egyrészt is azt mondanám egy kicsit a jezsuiták és többiek védelmében, hogy tehát nagyon értékes az, amit ők Szent Ignác és azóta is így kidolgoztak, meg leírnak ezekről a dolgokról. Pont a hétköznapi átlag ember, átlag keresztény embernek fontos az, hogy olvasson ilyeneket, foglalkozzon ezzel. Mert annyi mindennel foglalkozunk, és sokan meg a hitükkel nem foglalkoznak. Tehát, hogy érdekes, azt meg tudjuk tanulni, hogy működik egy okostelefon, de azt nem tudjuk megtanulni, hogy kell Krisztussal együtt élni. Szóval azért ez egy kicsit furcsa. Meg tudjuk tanulni az új BKK-s applikációt letölteni, és hogy kell azon keresztül jegyet venni, és hogy erre szánunk időt, energiát, de arra nem szánok, hogy mondjuk a megkülönböztetésben képezzem magamat, mert napi szinten kísértések érnek, és hogy erre, tehát szükségem van volna arra, hogy tudjam, hogy a sötét vagy a világos oldalról ért az az impulzus, ami engem a mai nap során ért, és ez minden nap történik. Minden nap kell jegyet venni, vagy bérletet, és minden nap kell kísértést kiállni. A bérletvásárlásra fölkészülünk, a bankkártya használatára fölkészülünk, a kísértéseknek a megértésére nem készülünk föl. Na, szóval ez így nem jó. De a megkülönböztetés, én azt tapasztalom, hogy van egy ilyen adomány is, a megkülönböztetés adománya. És hogyha az ember a hitben jár, akkor jó Isten azért sok olyan adománnyal megajándékoz bennünket, amik tudnak működni bennünk. Lehet és kell is egy kicsit ilyen racionálisan, tudományosan gyakorolni, ugyanakkor viszont van egyfajta olyan megkülönböztetés is, én ezt tapasztaltam meg, hogy miután a Jóisten megajándékozott aztán másfél évvel később, most a hivatásom történetéhez visszaugrok egy kicsit, és hogy ebben a sötétségben telt másfél év, és aztán utána kezdtek jönni már a kegyelemnek a felvillanásai, én nagyon kerestem az Urat, én nagyon igyekeztem hozzá visszatérni, és másfél év után egy szentségimádáson ott valami olyan fergeteges és döbbenetes fordulat történt, ami pont az ellenkezője volt ennek a negatívnak, ott aztán rám szakadt a mennyország. Tehát találkoztam Jézussal úgy, ahogy még soha, megajándékozott az Úr a jelenlétével, egy soha nem tapasztalt örömmel, amit itt a Földön nem lehet megtapasztalni, és egy soha nem tapasztalt szeretettel, amit szintén nem lehet itt a Földön megtapasztalni. Ezek megint csak szellemi tapasztalatok. És innentől kezdve 3 hónapig vagy boldog voltam, amikor nem voltam boldog, akkor nagyon boldog voltam. Ez a két opció volt. És ebben éltem, és teljesen az Úr jelenlétében, ezt így 3 hónapon keresztül egyszerűen éreztette velem, hogy valamilyen mennyország közeli állapot, és az, hogy milyenné akar engem formálni, milyen leszek, ha szent leszek. Tulajdonképpen ezt éltem meg. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy úgy mondjam, belém bújt a Szentlélek, és élte bennem az ő isteni életét. De úgy, hogy teljesen én voltam. Tehát, hogy én szerettem úgy, mint ő, de tudtam, hogy ez nem az én szeretetem, de mégis én szeretek így. Meg én bennem van ez a nagy öröm. A szeretetnek a gyümölcseje, türelem, békesség, kedvesség, jóság, mind ott volt bennem, és hogy én csak így csodálkoztam magamon, hogy hát én ilyen vagyok, én ilyen tudok lenni, de hogy ez nem én vagyok, és közben mégis én vagyok. És itt jön a megkülönböztetés, hogy miután ez az időszak, ezek a mézes hónapok véget értek, mélyen belém égett ez a tapasztalat, és azóta is megérzem szagról azt, hogyha valami olyan dolog ér, ami nem ebbe az irányba visz engem. Tehát a megkülönböztetés nálam ez úgy működik, hogy egyszerűen így rögtön érzem azt, hogy valami ér, és itt valami nem oké. Vagy valamit nem jól tettem, hogy most nem kellett volna így fölemelni a szavamat. Magam sem tudom miért, az értelem, a ráció még nem tudja földolgozni, követni, hogy miért, itt szólni kellett. Igen, de valamit nem jól csináltam, érzem, és akkor leülök, átgondolom, és tényleg. Tehát, hogy egyfajta belső érzék, tehát ez a megkülönböztetés adománya, hogy kialakul egyfajta belső érzék az emberben, amivel zsigerileg rögtön ráérez arra, hogy olyan hatás ér most engem, valami olyan történik, és olyan ér, amire nem kéne igent mondani, nem jó, ez nem az Úrtól való. És még nem is értem, hogy miért, de már érzem, hogy nem.
1: És mi, ha nincs még bennem ez az érzék?
0: Azért az ember mindig azért felelős, amennyit kapott. Tehát amit tudunk, azért vagyunk felelősek, és az Úristen mindig megadja azt a kegyelmet, hogy azért úgy többé-kevésbé egyenesen tudjuk járni az üdvösség útját. Tehát azért az alap és általában ez szokott lenni, hogy első lépés, megismerem a keresztény hitet. Ezzel együtt már megismerem mondjuk a 10 parancsolatot. Az egyház tanítása, erkölcsi tanítás. Tehát ezek ilyen alap dolgok, amik így észre megérhető, fölismerhető. Hogy mondjuk például, hogy házasság előtt együtt élünk, vagy nem élünk együtt. Ezt az egyház világosan megmondta. Nem, nincs kérdés. Ennyi. Megvan a megkülönböztetés. Tehát nem kell itt ilyen belső érzékre figyelni. Vannak dolgok, amik ilyen alapvetőek. Amit az Úristen egyszer tudtunkra adott, azt ne várjuk el tőle, hogy azt misztikus módon is elmondja majd nekünk. Én sem szoktam indítatást érezni arra, hogy ne öljek meg embereket. Alapból tudom, hogy nem. Hát világos.
1: Hál' Istennek.
0: Persze. Szóval, érted, tehát csak ezt akarom érzékeltetni, hogy ne várjunk semmi különleges, misztikus, valami iránymutatást odaföntről, hát ha egyszer már a 10 parancsolatban elmondta. Azt már ő elmondta, az érvényben van. Az egyház tanítása szintén érvényben van. Tehát, hogy ezek már világosságot, irányt adnak nekünk. És a finom hangolás, a finom beállításnál van jelentősége, hogy a megkülönböztetés képessége, hogy hogyan fejlődik, alakul ki bennünk. Itt is fontos az, hogy az emberben legyen egyfajta figyelem, hogy akkor tud fejlődni a megkülönböztetés, úgy gondolom, hogyha ott van bennem napi szinten mindig az a kérdés, hogy Jézus, te mit tennél az én helyemben? És keresem azt, hogy ő mit tenne. A másik fontos dolog, hogy időről időre szükséges lehet kérdés, tanácskérés, lelki vezetés, hogy az ember eligazodjon dolgokban. Tehát, hogy ezt a külső segítséget is el kell, hogy fogadjuk. Mert ha az ember soha, semmikor, semmiben nem kér tanácsot, az egy kicsit gőgre utal.
1: És a gőg az magába éppen.
0: Aki gőgös, az pedig az ördög tudja vezetni az óránál fogva.
1: Tudnák mondani, hogy a lelki életünk egy harcművészet?
0: Igen, hát igen, az biztos, így van. A lelki élet az harc. Harc, és már ilyen szempontból is fontos az, hogy harcra kész emberek legyünk. Férfiak, nők egyaránt harcra készek legyünk. Harc nélküli lelki élet nem létezik, soha nem is létezett, nem is lesz sosem. Az ördög a lelkünket akarja, és éppen ezért nekünk napi szinten kell küzdeni. A kísértéseknek is több szintje van. A sivatagi atyák beszélnek arról, hogy van egy szint, ahol a gonosz lélek már gondolatokkal kísérti az embert. Tehát a rossz gondolatok. Hát vannak, azt hiszem, a hívek között is, akik nem nagyon figyelnek a rossz gondolatokra, vagy ha rossz gondolatról szó esik, akkor rögtön csak egyfajtát tudnak elképzelni ezek a parázna gondolatok. De nem csak ezek a rossz gondolatok, hanem a haragvó gondolatok, az ítélkező gondolatok, az elutasítás, az, amikor bosszús vagyok, és úgy hergelem magamat, és gondolatban élem ki azt, vagy akár a keserű gondolatoknak, amikor teret engedünk ezeknek. A szomorúságra, elkeseredésre, csüggedésre serkentő gondolatok, ezek mind-mind hamisak. És nem az a baj, hogy ez megjelenik bennünk, hanem az, hogyha ezt úgy meghagyjuk. esetleg még tápláljuk is. És akkor abban él az ember, hogy mit tudom, hogy mondjuk, ó, én szegény, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. De ez abszolút ellentmond a hitünknek. Hát jó, lehet, hogy súlyos betegségem van, lehet, hogy haldoklom vagy, valaki meghalt, egyébként meg vagyok látva. És akkor én vagyok szerencsétlen? Hát megyek a mennyországba, ó, én szegény. Na, szóval, hogy akkora nagy dolog az, amit Jézus Krisztus tett velünk és értünk, hogy ennek fényében nincs ilyen, hogy ó, én szegény. Akkor ott valamit nem látok a teljes valóságból. Meg ezen a helyzeten, ezen a szerencsétlen helyzeten keresztül, amiben vagyok, hogy ezen keresztül is hogy áld meg az Isten, akkor itt sem elég hitem ahhoz, hogy én elhiggyem azt, hogy ezen keresztül is Isten megáld engem. Attól még lehet, hogy szenvedek benne, csak hogy közben legyek nyitott arra, hogy igen, de az Úr ezen keresztül megáld engem, és beleállok ebbe a helyzetbe, hogy jó, oké, figyelek Uram, hogy hogyan áldasz meg. Hogyan válik ez áldásra, ajándékká számomra ez a kereszt, ez a szenvedés, amiben most vagyok?
1: Jó lenne talán még pár szót erről mondani, hogy miért is pont veled beszélünk szellemi harcról. Ti pálosok vagytok, ti remeték vagytok.
0: Egy remete eszményből nőtt ki a pálos rend, remeték voltak a pálosok ősei, és ezt a lelkiségünkre ez így rányomja a bélyegét azóta is, hogy a magány csend szeretete az Isten miatt, tehát hogy az Isten jelenlétében időzni, vele lenni. És hogy nem csak magam miatt vele lenni, hanem a többiekért is vele lenni. Ez az engesztelés, hogy az imámban őket is viszem az Úr elé. Ebben a remetesség, azt hiszem, ez a két oszlop, vagy két vonulat, hogy ott vagyok a csendben is, te jelenlétében időzöm, hogy vele legyek, meg hogy észrevegyem azt, hogy mi az, ami elválaszt tőle. Ugye itt jön már be az, hogy ezen a szinten már az ember bőven felfedezi a gondolatokat, hogy milyen olyan gondolatok jönnek, ami nem Istentől eredő, ami meglazítja az Istennel való kapcsolatot, és hogy a remete fölveszi a harcot ezekkel a gondolatokkal is, nem elnyomja, hanem fölveszi a harcot, ez két külön dolog. És ugye a másik vonulat pedig az, hogy közben pedig másokért is imádkozik, másokat is odavisz az imában. Meg ehhez hozzátartozik az egyszerűségre törekvő élet. Tehát a sivatagi atyák azok aztán tényleg ebben a végsőkig elmentek, hogy mit tudom, két naponta egyszer ettek, kunyhóban laktak, vagy barlangban, vagy akár a szabad ég alatt, és ezek így éltek. És 70-80-90 évet megéltek. Tehát, hogy nem volt rövidebb az életük ettől. Na, de hogy itt a szellemi harcra visszatérve, az fontos, hogy az ember fölvegye a harcot, a küzdelmet mindazzal, ami elválaszt Istentől. És ez egy kicsit más jellegű, mondjuk egy családos ember, egy férj, egy feleség, akinek gyermekeik vannak az ő életében, más egy szerzetesnél, más egy egyedülállónál, egy fiatalnál, vagy egy idősnél, de maga a harc az ott van mindenhol. És egyébként szerintem az is sokat segít, hogyha erről emberek, barátok, lelki barátok például mernek egymással beszélgetni. Például szerintem ebben nagyon jó dolog az a lelki gyakorlat 90 napos, az Exodus. Benne van az, hogy van egy kötéltárs, tehát, hogy valakivel együtt az ember napi szinten találkozik, beszélget. Nem azért, mert az lelki szakember, hanem ő is ugyanezt csinálja. És hogy te hogy csinálod, én így csinálom, fú, ez nekem nehéz volt. Na, kapunk valami vissza. Tehát már ez is sokat tud segíteni, hogy ha merünk ezekről a lelki küzdelmeinkről valakivel beszélgetni. Nyilván, hogyha egy lelki vezetővel, az egy kicsit más jellegű, mert ott ő mint mester, és én, mint tanítvány beszélgetek, de akár egy lelki barát, az meg egy szinten vagyunk, mert egyikét ahányan vagyunk, annyiféle a küzdelmünk.
1: Ez a szellemi harc hogyan nyilvánul meg olyan hétköznapi ember életében?
0: Például olyanban, hogy próbálok türelmes lenni. A hirtelen fellobbanó indulataimon próbálok uralkodni. Ha mégis türelmetlen, ingerült, indulatos voltam, akkor veszem a fáradtságot, és bocsánatot kérek az illetőtől. Lehet, hogy az is lehet, hogy igazam volt, amit mondtam, csak ahogy mondtam, esetleg az volt bántó, az a hang nem. Túlságosan fölkaptam a vizet, aránytalanul ahhoz képest, amiről szó volt, vagy amekkora dolog volt az. És akkor azért kérek bocsánatot, hogy figyelj, abban igazam, úgy gondolom, hogy továbbra is, hogy igazam van, amit mondtam neked, de tényleg nagyon indulatos voltam, türelmetlen voltam, talán nem így kellett volna, ne haragudj. Tehát például így, ez is egyfajta szellemi harc, küzdelem. Ez is hat rám, mert legközelebb jobban meg fogom gondolni azt, hogy fölkapjam-e a vizet, vagy ne. Lehetnek az emberben haragvó gondolatok, ítélkező, elutasító gondolatok. Egyébként meg lehet figyelni, ez egy folyamat, hogy először megjelenik bennünk egy ítélkezés a másikról. Gondolatban, hogy megítélem a másikat, hogy na, ez egy olyan ember, hogy következő álló fázis, nem sokkal ezután kialakul az emberben egy ilyen elutasítás, hogy hát én ezzel az emberrel nem akarok találkozni, vagy én ezzel nem akarok beszélgetni. Ebédszünetben nem ő hozzá megyek oda. Köszönöm, én nem kérek ebből az emberből. Körülbelül ez. És ezt követően már ott van bennünk egy idő, a harag. Megjelenik a harag is bennünk. És amikor haragszunk valakire, akkor megfigyelhetjük magunkban, hogy van egy ilyen belső dohogás. Tehát így jönnek ezek a haragvó gondolatok, hogy ú, de meg kéne neki mondani. Ú, de beleverném a fejét a falba. Megfojtanám egy kanál vízben. Megérdemelni, hogy jól megmondjam neki. Mit mondanék neki? Azt mondanám neki, és akkor állítsam már le magamat. Hát mit csinálok? Gondolatban megcsinálom azt, amit egyébként fizikailag nem fogok megtenni, mert hát mégis azért nem szalonképes a dolog, meg mit szólnának hozzá, meg következményei vannak, mert akkor ő is megharagszik rám, meg megy. Na de gondolatban már ezeket táplálom. Például a haragvó gondolatokat, amikor így táplálom magamban, és fölismerem azt, hogy ezt nem kéne csinálni, de olyan jól esik, és táplálom tovább. Nem egyszer megtapasztaltam, hogy egyszer csak valami átkattan, és úgy marad, belép a harag szelleme. Tehát amikor rendszeresen igent mondok a harag kísértésére, egyszer csak a harag szelleme látja azt, hogy én erre fogékony vagyok. Fogékony vagyok az ő jelenlétére. Fogékony vagyok ő rá magára. Ez egyfajta ajtónyitás. És megtapasztaltam azt, hogy egy darabig az első időszakban úgy ellen tudnék állni ezeknek a haragvó, ítélkező gondolatoknak. Csak nem esik jól, de ellen tudnék állni. És egyszer csak határozott egy pillanat, egy másodpercig pillanat, amikor érzem azt, hogy ez most így birtokba vett engem.
1: Amikor a rossz gondolat igen, jól esik.
0: És az már nem a kísértés, hanem úgy gondolom, hogy az már a harag szelleme. Nyilván, hogy gyónunk, áldozunk, a szentségek sokat számítanak abban, hogy az ember ezekből a megkötözöttségeknek lehet talán nevezni ezt, hogy ezekből az ember szabaduljon, és vannak szabadulásaink, persze elég sűrűn, de hogy nem kéne ezt megvárni. Tehát ez olyan, mintha olyanok vagyunk, mint egy vár, hogyha sűrűn nyitogatom az ajtót, és kikinézek rajta, és szellőztetem a várudvart, akkor egyszer csak be fog jönni az ellenség. Nem az első ajtónyitásnál lehet, de valamelyiknél be fog surranni. Nem kéne megvárni. Szóval, hogy ez is a szellemi harcnak a része, úgy gondolom. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Sokfélék vagyunk, és ahogy a külvilág is sokféleképpen hat ránk, ezek a szellemi dolgok is többféleképpen tudnak hatni ránk. De minden esetre a kis bűnök elkövetése is vonz szellemiségeket, és ezzel együtt szellemi lényeket, démonokat tud vonzani, és megnehezítjük a lelki előrehaladásunkat, hogyha az életünk egy-egy területére úgy beengedjük őket. Ezek nem tragédiák, tehát nem arról van szó, hogy most megszállott lesz valaki, erről szó nincsen, ettől nagyon messze van ez az egész dolog, de hogyha a finomságokra is figyelünk, akkor életünknek ezekbe a külső burkaiba, peremeibe se engedjünk be ilyen szellemi lényeket. Minek? Tehát ne terheljük meg magunkat, hogy a határmesdjén se tanyázzanak. Ne fészkelődjenek a bőrünk alá.
1: Az érzések világa még. Ebbe is tehetetlenek vagyunk, nem tudom, hogy mi a véleményed, hogy feltételezzük, hogy minden, ami megjelenik bennünk, tőlünk származik.
0: Igen, hát ezért is érdemes olvasni ezeket a régi nagyokat, Evagrias és a többieket, mert hogy ott, ahol a sivatag csendjében ők azért olyan szellemi tapasztalatokra jutottak, amik azóta is érvényben vannak és pótolhatatlanok. Talán egyetlen lelkiíró sincs, aki annyi időt töltött volna a sivatagban és imában azóta, mint ők. És éppen ezért az ő tapasztalatuk, az nagyon, ők nagyon mélyre mentek.
1: És nem ahol.
0: És ezért igen. Tehát, hogyha valaki túl akarja szárnyalni őket, akkor én azt mondom, hogy akkor oké, akkor te menj ki 20 évesen a sivatagba, és majd 80 évesen írd meg a könyvedet. Ki vállalja ezt ma be? Úgyhogy maradjunk Evagriosnál, szerintem. Ez az én véleményem. Tehát, hogy nem elavult. Igen, azonosítunk mindent magunkban. Vannak kísértések. Lehet olyan, amit... ami kísértésképpen a gonosz úgy belénk helyez egy gondolatot. Ez nem baj önmagában, mert azt el is lehet utasítani, nem kell feltétlenül azzal foglalkozni. Ne azt nézzem, hogy most ez belőlem, hogy nekem van egy gondolatom, nekem van egy érzésem. Korunk egyik betegsége az, hogy a mai ember sok esetben azt mondja, hogy ami bennem van, azt jónak kell tartani, vagy azt így fontos nekem úgy elfogadni, megerősíteni, táplálni. Hát bocs, de bennem vannak jó és vannak rossz dolgok. Hát a rosszat azt nem kell. Tehát, hogy ne önmagamhoz igazítsam önmagamat, hanem Krisztushoz igazítsam önmagamat. És hogy azok a belső megmozdulások, gondolatok, érzések, megmozdulások, amik nem passzolnak Jézus Krisztushoz, azokkal föl kell vegyem a harcot. És amik meg igen, azokat meg kell erősíteni, meg az jó, az erősödjön bennem. Tehát ez ott szokott jelentkezni, hogy talán fiatal generációban még jobban van ez, hogy hát hogy bennem milyen érzés van, és hogy akkor én ezt nekem most ezt így nem szabad megélni. Nem szabad, igen, nem szabad megélni, mert az nem te vagy. Mert te Krisztus mintájára lettél teremtve, és te is, én is, mindannyian most egy bűn által eltorzult emberek vagyunk. És ez a torzó, ez is megjelenik bennünk. Nem csak a Krisztusi. És ezt a torzót, ezt olyan szinten kell csak hogy tudni kell róla, hogy igen, ez van bennem, de hogy ez nem én vagyok. Nem ez az igazi énem. Tehát ha én leások az én lényem legmélyére, ha én leásnék, eljutnék odáig, akkor ott azt látnám, hogy ott egy krisztusi vonású János van megálmodva. Tehát az kell, hogy felszínre jöjjön, az kell, hogy megvalósuljon. Az az én igazi énem. Röviden, hogyha én megtartom a 10 parancsolatot, ha én igazodom az egyház tanításához, hogyha én lelki életet élek és igazodom Krisztus lelkületéhez, és önnevelem magamat, akkor kezdek én önmagammá válni. Tehát, hogyha én dobálom ki magamból azokat, amik nem krisztusiak, mint például harag, ítélkezés, stb. Hogy nehogy már azt higgyem, hogy az én vagyok. Vagy hogy a parázna vágyak, nehogy már azt higgyem, hogy az én vagyok. Hogy házasság, úgy érezzük, hogy nekünk, hogy most már úgy kéne, le kéne feküdni egymással, meg ez így már érezheted úgy, csak ne csináld. Nem az vagy te. És tudom, hogy ez így sokaknak ez így botrányosan hat, hogy mi az, hogy az nem én vagy. Sajnálom, ezt kell mondjam, az nem te vagy. Ez a mi hitünk szent titka.
1: Az utolsó kérdésként játszunk egy játékot.
0: Igen.
1: Na most kis időutazás, az emberek remetéket szoktak felkeresni. Akkor én jöttem a szkétizbe. Mi a János abba? Szóval.
0: Hát, légy sokat csendben az Úrral, és figyelj rá. Figyelj rá, figyelj az ő igéjére, figyelj az ő egyházára, és szívleld meg.
1: Köszönöm szépen, magam nevében és mindenki nevében, aki hallgat minket is. Még egyszer köszönöm, hogy találkoztunk. Isten áldjon meg téged, a közösségedet, az egész rendet.
0: Köszönöm én is a beszélgetést, meg én is jó Isten áldását kívánom mindazoknak, akik hallgatják majd ezt, és köszönöm az imádságokat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban, szeretett testvéreim! Az elhangzott három olvasmányban van egy rejtett közös vonás, nem is annyira rejtett. Az ókori ember, a szíriai király Námán ugyanazt a viselkedést mutatja, mint a 10 leprás férfi, és Szent Pál egész élete emellett tanúskodik, akitől olvastunk egy levél részletet. Olyan fontos ez az emberi magatartás, hogy nélküle senki sem tehet lehet kedves Isten előtt, és senki sem tehet egyetlen valódi igaz lépés sem Isten felé. Sőt, ezen emberi magatartás nélkül az egész vallás hazug, alapvetően elhírmázott emberi életforma, mert nélküle a vallásos ember farizeus lesz. Melyik ez az emberi magatartás? Az engedelmesség Istennek és az ő egyházának, Elizeus prófétának, vagy Krisztusnak és az ő egyházának. Testvérek, ma nagyon nagy baj van a világban, de azért ne ijedjünk meg. Mert amikor már nem lehet még nagyobb baj, akkor leértünk a fenékre, ahol biztos alap van és újraindulhatunk. Ma nem a hittel van baj, hanem annak antropológiai, emberi magatartás formáival. Ma egyfajta filozófia, ami elterjedt, magát az emberi engedelmességet járatta le mindenféle formában. Azt mondta, hogy az a szabadságunk ellen van, ez egy betokosodott, középkori életellenes, buta hozzáállás, senkinek, semminek ne engedelmeskedj, szabadulj föl! Holott gyakorlatilag állandóan engedelmeskedünk. Először. Engedelmeskedünk az alattunk levő esztelen természetnek. Amikor föltalál egy tudós egy törvényt, akkor nem ő találta föl, csak meglátta. Nem ő teremtette. És engedelmeskedik neki. Az egész természettudomány azért tudomány, mert csupa engedelmesség. Hogy ne fantáziáljunk az elektromosságról, hanem tudjuk, hogy mi az, és engedelmeskedjünk neki, mert akkor nagy baj lesz. A dolgok természeténél olyan kegyetlenek a dolgok, és olyan engedelmességet kívánnak, hogyha nem jól építünk meg egy gátat, az elsz átszakad, és elsodor minket, és akkor ne az Istent átkozzuk, hanem nézzünk magunkba. Engedelmeskedtünk-e a világ törvényeinek? Testvérek, igaz, hogy ez még nem az embernek adott engedelmesség. Ez a dolgoknak adott engedelmesség. Igen ám, de a legmélyén van valami, ami összefügg az egymásnak adott engedelmességgel. Szent Ferenc ezt látja meg, mint egy zseni. Amikor azt mondja élete végén, hogy ő már az esztelen teremtményeknek is akar engedelmeskedni, a gubbiói farkasnak. Hogyan? Ugye a gubbiói farkas fosztogatta és megevett, megvacsorázott egy-egy gubbiói lakost minden este. Vigyázzunk, ez példabeszéd, de valóságról szól. És a gubbiójak Szent Ferenc, hogy mit csináljunk? Bezárkoztak, féltek, és összehívta őket a piac térre, és a farkast is oda rendelte. Először a farkast szídja le, hogy nem tudod, hogy az Isten képmására alkotott az ember, és te megmerted enni? Hát lógatta fülét, farkát, és szégyelte magát. De nem szoktunk a történet második felére odafigyelni. Most odafordult a bölcs gubbiójakhoz, és nagyon finoman, az ő módján, nem úgy, ahogy én most mondom. Hát olyan hülyék vagytok, hogy nem tudjátok, hogy a farkasnak az a természete, hogy farkas éhes. Tehát minden este etetni fogjátok. Kitesztek ételt a városotok szélére. Testvérek, ez a ferences rendben, egyetemi szinten, Oxfordban elindított egy természettudományos vizsgálódást. És hogy a kettő összefügg,
hogy ma az ember nem akar engedelmeskedni senkinek. Az összefügg, hogy a világot is át akarja kódolni. Majd a férfiből nőt csinálok, a nőből férfit. Majd én előállítom lombikból a gyereket, persze közben százat megöl. Mikor Esztergomban voltam nevelő tanár, akkor láttam, hogy a negyedikesek, mutatván, hogy ők már milyen nagyok, azt a kis fejős széket, amin ültek az ebédlőben, azt úgy berúgták a lábukkal. Nem úgy szépen betették. És akkor mondtam, ide figyelj. Hát azt meg kell fogni, szépen betenni, ezt a széket nem kell megrugni. Hát azt mondja, nem sértődik az meg, vigyázz. Most van egy kislány, akinek udvarolsz, majd elcsöppensz a szerelemtől. 20 év múlva ugyanez a mozzanat lelkileg megismétlődik. Hidd el! Nincs két lelkünk. Természetesen más dolog az emberi viszonyokban. Mennyire megköveteljük a gyermekektől az engedelmességet, és sajnos a hitoktatásból mennyire kimarad, hogy súlyos bűn, ha súlyos parancsba nem engedelmeskedik a gyerek, és meg se gyónja. Hát mert nem. Ha nem bűnt parancsolnak, azt meg kell tenni. Miért? Hát most nézzük a karon ülő gyerekeket, vagy azt, akik megszületnek. Hát ha nem engedelmeskedik, nem veszi be gyógyszert, akkor meghal. Arra épül az élete, hogy engedelmes. Ráütnek a kezére, de dugdossa be a konnektorba a szöget. És hiába beszélnek neki. Az életét tudjuk megmenteni. És ugyanígy, nem kérdezik meg tőle, hogy hogy kell írni, meg olvasni, hanem tanítják. Nem kell neki kitalálnia a dolgokat. Csupa engedelmesség, és ebben növekszik fel. Valószínűleg, amikor az Úr Jézus a gyermeket elénk állította, akkor ezt emelte ki. Nem az, hogy a gyermek olyan jó, mert az se jó. Abba is van önzés. Hanem ezt, hogy azért az Isten az egy kicsikét nagyobb ám, mint a nagyobb különbség van, mint a gyerek meg a felnőtt között. Bízzatok meg a mennyei atyába. És vele szembe legyetek olyan, mint egy gyermek. Ha ő valamit kér, és nem látjátok be, tegyétek meg. Az lesz nektek jó. Ezért állította oda a gyermeket. Nem azért, hogy gyerekesek maradjunk. Ne legyünk infantilisek. Főleg az a felnőtt gondolkod, aki rádöbben arra, hogyha van egy szerető Isten, akkor és szólt hozzánk, akkor a legintelligensebb dolog azt megtenni. A felnőtt ember is tele van engedelmességgel a másik ember iránt. Rábízzuk magunkat. Hát felszállunk egy repülőre, nem tudjuk levizsgáztatni a pilótát, hogy érte hozzá. És az orvos megmondja, ne tessék ezt a gyógyszert szedni, a másikat. Persze itt most mind lehet rossz indulat, lehet tévedés. Ezért mondja az Úr Jézus, ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Végső soron a másik szeretetére bízzuk magunkat. És azért egy szeretetből, ha hiányzik az engedelmesség, akkor az nem szeretet. Most nem csak arról van szó, hogy a férj kiadja a parancsot, a feleség teljesíti. Vagy az asszony valamit parancsol, kér a férjétől, és a feleségének meg kell tenni. Ez a normális. Itt mélyebbről van szó. Engedelmeskedni annyi, mint odafigyelni a másikra, és nem kitalálni azt, hogy ő milyen. Mert szétrobbannat egy kapcsolat. Ibsennek a Nórája erről szól. Egy lázadó asszony. Ott hagyja a családot. Fölrobban. És a férjének a szemére veszi, hogy te mindig egy árnyképet szerettél. Elképzeltél valamit rólam, és jaj nekem, ha én nem az voltam. A másikról van egy elképzelt vasforma, és ha abba belegyömöszöljük, akkor jó, mert ezt képzeltem róla. Ha kilóg belőle, akkor levágjuk kezét, lábát. Nem figyelünk oda. Testvérek, hogyan lehetséges az, hogy az élet egyetemes és alapvető emberi törvénye egyfajta engedelmesség,
és az Istennel való kapcsolatból ez kimarad? Ma olyan vallásokat kínálnak, lásd ezoterika, ahol nem kell engedelmeskedni Istennek, hanem megnézik a horoszkópjukat. Isten engedelmeskedjen nekik. Ők manipulálják. Nem valaki az az Isten, hanem valami. Micsoda bugyuta életvitel ez. Mások kitalálnak maguknak isteneket, hogy aztán azokat manipulálják. És a bűnbe esett embernek a legmélyebb kísértése, hogy ráteszi a mancsát az istenire, a numinózumra, és akkor én imákat mondok, stb. És az Isten tegye meg azt, amit én akarok. Sok keresztény így van. Megmérgezi ezt a hitet. Testvérek, lehetetlen kereszténynek lenni egyfajta engedelmesség nélkül. A szíriai Námán azt mondta, egy szolgáló lánya mondta neki, hogy Uram, királyom, Izraelben van egy prófét, akit az Úristen csodákat tesz, aki által csodát. Menj oda, és meg fogsz gyógyulni a leprádból. Elment, és beszóltak Elizeushoz. És az kiszólt, hogy fürödj meg kétszer a Jordánba. Haza akart indulni. Hát, nincs elég folyó otthon. És mi az, hogy ki se jön? Milyen plébános ez, hogy még így. Vigyázz, az engedelmesség. Kimarad a keresztény életből. Hol van már az, hogy engedelmeskedünk lelki pásztorainknak? A Jónásból felsoroljuk a bűneinket, kapunk valami csúcskész. Nem pedig azt, amit az igazi nagy lelki vezetők tettek, hogy most ezt fogod gyakorolni, hogy megmenekülj. Matt Talbot, boldoggá akart avatni 6. Pál pápa, ír munkás, alkoholista volt, káromkodó, és egy lelki gyakorlaton megragadta az Isten. És akkor, hogy elkerülje a kocsmát, a nyelv alá egy kavicsot tett, hogy ne káromkodjon, és sosem nem vitt magával pénzt, és nem mert senkitől se kérni. És szentként halt meg. Testvérek, az egész keresztény életből kezd kimaradni az engedelmesség. Tesz, hogy vasárnap misére kell menni, enélkül nincs keresztény élet. Az egy filozófia, nem kereszténység. Nulla. Az, hogy azt mondja az Anya Szent Egyház, nagy ünnepek előtt végez, nem végez Jónás. Lassan elvadulsz az Istentől. Tehát lehetetlen az, hogy én mindent megértek az Istenből, úgy a fejem kitisztul, vizsgázgattatom az Istent egy életen át, majd akkor én beállok igaz kereszténynek. Na. Ezt tedd! A böjtök, a hajnali misék, a régiek, testvére, a napi háromszoros urangyala, Isten jelenlétében való élet, a parancsok, hogy ne lopj, ne hazudj, ezt tedd, azt tedd, és közben megismerték az Istent. Nem lehet másképp megismerni. Az egy hazug vallás. Azt az Istent, aki Mária méhéből bevetette magát ebbe az emberi tenyészetbe, akinek húsa volt, ösztönei voltak, emberi lelke volt, azt az Isten nem lehet másképp megismerni, mint hogy én is belevetem magamat egészen. A szentek fordítva nem az, hogy majd én vizsgáztatom az Istent, kérek valamit, nem csinálj meg, akkor nincs is. Nem. Hanem ahogy a szentek, Uram, mit cselekedjek? És aki ezt megcselekszi, olyan világosságra is nem tudja megosztani azokkal, akik nem hisznek. Tudom, hogy van Isten, mert beszéltem vele. Mert benne élek. A többi viszont egyre kevésbé kihúzódik a vallásból. Nem engedelmeskedik. Figyeld meg a Szentírásba, vizsgáld meg. A hit és az engedelmesség szinonímák. Egyszer azt mondja, hogy hit Ábrahám, máskor azt mondja, hogy engedelmeskedett. Ugyanazt jelenti. Az nem hit, hogy létezik-e valami az anyakon fölül. Van-e a halál után élet és ezen való spekulálás? Ez nem hit. A hit az, hogy Ábrám, fogd a cokmokodat és hagyd el az egész rokonságot. Menj ki! És ő ment. És ebből lett a zsidóság, a kereszténység. Tedd ezt és élni fogsz. 100 teológiai előadásnál, millió prédikációnál és lelki gyakorlatnál többet ér,
a mai napon minden nap megkérdezed, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem azt, amit a szomszéd, nem azt, amit a kortársam, nem azt, amit az önzésem diktál, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ha megcselekszem, egyre jobban egy valóságos világba lépek bele. Nem fordítva. Testvéreim, milyen megdöbbentő az evangélium. Belegondoltunk mi abban mozzanatban. Azt mondja, ezek a leprások hallottak arról, hogy Jézus meggyógyít embereket. 10 férfi. Persze már is voltak különítve a nőktől. El voltak különítve a társadalomtól. Nem ihattak folyóvízbe, hogy meg ne fertőzzék a többit. Kereplőt vagy csengővel jártak még a középkorba is, hogy a szagukat oda ne vigye az egészségesekhez. Ők halálra voltak ítélve. És meglátják Jézus, könyörülj rajtunk. És mit mond? Mutassátok meg magatokat a papoknak, ezen tessék délután elgondolkodni. Én nem azért készültem egy hétig, hogy ti meghallgassátok, és kész. Tessék tovább gondolkodni. Ez őrület. Hát le volt rohadva a keze. Hiányzott az orra. És azt mondja neki Jézus, hogy mutasd meg magadat a papoknak. Tudnélik, akkor a zsinagóg előjáró, ja, beírja, hogy meggyógyult, még aznap hazamehet, talán 10-20 év múlva. Mutasd meg magad. Hát ez a tíz visszafordulat volt, hogy Jézus, hát bocsánat, hát normális parancs ez? Mit mutassak meg? A lerohadt kezemet? Mutasd meg magad a papoknak. Micsoda engedelmesség. És közben megtisztultak. Nem kell látni azt, hogy megtisztulsz. A gyónásban nem kell azt érezni, hogy fel van oldozva minden. Ha Krisztus mondta, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akkor semmit se kell érezni a gyónásban. Ez nem pszichológia. Akkor fel vagy oldozva. Ezt a mozzanatot vidd ma el. Mutassátok meg magatokat a papoknak. Rothadt arcot, bekötözött büdös végtagokat, és engedelmeskednek. De nem akárkinek, hanem annak, aki az élet ura. Szent Pál azzal fejezi be az életét. Tudom, kinek hittem. Ma sokan nem tudják, hogy kinek hisznek. És az életüket ráteszik az ezoterikára, a babonára, a hülyeségre. Vagy arra, hogy egy életen át nem gondolkodnak arra, hogy mi az élet. Hogy miért vagyok itt. Ez a legméltatlanabb. Ennél minden kitalált vallás jobb, mint ez a méltatlan, ez a beleélés, mint egy kis állat. És nem gondolkodik soha, hogy hát egyszer meghalok. Honnan jöttem, hova megyek? Teszik, ez a vasárnap. Gondolkodj el ezen. Ez az engedelmesség az, amelynek a jutalma, hogy egészen biztos lehetsz, hogy kiben hittél. Megismered azt az Istent, aki engedelmességet követel tőled, mert szeret. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak.

Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, és ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszöntöm Önöket, Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiunknak, ha pedig most ültek le a finom vasárnapi ebédhez, jó étvágyat kívánok hozzá. Kedves hallgatóink, nézzük, kiket köszöntetünk a mai napon, a névnapjukon. Október 11-én vasárnap a Brigittákat és a Gittákat köszönthetjük. Tegnap köszöntettük a Ferenceket, Gedeonokat, Bendegúzokat, holnap pedig 12-én hétfőn a Miksákat, Rezsőket, Edvineket köszöntjük, a jóistenetesőket a születésnaposokkal egyetemben. Őket is bárkit, aki valamilyen szép ünnepet ünnepel a napokban, lehet köszönteni a már ismert telefonszámok egyikén. 0259 420 555, illetve 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555-ös.

És ameddig az első telefonálóra várunk, fejben kedves hallgatóink figyelmét, hogy mai délutánon a Szentmisét 6 órától majd a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük.

0: És az első kedves telefonálót már is köszöntöm a vonalban. Halló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Laudétúr Jézus Krisztus.
0: Innetelne már meg, köszöntöm, papbácsi.
1: Köszönöm. Én nagy szeretettel köszöntöm a drága műsor vezetőt, Attilát, és drága kedves családját, és minden kedves hallgatót. Először a testvéremet köszönteném, Károly testvéremet, aki diakónus és kantor Kanadában. Aztán köszönteném a Ferenc Győző barátomat, remélem, hogy fogom hallani a strófáit, a versét.
0: Biztosan.
1: És a két a Dénes névnapot ünneplőt, Simon Dénes és Szabó Dénes kollégáimat itt innen a házból. Különösképpen Szabó Dénes ugye a legjobb lelkű kolléga. A mai napon hát miért érjük a jó Istent? Mindannyian köszöntjük minden magyar testvérünket. Szent István, drága királyunk, kérte Isten szent anyját, vegye oltalmába a drága magyar hazát. Oly sokat szenvedett drága hazánk népe, a történelem vihara oly sokszor megtépte. Mohács népirtása 1848-nak csapása, 1956-nak szabadság kiprása, két világháború embervesztesége a népnek életét keserűvé tette. Mégis fennmaradtunk a történelemben, megmaradtunk élünk Mária ölében, oly kedvesek vagyunk Mária szívében. Keressük fel mindig a Mária kegyhelyeket, szűzanyánk megérdemli a viszont szeretetet. Szentolvasó imát napirenden mondjuk, a drága szűzanyát szívünkben hordozzuk. Szentolvasó lesz így a munkás apák, kalauza, a Szent Rózsa fűzér, könnyes imáikban jó anyák vigasza. Drága anyák, lányok, Mária jó szívében, igaz gyöngyök vagytok, ha a családokat a Rózsa Szent Rózsa fűzérrel népünk fenntartjátok. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Mi is köszönjük ez a szép verset a kedves papbácsinak és az öreg otthonban mindenkinek. Nagyon jó egészséget és jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Áldott délután.
1: Köszönöm nagyon szépen.
0: Végezett egy üzenetünk is, amely így szól: Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget és lelki békét kíván az életére Irén.

0: És már is egy újabb telefonálót köszöntök a vonalban. Halló.
1: Dicsértesik a jegy.
0: Mindörök elment. Tessék a rádiót lehalkítani, jó? Köszönöm.
1: Na, lehalkítom.
0: Köszönöm, megvárjuk.
1: És akkor lehalkítom. És mint szépen nagyon ezt a kis új szülöttöt kívánok neki. Sok egészséget, szerencsét a családjának. Balogh Filó az unokája, most szült az a menye. Kívánok nekiek sok szerencsét és boldogságot az életbe. Ezt kívánja neki a nyénnyája, Balogh nyénnyája.
0: Hát gratulálunk, a jóisten éltesse nagyon sokáig, és önöket is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szerencsét kívánok a Mária Rádió, hogy van ez nekem. Ez fénysugár a lelkemben.
0: Hát nagyon köszönjük.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert honnan tetszett telefonálni?
1: Innen Szatmáról, a 14-es mikróból.
0: Jó Isten áldja meg, és köszönjük, hogy ma is velünk rádiózik. Jó Isten áldja meg.
1: Hát én csak ezt mezzel vagyok a rádióval, és ezt szponzorálom. Nekem a tévét mióta a férjem meghalt, nyugodjon az is békébe, addig nem tudom nézni. És a rádiót meghallgatom reggel, estén. És magukat is sok szerencsét, boldogságot kívánok.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
1: Az egész családjuknak.
0: Jó Isten, tartsa meg. Én is hamarosan fogok egy jó kávét főzni, tessék velünk kávézni, jó? De csak ha az orvos megengedte, jó?
1: Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember. A kedves hallgatónk nagyon humoros kedvében van, és küldött egy találós kérdést, amely így szól, hogy hívják azt a papbácsit, aki sosem borotválkozik. Hogyha valaki tudja a választ, akkor megírhatja nekünk, majd később én is elárom, hogy mi a választ. Tehát hogy hívják azt a papbácsit, aki sosem borotválkozik? Na, de ameddig ez kiderül, egy újabb hallgatót köszöntök a vonalban. Haló.
2: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját. Öröm, egészség, hosszú, boldog élet. Minden dolgozónak, minden hallgatónak. Szeretném köszönteni hosszú-hosszú életet, egészséget kívánva Németországban élő fiamot, Király Tibort, születésnapjára a szép családjának, nemrég volt születésnapja unokámnak, Király Krisztinának, megkésedett, annál nagyobb szeretettel őt is köszöntök, szép és boldog gyermekkort kívánok, és a minél hamarabbi viszonlátásba bízva, sok szeretettel édesanyja és mamája. Nagy szeretettel köszöntöm a kilátást, szeretném kérni azt a dalt, amennyiben lehetséget, mert nem tetszett bemondani a dalokot. Ajtod előtt állok és zörgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus Csomagfalváról terét.
0: Kedves Teréz, megkeressük ezt a dalt, és hamarosan le is játsszuk. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és hát üdvözlünk mindenkit, aki a határokon innen és túl is hallgat minket. Én külön küldöm majd a dalokat a kedves Linz és Velsz környéki Ausztriában élő magyar hallgatóknak, és reméljük, hogy jövő hétvégén majd a világra szóló születi bálon találkozhatunk.

0: No hát, kedves Agati, mivel nincsen most telefonáló, egy nagyon szép dallal folytatódik a műsor, egy perccel két óra előtt vagyunk most, utána pedig szívesen felolvasom a kedves hallgatók üzeneteit, és én még a telefonokra is válaszolok, de gyorsan még egy telefonálót meghallgatunk. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Haló.
0: Nagyon Isten, jó napod.
1: Jó napod, haló. Én már nem a Rizából állunk, tehát én még kínj az ima a tétem, mert tőle nem vagy kiút. Ugyanis a lábam átul van törve, tehát kínjem a zavai közönséget, hogy imádkozok, hétem, mert nem vagy kiút rá. És mindjárt 3 hónapja agyító vagyok, és mindenkinek a csukszagja vagy ki. És mindjárt még menni se tudok, se kellni se tudok se menni.
0: Hát imádkozzunk önért, a Jóisten segítsen meg, és akkor a következő dalt...
1: Köszönöm, akkor tűz, hogy Jóisten áldja.
0: És akkor a következő dalt azt küldjük önnek, hogy egy picit jobb kedve legyen, és hát reméljük, hogy hamarosan vidámabban fog minket felhívni. És ha már elhúzódott az idő, akkor mondok egy pontos időt, egészen pontosan másodperce, pontosan 14 óra van.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: És egy gyönyörű dal után már is egy kedves hallgató a vonalban. Haló, haló.
2: Hát, dicsőség a Jézus Krisztus volt, a gyönyörű dalról, jaj, bocsásson meg az Úr, de mikor a gyerekkoromban ezt hallottam, és Úr király a föld felett, én néztem a Süsüt és a Bús király.
1: Én is így tudtam.
2: Igen, na, hát kedves Attila, örülök, hogy ön vette fel. Hát köszönteném a fiamat, aki 6-án töltött a 44. életévét, és úgy az egész világot, a Mária Rádió nagy családját, olyan boldogan ébredtem ma, bekapcsoltam 6 óra után mindjárt a rádiót, és azt a reggeli imát, ami vasárnap, de az nincs minden vasárnap. Ön mondja azt, Attila.
1: Igen, igen, ez nagyon régi ima már, egy nagyon régi...
2: De az a közepet, azt nem ismerem, én azért keresztem vasárnap reggel, hogy én azt hallgassam.
1: Az a helyzet, hogy akkor fér ez még az ősidőkben volt, annak idején fölvéve egy nagyon régi imakönyvből kaptam meg egy nagyon-nagyon idős, azt hiszem majdnem 100 éves.
2: Úgy tűnt, hogy az ő hangja, de nem voltam benne biztos.
1: Annak idején még volt hangom, és az a helyzet, hogy amikor az egyik műsorunk 6 órakor hosszabb, akkor ez, mivel 7 perces nem fér be a műsorba, ezért
2: nincsen. Igen, akkor nem fér bele. Hát én, mikor ezt meghallom, azt a másik kettőt előtt utána, de ezt a középsőt, én azt nem hallottam sehol, és engem az úgy feldob egész napra, hogy akkor aztán közben telefonáltam enyém, hogy elvisz a templomát, Mihály falván esett az eső, hál' Istennek, de elvittek, tehát olyan jól alakult minden, mondom, drága jó Istenem, köszönöm.
1: Na hát ez igen, ez egy jó lap. Na hát, kedves Mihályfalvi hallgatót, akkor megkérdezik, hogy tudja a feladott kérdésre a választ, hogy hogyan hívják azt a papbácsit, aki sosem borotválkozik?
2: Hát erről hallottam most reggel a műsorban, de
1: nincs,
2: pedig végig van.
1: Elmondhatom akkor a választ, mert senki nem jött
2: na,
1: rá.
2: Na persze.
1: Hát úgy hívják, hogy szőrzetes.
2: Na igen.
1: Jó, még egy utolsó kérdés, megvolt-e már a mai ebéd, és ha megvolt, akkor mi volt a mai ebéd? Adjunk ötletet jövő vasárnapra.
2: Húsleves, még a főtúl zöldségekkel megettem, húsleves, az a vasárnapéhoz.
1: És a második?
2: És akkor még valamit elmondanék most így.
1: Igen?
2: A házszentelés régen volt, de az önkedves bátya, amikor mondta, hogy Majoros Tibor, hát én úgy javítottam, hogy tessésikor bejött, és meglátta itt nálam, itt a Mária dolgozott, és akkor pont hallgattam a rírvalmasságra, úgy a fűzői házba. Hát azt mondja, az én testvérem Majoros, hát mondom, én úgy rátadettem volna erre kérdezni.
1: Na hát örülünk neki, hogy örömet tudunk okozni, itt is, ott is.
2: És van ebben az életben, amit nem is gondolunk, ez a Mária Rádió, hát ez egy csoda.
1: Ez biztos, ebben biztosak vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, hát további áldott vidám napot kívánunk, és a következő dalt fogadja majd nagy szeretettel, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Üdvözöljük Bogdán atyánkat is.
2: Köszönjük szépen, és a kántor úrunkat.
1: Természetesen, további szép napot. Illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0788 420 555-ös. Már is egy újabb telefonáló a vonalban. Haló. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hoztam.
3: Haló.
1: Köszöntöm nagy szeretettel.
3: Köszönöm szépen, kedves Attila.
1: Győző Isten hozott.
3: Pár nappal ezelőtt emlékeztünk a Székely Magyar Csillag Márton Áron püspök 130 éves születésnapjára. Gondolataim. Mártír lelkülettel. A 20. század remek alakja, Anyaszentegyházunk kiváló főpapja. Csíkszentdomokos híressé vált község, ott született, nevelkedett egy nagy személyiség. Márton Áron püspök agilis személye, lelkünkben él nagy egyénisége. Ijés Gyula szerint emberkatedrális, egyházunk evelén szellemóriás. Eredeti széke és Sikla Szilárd jellem, igazság védője a hazugság ellen. Nem hátrált veszélyben vezette népét, rendületlenül szolgálva Istenét. Sudár, csíki, fenyő nem hajlott meg soha, a sivített is felettünk bal sorsunk vihara. az ateista hatalom börtönbe zárta, hosszú éveket töltött rabságba. De Szilárd jellemét nem törte meg semmi, ott is példát adott a keresztet viselni. Tisztelte őt Európa, a keresztény világ. Nem ismer félelmet, és soha megalkuvást. Szolgálta urát és szenvedő népét, magasztos eszmének áldozta életét. Végső napjaiban csendesen szenvedett, zokszó nélkül tűrve gyött fel meg özönét. Egy házunk patronusa Szent Mihály napján megjelent lelke teremtő uránál. Millió szívek őszinte óhaja, fémjelese nevét a Szentek Lajstroma. Urunk derültegén, síke magyar csillag, drága püspök atyánk, a sívünkben vagy, üdvözültek honából tekints le ránk, imádkozz értünk, Márton Áron atyánk, buzgó imádkozunk avatásáért, úgy legyen Ferenc Győző, Csíkszeredából, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindenre kellene, kedves Győző, gyönyörű volt ez a vers, nagyon szépen köszönjük, áldott napot kívánunk neked. 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámú, és már is egy újabb hallgató volt a vonalban, de reméljük, hogy mivel letette, hogy hamarosan visszahív minket. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Tisztessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenöki, amen.
4: Én is nagy szeretettel köszöntöm ezen a szép vasárnapon. Krisztus vasárnapja van máma, és üdvözletemet küldöm mindenki részére, Szűzanyával együtt imádkozva, szeretetben, békében élni, és továbbra is elfogadni azt, amit a Jóisten ránk mért, és a béke királynője könyörögjön értünk, és tartsa meg a jó akaratú embereket, és segítse a fiatalságot a lelkiségi útra, a hitre, a reményre és a szeretetre. Továbbra is kérem a vasárnapi szép köszöntőket, ez a himnusz, az szívbe markoló, és nagyon-nagyon szeretem, és a következő számba is továbbra is mindenkinek köszöntésére küldöm névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, és mindenkinek, aki hallgatja Mária Rádiót. Isten áldásával búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus, további szép vasárnapot is, következő hétre egészséget és szeretetet.
1: Nagyon szépen köszönjük, mi is csupa-csupa szépet és jót kívánunk önöknek. Újabb telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, halló. Élőadásban van.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenöki, amen.
5: Én is szeretnék egy szép üzenetet küldeni Kápolnás faluba a 70 éveseknek, élő és meghalt honfitársaimnak, kortársaimnak. Köszönöm, hogy meghallgatott. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve.
1: Mindenre kell menni.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm a következő telefonálón.
1: Halló.
0: Köszöntöm. Mindenökkel.
1: Tisztelettel és egyes szívet köszöntöm Attilát, ha jól hallottam a hangját.
0: Igen.
1: És szeretném köszönteni Maroshévízen Porcik Magdolna anyatársamot. Kívánok sok egészséget, boldogságot és hosszú életet a család körébe, és éljünk olyan békességben, ahogy voltunk eddig, és megértése. És nagyon szépen köszönöm, és sok-sok-sok egészséget a Mária Rádió összes dolgozójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert viszont kívánjunk önöknek, és köszönjük, hogy önök is velünk rádióznak.

A következő üzenetben nagy szeretettel köszöntik Tamás József papbácsit, jó egészséget kívánok neki, úgy szintén Anna néninek ülkébe, akinek mi is gyógyulást kívánunk, és a dalok szóljanak nekik természetesen. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, most nem énekel a zene, tessék mondani, élőadásban tetszik lenni. Halló, halló. Halló, hogyha nem tetszik beleszólni, leteszem a telefont. Hát a kedves hallgató nagyon titokzatos volt, reméljük, hogy visszahív minket, és a zene után, amikor föl szeretnénk venni a telefont, akkor bele is szólna, reméljük, hogy így lesz.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Halló, halló, itt a Mária Rádió, már is egy kedves hallgató a vonalban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenöki, amen.
2: Isa István vagyok, Erdőszentgyőről hívom, és mivel hallottuk, hogy nagyon sok bihari, hogy mondjam, jó lélek telefonált be, az őszintén megvan mindig, mikor halljuk azt, hogy hogy mondjam, Körtvéesi, Érmiájfalva, Piskót, Nagyvárad, a környékbeli falvakból telefonálnak, és halljuk azt a szép hízes beszédet. Mindig jól esik szívünknek, mivel mi is a család fél része székely és Bihar megyei környékiek vagyunk, és ezúton is kívánnánk nekünk a rokonságnak erőt, egészséget, Istentől megáldott áldott vasárnapot, minden szépet és jót innen az erdők szívéből.
1: Hát erre azt tudnám mondani, hogy nagyon örülök neki, de a nagyapámat szeretném idézni, aki hegyalján lakott, és mindig az a mondása volt, hogy olyan szép ez az érmelléki beszéd, na de a bór. szép a beszéd, de a bór.
2: Így van. Az őszintét megmondva, mindig úgy a szívünkbe, hogy mondjam, a szemünk megtel könnye, mikor.
1: Elhiszem. Hát ki ahol született, mindig oda vágyik. Ez így van.
2: Így van. Édesanyám, ő körtvéesi. Legalábbis, hogyha a körtvéesiek vagy Mihály falvaik hallgassák a rádiót, Gál József lánya, elhunyt ő is. Így legalább lélekben, ha másban nem. Oda vágyunk.
1: Hát üdvözlünk mindenkit, és hát örülünk, hogy fejvölt minket. A következő daltakot küldjük mindazoknak, akik innen Várad környékéről, meg az érmellékről elszámoztak, jó? Fogadják majd nagy szeretettel,
2: nagyon
1: jó?
2: Köszönjük.
1: Jó Isten, tartsa meg önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Isten áldja meg.
1: El kell mondjam a kedves hallgatóknak, hogy ugye néhány nappal ezelőtt voltunk a Tibor atya társaságában és az elnök úr és felesége társaságában Felvidéken, Révkomáron van a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös minden évben megszervezendő találkozóján. És hát bizony a budapesti kollégák elmondták, hogy sokszor, mikor a budapesti nagy csúcsforgalomban ücsörögnek és szól a Mária Rádió, és vagy a kiáltás, vagy az irgalmasság órájában, vagy élőben, vagy felvételről egy erdélyi, vagy felvidéki palóc felvétel, vagy élőben ugye imádkoznak, olyan jót tudnak kacagni, hogy elmosolják, hogy milyen jó ízesen tudunk mi itt Erdélyben, vagy fölvidéken, Kassa környékén, a palócok beszélni, olyan jól elmosolják, és már mindjárt könnyebben is megy az a sor a Lánchídon. Úgyhogy kedves hallgatóink, vigyázzunk arra, ami értékünk, és hát ugyanígy ugye az érmelléki nyelvjárás, vagy a bihari, vagy éppen a valamelyik székelyföldi, vagy a fölvidéki, délvidéki nyelvjárás mind egy-egy kincs, és én is nagyon örömmel hallgatom, amikor valaki ilyen jó ízesen beszél itt a rádióban. 0259 420 555, illetve 0359 420 555, és már is egy újabb telefonáló. Halló, halló! Halló, halló!
3: Vagy kacskaszaka, nem?
1: Halló, élő adásban tetszik lenni? Halló, na tudunk-e beszélgetni vajon? Nem hiszem, hogy fogunk tudni beszélgetni. Megkérjük a hallgatót, ha tehet, akkor hívjon minket vissza, de a rádiót halkítsa le. Köszönöm szépen.

0: Egy kedves hallgatónk jelezte a minap, hogy hallgatta a rádiót, a műsort, és 10 perc múlva ugyanaz a dal ment, és aztán rájött a kedves hallgató is, de ugye mi is gondolkoztunk, hogy hogyan történhetett ez meg. Hát nagyon sok internetes lejátszó, ha tetszenek hallgatni a rádiót, megtetszenek állítani a műsort, akkor a legtöbb internetes lejátszó onnan folytatja a műsort, tehát betölti azokat a perceket, amit ön ugye megállított, nem hallott, ezért történhet meg az, hogy ön nem az élőadást hallja, hanem bizony, amikor megtetszett állítani 10 perccel, 20 perccel ezelőtti adás hallható, ilyenkor érdemes rá frissíteni, és akkor az élőadást tetszenek hallani. Újabb hallgató a vonalban. Haló, haló! Igen, itt is a rádiót le kellene halkítani. Köszönöm szépen! Tessék a rádiót lehalkítani, jó?
1: Halló!
0: Igen, tessék mondani!
1: Jó napot kívánok!
0: Adjon Isten!
1: Bocsánat, nem tudok menni, akiről most azért nem kütöttem le a rádiót.
0: Semmi baj, tessék mondani!
1: Nagyon szépen megkérem, Attila, hogy csütörtökre!
0: Igen?
1: A fél óra napjára kérnék szépen egy szép dalt, amit a tegnapinál hallottam.
0: Melyik dalra tetszik gondolni?
1: A zenezetről énekeltek egy szép dalt.
0: Hát megpróbálják ezt a dalt megkeresni, jó?
1: Köszönöm szépen!
0: Áldott napot kívánok, és Isten jöttes a szép korúakat!
1: Kérlek, Attila, mert nem tudok járni, beteg vagyok!
0: Jó Isten tartsa meg, imádkozunk önért, jó?
1: Köszönöm szépen!
0: Puszi, áldott szép vasárnap délután! Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló!
2: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus!
2: Köszöntöttem ezelőtt egy pár perccel Polci Fagdornát Maros Hévízen születésnapjára, de nem tudom, milyen dal van, és tesszék szíves mondani, hogy az utolsó dal valami megfelelő neki.
0: Hát az Ajtó előtt állok című dal következik majd a Mike Duótól, az jó lesz-e?
2: Jó lesz, nagyon, én azt nagyon szeretem.
0: Na, örülünk neki. Nagyon. Üdvözlők a Maros Héviziekkel.
2: Polci Fagdolna, Maros Hévize anyatársam.
0: Jó Isten tartsa meg önöket, mi nagyon sokat gyerekeskedtünk ott Marosévízen, és az én nagynéném az Borz Erzsébet volt, ott a kis park mellett a négyemeletes tömbházban lakott az első.
2: Igen.
0: Úgyhogy mi nagyon szép. Fiam, tessék?
2: Az én fiam, bocsánat, Székelyhídon Szántó.
0: Az igen, akkor mi ismerjük is egymást.
2: Dézen is volt, 16 évet volt, Péter Tibornak
0: hívják. Jó Isten éltesse sokáig.
2: Köszönöm nagyon szépen, na mondjam meg, hogy küldtem egy dalt neki, nagyon szép ez a dal.
0: Gyorsan kell szólni neki, gyorsan kapcsolja be a rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: újabb telefonáló. Haló, haló, itt a Mária Rádió. Haló, haló, élő adásban van. Halló, halló. Tessék beleszólni a telefonba.
1: Halló.
0: Igen, köszöntöm nagy szeretettel. Tessék mondani.
1: Halló.
0: Tessék mondani.
1: Üdvözlöm, kedves Attila, a Székelyföldön a találós kérdésére két változatot szeretnék mondani.
0: Igen.
1: Az egyik a... az ortodox pópák.
0: Igen.
1: Nem borotválkoznak, a másik pedig, hogy kecske szakál.
0: Hát igen, mind a kettő nagyon jó megfejtés. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, mert jó Isten áldja meg.

0: Kedves hallgatóink, nézzük, lesz-e még egy telefonálónk, hiszen több SMS-ünk már nem érkezett. Igen, nincsen már telefonálónk, akkor én megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, de csak egy rövid kávészünet idejére, hiszen hamarosan majd várom vissza a hallgatókat a mai ima szándékfogadásra, de még van egy kedves hallgatónkot, meghallgatjuk. Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én egy kíváncsi típusú ember vagyok, Attila.
0: Igen?
1: Szeretnék kérdezni valamit, ha tudja. Mióta a Dacia építette, vagyis mielőtt a Dacia hotelt felépítették, a sötét ágóak hova jártak felvilágosodni?
0: Na, hova jártak? Nem tudom.
1: Onnan gondolom, hogy ott nőtt fel, vagy ott nevestek, de sokan.
0: Bizonyos nagy sötét ág úton születtem, igen.
1: Na, hát a halászcsárdába, vagy peszkerusba van.
0: Igen. Az én édesapám meg járt oda, igen, sajnos lebontották azóta már.
1: Na, tudom, hogy szereti a homort, azért gondolom.
0: Bizony. Akkor én is visszavághatok egy viccel?
1: Persze.
0: Na, Székely bácsi, meg a néni 90 évesek, és állnak a kerítés mellett, a Székely bácsi pödri a bajszás, megszólalt, te Maris, emlékszel, hogy 75 éve milyen boldogok voltunk? Mariska, néni az számol, azt mondja, tehát Pistám, akkor nem is ismertük egymást. Ha pont azért.
1: Jó.
0: Áldott vasárnapot kívánok, és további jó rádiózást.
1: Viszont én is.
0: Minden jót kívánok. Kedves hallgatóink, akkor egy picit zenélünk, aztán pedig várom vissza a hallgatókat nagy-nagy szeretettel a délutáni ima szándékfogadással.

Drága gyermekek! Ez az idő legyen buzdítás számotokra, a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét rádiónk minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Köszönti önöket Majoros Attila. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az ima szándékfogadás telefonszámai, SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran lehet ima szándékot küldeni a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ru. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, a békéért, imádkozzunk megfelelő időjárásért, családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálónk pedig már is a vonalban van. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsavizés, ma az összes megünnepelt szentmisét, saj végát így imákot, fejt szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmet, rávaszizónyának, s az Szent Fiának, csatlakozom az általános ima szándékokhoz, bűneink bocsánatáig, testi lelki gyógyulásomig, családom mindenszes tagjait, minden hozzám tartozó halott lelkődvét, üdvösen keresztanyámig, Ferencantinkné, Rózália, ki mostanában a rohatolozó, pápa szándékára önökét, világ békéjét, elsőjét, tisztító tűzben szenvedő lelkét, ellenségeimét, és egy nagyon fontos szándékra dicsértessük az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy
0: nagyon szívesen, Jóisten áldja, megimádkozzunk együtt. Közben fejében kedves hallgatóink figyelmét, hogy aki esetleg nem tudott ma elmenni szentmisére, vagy nem maradt a délelőtti szentmiséről, itt a Mária Rádióban este 6 órától lesz majd szentmise közvetítés a Csíksomjói 2 templomból. Holnap ünnepeljük Szent Kárla Kutis emléknapját, itt Nagyváradon pedig a Katalin telepi plébánia templomban este 6 órától az ünnepi szentmise után Kárla Kutisnak az elekéje is meg lehet majd, tehát megtekintető lesz, és lehet majd imádkozni előtte, úgyhogy a kedves lazaristaiták nagy szeretettel várják, tehát aki el tud menni itt a Nagyvárad környékéről, holnap este 6 órakor a Katalin telepi szép szentmisére, ott tud imádkozni Kárla Kutis elekéje előtt is. Ezek milyen SMS-eink érkeztek. Az irgalmaság rózsafűzérét felálljuk egy nagyon nehéz ügy megoldódásáért és minden jó emberért. Jézusom, kérlek, könyörülj rajtunk, írja egy hallgató. A mai rózsafűzért és szentmisért felállom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásért, és személyért, akinek szüksége van rá, hogy imádkozzanak érte, fontos szándékokért és minden szenvedő betegért, valamint a rádió fennmaradásáért. Hála és dicséret a mai reggelért a Jóistennek is. Köszönet a Szűzanyának, hogy megajándékoztak az életemmel, és megérhettem a 80. évemet, születésnapomat, és örvendek, hogy tudok mindig önökkel imádkozni, és a felsorolt szándékokért, amit elmondanak a rádióban, és ajánlom a Szentlélek kiáradásáért, és Dalossági néni lelkiüdvéért, ide kedves hallgató Gyimesből. Hát nagyon boldog születésnapot kívánunk, és hát reméljük, hogy a 80 után majd a 100-at is itt a rádióban tudjuk köszönteni. Boldog születésnapot! Újabb imakérés, telefonon, haló, haló. Haló, haló, köszöntöm.
2: Haló.
0: Haló, Isten hoztam.
2: Haló.
0: Tessék mondani.
2: Haló.
0: Tessék mondani, élő adásban van.
2: Haló, ezt a Rózsafű, haló.
0: Tessék mondani.
2: Haló.
0: Kedves hallgatótól elbúcsúzzunk, reméljük, hogy a halon kívül legközelebb mást is megtudunk tőle. Köszönjük szépen! Nézzük a következő SMS-t, a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, és imádkozzunk közös elhunytjaink lelkiüdvéért is. A mai rózsafűzőt és minden imát felállom, hogy a Jézus adja meg, amire kérem, és a családom számára is kérem az imát, így a következő hallgatónk. A rózsafűzőt felállom békéért, és a betegek gyógyulásáért, így a következő SMS írónk. Halói Tamár.
3: Tették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöki amen.
3: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy a lábaim gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak végében az Úr Jézus szent nevében, valamint mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint felajánlom a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, az önök egészségéért. Köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel már nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan.

0: A rózsafűzet felállom családom minden tagjáért, szeretetért, békért, türelemért és a gonosz távozásáért. Ide kedves hallgató hidegségről. A rózsafűzet felállom több fontos szándékért. Köszönöm szépen az együtt elmondott imákat. Kedves hallgatónk, valami gombot már így nyomott a telefonján, de reméljük, hogy visszahív minket. Következő SMS-ünk így szól. Péter írja: szobátáról főtisztendő Olá Domokos lelküdvért imádkozzunk, imádkozzunk értés és minden elhunyt testvérünkért. Újabb telefonáló. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöki amen.
1: Az irgalmasság rózsafűzérért, a szentmiséket fél szeretném ajánlani a férjem lelkáüdvé, édesapám lelkáüdvé, jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, örök világosság fényeskedjék neki. Felajánlom önmagam, felajánlom édesanyámnak a lába gyógyulásáért türelemény, testvéreim és óuraim, az ők családjuké, a hozzám tartozó összes halotté, a fiamé, a menyemé, unokámé, külföldön dolgozó unokámé és feleségé, a világ béké, a Mária Rádió fennmaradásáé. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. És ameddig a következő telefonálónk megérkezik, nézzük röviden, mivel várjuk Önöket a folytatásban. 3 órától majd az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Isten a sorok mögött című műsorunkat ismételjük. 16 órától a református félórát hallgathatjuk Köteles László szerkesztésében, majd a Vatikáni Rádió hírei következnek. 17 órától a Sepsiszentgyörgyi stúdióból fogadjuk majd az Önök imakéréseit, majd imádkozzuk a rózsafűzért. 18 órától a Szentmisét pedig majd a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük a mai délutánon. Már is egy újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló! Itt a Mária Rádió. Haló, haló! Élő adásban van. Halló, halló, tessék beleszólni a telefonba. Na, nem sikerült sajnos, hát még a kedves hallgató visszahív még minket. És ameddig ez megtörténik, néhány SMS-sel ismét gazdagodjunk. A heti rózsafűzért és minden imát Önökkel imádkozva felállom hálából a sok kapott kegyelemért, magamért, a családunk egészségért, testvéreki gyógyulásért, jó orvosi eredményekért, drágáhogy szüleink lelküdvéért, több fontos szándékért, családi és világi békéért, bűneink bocsánatáért, a rádió nagy családjáért. Hálásan köszönöm, áldott szép vasárnapot és hetet kívánok sok szeretettel Évike Színérvárra járul, akit nagy-nagy szeretettel puszilunk és ölelünk. Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
2: Haló.
0: Isten hozta, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni a szüzenyához, hogy adjon segítség, kegyelmet, segítséget nekem, hogy gyógyuljak, kérem a szüzenyámat, hallgassa meg a kérésemet. A férjem egészségét, tegyünknek az egészségét, fogom egészségét. 3 kiutának az egészségét kérek, imád a szükanya szerjemet. Végjem, hogy minden baj tudjátok. Édesapának, édesanyámnak, öröknek valami, de a gonosz élet távozásáig kérem a szükanyámat, hogy szerjemet. Hallgassam, hogy minden kérésemet. Isten szükezze, hogy meghallgassam.
0: Mindörök elmen. Hát imádkozunk a család élő és elhunyt tagjaiért, bár egy picit rosszul hallottul kedves hallgatót, az Önök egészségért is imádkozunk, és köszönjük, hogy ma délutánra is a Mária Rádiót választották. Halló, itt a Mária Rádió, újabb telefonáló.
3: Halló, kedvesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök elmen.
3: Mai szent túlosokat és szemmiséget felajánlom, hálából kapott kegyelmekért, jó Istennek, továbbá imád kérek te fontos szándékét. Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, háborúk megszűnéséért, kispapjainkért, egyház közösségünkért, élet a lélekben való ima csoportokért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, egy jó munkahelyért Svájcban. anyagi helyzetek kialakulásait és minden szükségünkét, egészségét, betegeinkét, halottainkét. Isten vizes, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek. Viszont kívánok áldott délután, és köszönjük, hogy ön is velünk imádkozik. Minden imát és rózsafűzért fennállunk hálából Kápolnásfaluba, Osvád Csaba lelki üdvéért is imádkozzunk, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, imádkozik érte az ő családja. Imádkérünk szerencsés utazásért, Jézusunk, bízunk benned. A rózsafűzért fennállom azokért, akik nem hisznek Istenben, írja Mónika Sepsi Szentgyörgyről. Újabb telefonáló, halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
0: Köszöntöm nagy szeretettel.
4: Halló.
0: Tessék mondani.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jámban. Mi
4: felajánlom ezt a rózsafüzért, a felsorolt szándékokért, amit a Mária Rádióban mondtak, és még a háború megszűnéséért, a betegekért, az én betegségemért, a világ békéjéért, de különösen minden beteg és minden jó szándékú emberi és a fiatalságé, hogy legyenek imádságos, lelkületesek, ajánlom ezt a rózsafüzét, és mindig imádkozok, önökkel vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Nagyon szívesen köszönjük, hogy hívott minket. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, erősíts meg, mert elvesztettem a munkahelyemet, ide kedves hallgatónk, és nagyon el vagyok keseredve. Rendíthetetlenül bízok benned, hogy újra megsegítesz. Hát imádkozzunk mindenkiért, aki munkát keres, és hát nagyon sokan van, akik a párjukat keresik, imádkozzunk a párt társat keresőkért is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délutáni ima szándék fogadásba, legközelebb majd Sepsi Szentgyörgyről, kedves Görgényi Tinde kolléganőm és az önkéntesek fogadják az önök imakéréseit, addig a tehetik tartsanak velünk, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai délutánjuk, ami ennek csak szeretnék.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, Isten a sorok mögött című műsorunkban, ezen belül is az Isten keresés a magyar irodalomban témával Kosztolányi Dezsőig jutottunk el, és odáig értünk el, hogy Kosztolányi verseiben gyakran feltűnik a vágy egy elveszett, magasabb rendű világ után. De világot gyakran a fény, a csillag jelképezi. A Csillagokhoz című versében írja, hogy mindig imádkoztam azt, mi fény, mi csillag. A Lámpafény című versében így ír, hogy küszködtem a csillagokra én, most tört a lámpám és nincs lámpafény. Isten kísértő vágyvillámos éjjel, járok kiült lámpával tört cseréppel. A Boldog Szomorú Dal című versében így ír, van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, meg a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben.

0: Kosztolányi Dezső. Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió magyaró mág terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm. Van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnem. Nem többet az egykori ködkép, részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök, még már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízzik a villany. Tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van üdíteni testem, lantté a beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan. Kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben.
1: A Bús férfi panaszai című versében leírja, hogy idézem, vakvágyam mégis fölfelé feszítem, a kis diákdalt újra sírva zengem, s kihúnyt arcom fölmutatom szeliden, ó csillagok, ismertek-e még engem? Hallgassuk meg ezt a verset is.
2: Csak 20 vagyok, csak csont vagyok. Gép a fejem, gép a kezem. De ami elmúlt, azt tudom. Sírtam, nevettem az úton. Én, ember, én emlékezem. Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről. Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről. Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még. Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég. 20 éves voltam hajdanában, sápadt és véznak is diák. Most, túl a 30-on, ilyetten hallottam ezt az áriát. 20 évesen arról daloltam, ki kisgyermekként égre kelt. Most éneklem 20 éves másom, ki egykor erről énekelt. A férfi kort, a vadkalandot, az ásítást, a férfi bút, s téged öreg diákka szárnya, akáclombos üllői út. A háborút, a forradalmat, a lázat, mely elég.

0: Csak a régiről. Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről. Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még, mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.
1: Olykor meg is állapítja, hogy Isten elvesztése számára nagy veszedelem volna. Isten kívánó vágy űzött, írta, de csak ürességet talált. Idézem, az ördög rám öltötte nyelvét, s röhögve mondta, este lett. Örökre este, szörnyű emlék. Meghaltak mind az istenek, a fénykoszorús istenek. Fáztam, azt hittem álmodom, és eltemettem önmagam egy fekete csillagtalan karácsonyon. Megragadja a múlandóság, s a gondolat majdnem megőrjít, hogy ilyen rövid az életem, írja a Láz című versében, és ilyenkor elgondolkodik a végtelenről, a halálról, vagy a más világról. Plát olvasása közben című versében idézem, e vad túlekvés az élet, vagy az csak egy játszás halál? Gyötrött valunk csak akkor élet, ha silány rök porba száll, hol a hely, mely titkunkat ója az égben, az ósírokon, s az embere bolygó lakója az éjjel a földen rokon. Mind látomány lenn, ami durva, s a láthatatlan az, ami van. Az Istenhez kiáltó hang néha határozatlan, ilyen például a Bekötött szemmel című verse. Idézem, úgy jöttem én is a furcsa világra bekötött szemmel, s úgy megyek el innen bekötött szemmel. Nem tudva honnan, nem tudva hová, csak téptem a kendőt síró szememről, örökre csak téptem. De a végső percben, ha leszek, s nem leszek, ugye majd föloldod Isten. Máskor határozottan a létező Isten felé fordul. Például Csúnya piszkos reggelén című versét idézem, egy részletet. Most jöjjetek, arkangyalok, a lelkem úgy riad, s te Istenem fogd fáradott hulló karjaimat, nézd, örvényeknél andalog, szegény, szegény fiad. Noha a késői verseiben is felmerülnek hitetlen gondolatok, mint a túlhajtott emberi autonómia és a göng hangjai, például a Költő a 20. században című versben, idézem, az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan, s a paplanomra sárgán hull éjj villany, nappali verőfény. Füst és kávé között henyélek, mivel a dolgom végzetem csak annyi, hogy élek. Csak annyit érünk, amennyit magunkba, mit nékem a hazugság glóriája, a munka. És önmagamat önmagammal mérem. Szavam, ha hull, tömör aranyból érem. Mindegyiken kép másom, mint király, és a peremén a gőgös írás. Én. Mégis ekkor már útban van a megoldás felé, amelynek összefoglalása egyik utolsó verse, a hajnali részegség, amelyben a gyermekkorában elvesztett, s azóta állandóan keresett világ megtalálásáról ír. És ha a verset olvasva tudjuk, hogy élete végén Kosztolányi valóban megtalálta Istent, akkor mondani valója félreérthetetlen. A költő a fáradtan alvó város tompa fásultságát nézi, amikor hirtelen felnéz az égre. De hallgassuk meg ezt a verset teljesen a Latinovics Zoltán előadásában.
2: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám. meg más egyéb is, a fekete

0: Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyom virít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az erőcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50, jaj, 50 év. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmi behinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkban az Isten keresés témával, Isten a sorok mögött című műsorunkban. Következőkor Tóth Árpádról beszélünk egy picit, megnézzük az ő költészetét. A sírnál a legfontosabb kérdés, miért élünk, ha utána halál a sorsunk, ez a főbb kérdése. Erről fogunk majd elmélkedni. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten,
1: békesség Istentől! Naponta akár több tucat emberrel is beszélünk, telefonálunk, üzeneteket írunk, hangüzeneteket küldünk, kommentelünk vagy videócsetelünk. Ha valakit fontosnak tartunk, azonnal észrevesszük, ha nincs fent azon az oldalon, ahol kapcsolatba szoktunk vele lépni. És közben van valaki, akiről azt mondjuk, ő a legfontosabb, mégis előfordul, hogy napok, hetek telnek el úgy, hogy egyetlen mondatot sem mondunk neki. Istenről beszélünk. Istenről beszélünk, Istentől kérünk, néha még Istent is hibáztatjuk. De vajon beszélgetünk vele? És itt rögtön felmerül egy meglehetősen kellemetlen kérdés, ami sokak véleménye, mert előszeretettel hangoztatnak. Ha Isten úgy is tudja, mit gondolok, mit érzek, mire van szükségem, akkor egyáltalán miért kellene megszólalnom? Az imádság nem azért van, mert Isten nem tudja, mi történik bennünk és mi történik velünk. Az imádság azért van, mert mi nem tudjuk igazán, mi történik bennünk sokszor addig, ameddig nem mondjuk ki. Ma erről beszélgetünk. Mit jelent valójában Istennel beszélni? Miért fontos megszólítani őt akkor is, ha tudja, mit akarunk mondani? És vajon mi változik meg bennünk attól, hogy valakinek végre kimondhatjuk azt, amit mások nem tudnak? Vagy akár másoknak nem tudunk kimondani? Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül szeretettel köszönti önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, képzeljük el, hogy valakivel beszélgetünk, aki pontosan tudja, mit fogunk mondani, még azt is tudja, mit gondolunk közben. Tudja, mi történt velünk a tegnap, tudja, mitől félünk, tudja még azt is, amit másoknak soha nem mondanánk el. És most képzeljük el, hogy az illető nem más, mint maga Isten. Azonnal felmerül a kérdés, akkor minek beszéljek vele? Ha Isten mindent tud, minek mondjam el neki, hogy fáradt vagyok? Minek mondjam el, hogy félek? Minek mondjam el, hogy elegem van? Minek kérjem azt, hogy ő segítsen, ha már úgy is tudja, hogy mit kell tennie? Ha Isten már előre tudja, hogy mit fogok mondani, akkor az imádság vajon nem egy monológ csupán? És mégis a Szentírás azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Miért? Talán azért, mert az imádság elsősorban nem arról szól, hogy információt közlünk Istennel, hanem arról, hogy kapcsolatba lépünk vele. És ez hatalmas különbség, mert vannak dolgok, amelyek attól oldódnak fel bennünk, hogy szavakká lesznek. És talán az imádság egyik legmélyebb titka éppen ez. Istennel nem azért kell beszélnünk, mert ő nem tudja, hanem azért, mert nekünk van szükségünk kimondani. Talán ismerjük a klasszikus példát. Sokan azt gondolják, hogy ha valaki elmegy a pszichológushoz, az első kérdése a pszichológusnak az lesz, hogy akarsz róla beszélni? Az ember fejében sok minden történik egyszerre. Tele vagyunk gondolatokkal, tervekkel, félelmekkel, emlékekkel, amik kavarognak bennünk, épp ezért sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy mi a bajunk, csak azt érezzük, hogy valami nincs rendben. Aztán elkezdünk beszélni róla, és egyszer csak rájövünk, hol is van a gond. Ettől ez még nem oldódik meg, de történik valami. A ködnek lett neve. A kutatások nem azt mondják, hogy az imádság valamiféle automatikus pszichológiai gyógyszer lenne. A vizsgálatok eredményei összetettek. Egy klinikai tanulmányukat áttekintő elemzés például talált olyan kutatásokat, amelyekben az egyéni imádság alacsonyabb depressziós tünetekkel, illetve optimizmussal járt együtt. Ezzel viszont vigyázni kell, mert a keresztény ember nem kell, hogy azt gondolja, hogy ha imádkozik, azonnal minden megoldódik, ahogyan arra már utaltunk. Az imádság ennél sokkal több és sokkal komolyabb. Az ember legmélyebb kérdéseire nincs mindig egy 5 másodperces válasz, és talán éppen ezért nehéz ma imádkozni, éppen ezért nehéz beszélgetni Istennel, mert sietünk. Jézus egyik imádságra vonatkozó tanítása különösen érdekes. A Máté evangélium a 6. részében Jézus azt mondja, a ti atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Isten tudja, mielőtt kérünk, mielőtt elmondjuk, mielőtt még megfogalmazzuk. És mégis azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy Jézus szerint az imádság célja nem egyszerűen az, hogy Istent informáljuk. Képzeljünk el például egy helyzetet. Egy gyermek elesik. Az apja közelben áll, látja, hogy elesett, látja, hogy fáj, látja a könnyeket, a gyermek pedig odaszalad hozzá és segítséget kér. Az apja tudja, mi történt. Nem kell neki megmagyarázni, nincs szüksége arra, hogy elmondja neki a gyermek. Egyszerűen a gyermek oda megy és megöleli. Miért? Mert a gyermeknek szüksége van arra, hogy ne csak egyszerűen közöljön valamit az apával. Szüksége van arra is, hogy az apa ölelésében biztonságra találjon. Az ember másik gondja az imádsággal az, hogy sokan úgy gondolják, hogy csak szépen lehet imádkozni. Mintha Isten valamiféle vizsgabiztos lenne, mintha egy imádságot csak akkor fogadna el Isten, ha az megfelel a retorika szabályainak, minimum úgy raknánk egymás mellé a szavainkat, mint egy tudományos előadáson. De ha megnézzük jobban a Szentírás tanítását, azt látjuk, hogy már egy 2 szóból álló mondat is számíthat imádságnak, ha őszinte. Az imádság ugyanis minden olyan kimondott szó, ami őszintén az ember felül indul és Isten a célja. Ez alól természetesen kivétel az, ha Isten nevét nem megfelelő módon és nem megfelelő célokra használjuk, hanem például szitkozódásban. Miről beszélgethetünk Istennel? Tehetjük fel a kérdést. Sokan ezt a kérdést inkább így tennék fel, miről szabad beszélni Istennel. A Zsoltárok könyvében ilyen mondatokat olvasunk. Meddig még, Uram? Miért rejtőzöl el? Miért feledkezel meg rólam? Miért vagy olyan messze? Ez pedig egyáltalán nem egy vallásos vízbeszéd, hanem emberi beszéd. És itt is azt látjuk, hogy amik elhangzanak, őszinte szavak. Nekünk is erre van szükségünk, nem szebb imákra, hanem őszintébb imákra. Mert néha egyetlen mondat többet ér, mint 10 perc jól megfogalmazott vallásos szöveg. De van még valami. Az imádság egyik feladata, hogy megváltoztassa azt, aki imádkozik.
És ez talán az egyik legérdekesebb része. Amikor imádkozunk, egy pillanatra kilépünk abból a világból, amely folyamatosan azt mondja, neked kell megoldanod, neked kell erősnek lenned, neked kell mindent kézben tartanod. Épp azért, hogy megláthassuk, nem minden van a mi kezünkben. És ez nem gyengeség, hanem épp ellenkezőleg. Ez az egyik legreálisabb mondat, amit az ember kimondhat. De mi van akkor, ha úgy tűnik, hogy Isten nem válaszol? A válasz egyszerű. Isten nem mindig úgy válaszol, ahogyan mi szeretnénk, nem úgy válaszol, ahogyan mi azt elvárjuk tőle. De akkor, ha valaki ilyen problémával szembesül, nem az lesz a tisztességes válasz, amit sokan jól megtanulnak és azonnal elővesznek a zsebükből, ilyen esetben nem hittél eléggé. A Biblia maga is tele van meg nem válaszolt imákkal. Jézus a Gecsemáné kertjében imádkozik, a keserű poharat mégis ki kell igya. Pál apostol többször is kéri Istent, hogy vegye el tőle a töviset, ami megterheli, megkeseríti az életét, Isten pedig azt mondja neki, hogy elég néked az én kegyelmem. Az Istennel való beszélgetés, az imádság nem a mennyei kívánság teljesítő automatába bedobott érmény, aminek a következménye, hogy megkapjuk a kiválasztott terméket. Az imádság, a beszélgetés Istennel kapcsolat. Ezért mondja Jézus, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk. Nem azt mondja, hogy Isten, aki a mennyekben vagy, hanem atyánk. Vagyis az imádság első szava nem egy kérés, hanem egy kapcsolat megnevezése. Hogyan beszélgessünk Istennel? Ahogyan utaltunk rá őszintén. Üljünk le, tegyük félre a telefont, és mondjuk el Istennek azt, ami tényleg bennünk van, ne azt, amiről azt gondoljuk, hogy illene elmondani. Istennek még azt is el lehet mondani, ha nem hiszünk benne eléggé, és vannak kételjeink. Végül térjünk vissza az eredeti kérdésünkhöz. Miért beszéljünk Istennel, ha ő úgy is tud mindent? Azért, mert az imádság nem Isten informálása, ahogyan arra már utaltunk, az imádság az Istennel való beszélgetés, az Isten felé fordulást jelenti. Nem azért beszélünk vele, hogy ő végre megtudja, mi van velünk, hanem azért, hogy mi ne maradjunk egyedül azzal, ami bennünk van. Épp ezért, amikor beszélünk Istennel, nem kell előtte eljátszani, hogy rendben vagyunk, mert ő úgy is tudja, úgy is látja, hogy mi minden van bennünk. Fogalmazhatunk így is, Isten előtt nem kell képmutatónak lenni. Az imádság nem mindig attól lesz beszélgetés Istennel, mert megtaláljuk a megfelelő szavakat és sorba rakjuk őket, hanem attól a pillanattól, amikor végre abba hagyjuk a szerepjátékot, és csak ennyit mondunk, Istenem, itt vagyok. Ez már elég egy beszélgetés kezdetéhez.

0: Csendes percek.
1: Hallgassuk most meg, milyen Jézus és milyen a mi imádságunk. Nagy tiszteletű Horváth Géza ige hirdetésének részletei következnek a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben.
2: Isten igéjét, testvérek, olvasom a János írása szerinti evangélium 17. fejezetéből, a 4. verstől a 10. verssel bezárólag. Jézus Krisztus főpapi imájában hangzik el. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Az enyéim mind a tiéd, és a tiéd az enyéim, és megdicsőítetem. A főpapi imában az a csodálatos, hogy nem az csak a lényeg, hogy mit mond Jézus. Arról szól, hogy mit tesz Jézus. Az egész főpapi imának tudnélik ez a lelkülete, nem csak a beszéd, mert ugye mi beszélni tudunk. Mikor imádkozunk, mi beszélünk. De Jézus, amikor imádkozik, akkor figyeljétek meg, hogy csak a tettek vannak mögötte. Ilyeneket mond, hogy teljesítettem azt a munkát, amit rám bíztál. Én érettük oda szentelem magam. Vagyis mindig az van, hogy a megváltásnak a forrása, az csak ő benne van. Hogy ő a mi váltságunk, és benne van vére által bűneink bocsánata. Jézus Krisztus nem tudott olyan imát mondani, testvérek, amelyre emberi vagy óemberi árnyak vetültek. Csak olyan imádságot tudott mondani, ami mennyei fényben úszott, teljes egészében, úgy, ahogy volt. Semmi árnyék nem vetődött. Nézzünk néhány ilyet, testvérek, összehasonlításul, mert amikor azt mondják a tanítványok Jézusnak, hogy taníts minket imádkozni, az nyilván ránk is vonatkozik, hogy mi is úgy álljunk meg az Úr előtt, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Lehet, hogy valakiről azt mondják, hogy milyen szépen imádkozik, milyen tartalmasan imádkozik. Valaki nem mondhatják. De az, hogy taníts minket imádkozni, az mindig arra vonatkozik, hogy ha az imádságainknak nem a szépsége, a külleme, nem a tartalma a fontos, hanem a szentsége, hogy mennyire szent az az imádság. A mi imádságaink, az emberi imádságok sokszor szólnak arról, hogy egy-egy dologban mi a mi véleményünk. Sokszor imádkozik a hívő ember is úgy, hogy mondjuk ismerjék meg a teológiai álláspontját, meg nézetét, mert az imádságban úgy elmondja. Egy közös imádságban úgy belefoglalja ezt is, hogy ismerjék meg. Belefoglaljuk az imádságból, hogy mi foglalkoztat bennünket, mi nekünk a lényeges. Sőt, olyat is hallottam sajnos, mikor valaki az imádságot arra használta, hogy híreket továbbítson. Mert hogy mit tudom én, kérünk, Urunk, a Mari nénéért, aki halálos ágyán fekszik. És néha úgy remeg is az embernek a torka, mert most tőle hallják meg, hogy a Mari néni haldoklik. Híreket ismertetünk. És testvérek, Jézus Krisztus imádsága nem ilyen volt, mert ő egyetlen dolgot akart ismertetni, az atyát. Mit akart megismertetni Jézus? Azt mondja az imádságban, hogy atyám, én megismertettem a te nevedet velük. Vagyis téged magadat, én megismertettelek. A mi imádságaink, testvérek, sokszor szólnak arról, hogy mit szeretnénk. Sokszor az emberi imádságok ilyen megrendelésszerűek. Hát nekünk is mondják sokszor, meg másoknak is mondjuk, ti is hallottok ilyet, meg mi is mondunk. Jaj, imádkozz a gyerekemért, mert ma írja a felvételit. Ugye, mert ma nyelvvizsgázik, mert ma megy egy munkainterjúra, mert ma fogják műteni valamilyen nehézségben, problémában, ilyen rendelés. Vagy ott van az a klasszikus példa, ami egy kicsit hát mosolyogtató is, mikor bemegy a férfi a paphoz, hogy tisztelendő atyám, imádkozzon az anyósomért, mert nagyon-nagyon beteg. De hogy ne sokat tessék beszélni, onnan is kezdheti, hogy de ha más gondoltál felőle, legyen meg a te akaratod. Érezzük, hogy sokszor az imádságaink ilyen megrendelésszerűek, hogy mit szeretnénk, ha az Isten teljesítene. A Jézus imádsága, tudjátok, hogy miért szép? Mert ő arról imádkozik, hogy mire rendeltetett ő. Nem az, hogy mit rendelek meg, hanem én mire rendeltettem. Atyám, amire engem rendeltél. Én arra rendeltettem, hogy holnap a Golgotai kereszten életemet adjam váltságul sokakért. Testvérek, vajon a mi imádságaink nem úgy tisztulnának-e fel, mint amikor kisüt a nap, és eltűnik a pára, és eltűnik a köd? Vajon a mi imádságaink nem úgy tisztulnának fel az Isten kegyelmének a napsugarában, hogyha azért tudnánk imádkozni, hogy Atyám, engem mire rendeltél? Hol az én helyem? Mit csinálja? Engem mire rendeltél? Mit bíztál rám? Mert Jézus Krisztus ugye itt számot tud adni arról, hogy amit rám bíztál, azt elvégeztem. Elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Tehát Jézus azért imádkozott, hogy ő mire rendeltetett. Imádságainkban sokszor mi a magunk igazát keressük, Jézus Krisztus viszont az Atya dicsőségét kereste. Tegnap a missziói bizottsági ülésen szolgáltam napi igéről, mikor Abimelek megkérdi a népet, hogy mi a jobb nektek, hogyha 70 ember van felettetek, 70 főnök, vagy ha csak egy, ugye ő. Természetesen ő. De mi a jobb nektek? És ott elmondtam, testvérek, azt a nagyon egyszerű igazságot, hogy Abimelek itt téved, mert nem azt kell keresni, hogy mi a jobb az embernek, hanem az hívő ember azt keresi, hogy mi szolgálja Isten dicsőségét. Mert azt mondja az ige, hogy ti is akármit cselekeztek, akár esztek, akár isztok, akármit az Isten dicsőségére tegyétek. És Abimelek nem azt keresi, hanem azt, hogy mi jó az embernek. Teljesen mindegy, hogy mi jó. Az embernek azt kell tennie, amire Isten rendeli. És itt Jézus Krisztus tulajdonképpen az engedelmes fiút állítja elénk, hogy ő elfogadja azt, amit az Atya rábízott, és keresi az Isten dicsőségét. Itt a Isten dicsősége az a ószövetségi köbódi Jahvét értjük alatta. Azt az isteni dicsőséget, amely az Isten jelenlétét jelentette a zsidóknak. Aztán a következő én őértük könyörgök, még nagy teológusok is, még azt mondom, hogy hívő teológusok is úgy magyarázzák ezt a néhány verset, hogy Jézus itt önmagáért imádkozik. Én azt mondanám, testvérek, hogy Jézus nem önmagáért imádkozik, hanem önmagát mutatja be azon reális tények által, amik igazak, az ő személye, meg az Atya személye, ő és az Atya egysége, és az a rendeltetés, amire őt az Atya elküldte. Tehát testvérek, itt erről van szó, hogy Jézus nem önmagáért imádkozik, de imádkozik az övéért. Hétszer fordul elő a János 17-ben az a kifejezés, hogy Atyám, akiket nekem adtál. Tudnék, Isten az övéit az Jézusnak adta, mégpedig két dolog miatt adta Jézusnak, megváltásra és megőrzésre. De nem engedte ki az tulajdonjogából, mert azt mondja, hogy Atyám, a tieid voltak, nekem adtad őket, mert a tieid. Tehát maradtak az Atya tulajdonában, de Jézus Krisztusnak odaadta, mert meg kellett váltani ezeket a hívőket. El kellett törölni a bűneinket, meg kellett igazítani bennünket, és meg kellett őrizni. Ezért Jézus hálát ad az Atyának azért is, hogy megőriztem őket. Ugye? Senki nem veszett el közülük. Júdásról most nem, arról majd egy külön alkalommal esetleg elmondom, hogy őt nem kellett megőrizni, mert ő benne se volt a megváltottak sorában. Úgy veszett el, hogy ő elveszett volt mindig. Mert Jézus Krisztus ezzel mást akart mondani, az övéit megtartja az Úr. Mert akkor nekünk is, testvérek, lenne ilyen nagy dilemmánk sokszor, hogy vajon én megmaradok-e? Vajon engem megtart-e az Úr? Hogyha csak egy is kiesett már ebből a kegyelemből, akkor én mindig izgulhatnék, hogy benne vagyok-e még ebben a kegyelemben. Erről nagyon sok helyen beszél az ige, most nem erről szeretnék szolgálni, hanem arról, testvérek, hogy Jézus miért nem imádkozik a világért. Mint hogyha olyan érzése lenne az embernek, hogy Jézusnak nem fontos a pogány, nem fontos a elveszett, nem fontos a világ, amelyik ítélet alatt van, tudjuk, én őértük könyörgök. Testvérek, én ott hidaltam át a magam számára is ezt a dilemmát, hogy miről van itt szó, hogy miért az övéért imádkozik Jézus. Azt ilyenekben látom, hogy először is azért, mert Jézus Krisztus, amikor a világra gondol, és az övéire, az teljesen más. Az övéire úgy gondol Jézus Krisztus, hogy maradjanak meg ebben az isteni kegyelemben, a világra pedig úgy visel gondot Isten, hogy odaküldi az evangéliumot. Tehát másként van Isten szín előtt a világ, mint ahogy az övéi. Nem egy kalap alá veszi, ahogy mondjuk magyarul, nem egy kalap alá veszi a két féle embertípust. Mert az övéin már könyörült, a világból meg majd könyörülni fog némelyeken biztos. De a világba küldi az evangéliumot. Isten szeretetében úgy van benne a világ, mint ahova elküldi a világosságot, az ő evangéliumának a világosságát. Ugye, mint Pál apostolt, hogy a pogányok közé küldelek téged? Mert Isten így szereti a világot, hogy a pogányok közé elküldi az evangéliumot, még akkor is, hogyha az övéit kidobják, mint a példázatban. Megveszőzik, megölik sokszor, vértanú halált halnak, de oda küldi az evangéliumot. Isten úgy szereti a világot. Azért imádkozik az övéért, testvérek, mert az övéi nagyobb veszélyben vannak. A hívők nagyobb veszélyben vannak, mint az elveszettek. Hadd mondjak el egy példát erre, az orgona építő testvérünknek a nagyapja évtizedekig volt, hát ha nem évtizedekig, de sok évig volt temetői kántorom, és egyszer elém áll ezzel, hogy tiszteletes úr, tessék csak megnézni a Bibliában, jó feleségével semmi baja nincs a sátánnak. Ő jobbot kéri ki csak. Mert jó felesége az övé, azzal neki nincs baja. Hanem jobbal van baja, aki istenfélő, és aki az Úrhoz tartozik. Neki jobbal van baja. Nagyobb veszélyben van jobb, mint a feleség. Értitek, hogy miért mondja Jézus? Azért, mert jó feleségével nem törődött a sátán, neki jobb a célpont. Őt kell kimozdítani ebből az állapotból. Az ő lába alól kell kihúzni a szőnyeget. Jó felesége alól nem kell, mert nincs is alatt a szőnyeg. Nem kell a sziklát összetörni a lába alatt, mert nincs a lába alatt szikla. Nem kell elvenni a hitet, mert nincs hit. Péternek nagyobb szükség van imádkozásra, mert mikor Jézus azt mondja neki, hogy de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És testvérek, egy nagyon egyszerű igazság az, hogy ha nincs hit, akkor nincs, ami elfogjon. Csak ott kell imádkozni, hogy a hit el ne fogjon, ahol már van hit. Én imádkoztam, érted? Nagyobb szükségük van a hívőknek a Jézus imádságára, mint az elveszetteknek. Ott az igére van szükség, az evangéliumra. Hogy az úréi azok higgyenek és üdvözüljenek. Milyen érdekes, testvérek, ez, hogy Jézus Krisztus ezért könyörög. Nézzük meg, hogy annyi szenvedés van Krisztus előtt, mennyi gyötrődés, mennyi fájdalom, amire csak ha az a mondat inspirál bennünket, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. És akkor ez a Jézus itt a kereszt előtt az övéért imádkozik. Látjátok, nem a saját maga bajaiért. Elmondja egyszer, hogy kérhetnék 12 sereg angyalnál többet. Nem a saját maga nyomorúságát. Teszi oda az Úr elé, hanem az övéit. Téged és engem. A hívők sokaságát teszi oda. Oda teszi az anyaszent egyházat. És azt mondja, hogy ő értük. Könyörgök. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, lehet, hogy ma sem kaptunk minden kérdésünkre választ, de talán nem is ez a legfontosabb. Talán az, ami igazán fontos, hogy amikor legközelebb egyedül maradunk a gondolatainkkal, hordozzuk a problémáinkat, tudhatjuk, nem kell feltétlenül tovább cipelnünk őket magunkban. Meg lehet beszélni Istennel. Nem kell hozzá különleges mondatokat tudni, nem kell szépen fogalmazni, nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Lehet azt mondani, Istenem, nem értem, vagy akár csak ennyit, itt vagyok. Mert az imádság talán nem elsősorban arról szól, hogy végre elmondjuk Istennek, mi történt velünk, hanem arról, hogy végre kimondjuk és elengedjük. Jézus egyszer ezt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. A csend nagyon fontos. Ma, amikor véget ér ez a műsor, nem kell rögtön tovább rohanni. Álljunk meg végre egy percre, és mondjunk ki egyetlen mondatot annak, akiről hisszük, hogy hall bennünket. Őszintén. Mert lehet, hogy Isten már régóta vár arra, hogy végre kimondjuk, azt, amit mi még nem tudtunk kimondani. Hogy miért? Nem az a fontos, hanem az, hogy mondjuk el, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Önök a Mária Rádió református félóráját hallották, várjuk Önöket vissza a legközelebb is, ám addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait, és ne feledjék el, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

Klubrádia Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leó által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata.
2: Of communion and of service as bishops.
0: Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok, Az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hívhatnak, írhatnak nekünk a szokott módon. A dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni innen a stúdióból, majd szentmisét közvetítünk 6 órától Csíksomjóról a kegytemplomból. Az imát és a szentmisét felajánljuk mindazokért, akik a vasárnapot is talán egy kórházi ágyon töltötték, vagy töltik, éppen műtétek előtt állnak, vagy műtét után lábadoznak. Imádkozunk az orvosokért, ápolókért, a betegápolókért a családban, hiszen sokan 24-ből 24-et felvállalva dolgoznak. Imádkozunk az egyházunkért, papokért, szerzetesekért, leópápáért, püspökökért. Felajánljuk minden kedves önkéntesünkért és támogatónkért 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Ezen a két telefonszámon lehet hívni. 0758 420 555 az SMS szám, amire lehet írni nekünk, és www.mariaradio.ro a honlap, ahova szintén megfogalmazott imakéréseiket, imaszándékaikat elküldhetik. És úgy látom, hogy van telefonáló, már is átadom a szót. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzért és a heti összes imákat és szentmiséket. Önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a Szűzanyának, az ő szentjának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Darvas Gyula lelkédvért, aki a tegnap költözött el az örök hazába. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. Családjának és szeretteinek adjon lelké, megnyugvás, elajánlom családom minden élő és meghalt tagjáért, sok-sok betegtársam, sok magam gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és hallgatójáért. Isten fizesse tündik, hogy meghallgatott, egy áldott napot kívánok mindenkinek, hallgatóknak és önöknek is, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk. Maradjon velünk az imában is. Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztok. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozom, és hogy rendeződjön az életük, az Isten akarata szerint az édesanyjuk imádkozik. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért, ezért imádkozom. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló. Élőadásban van a kedves hallgató. Halló? Sajnos nem hallom a kedves telefonálót. Hogyha hall engem, akkor nyugodtan ossza meg ima kérését, ima szándékát. Halló?
2: Kérdezzék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzés, a szentmisét talajánám a Mária Rádió összes dolgozójáért. És a lebénó gyermekemnek a láb gyógyulásáért, a bűne, és az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és a család békességért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen a megértését, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.

0: Az októberi hónap összes rózsafüzér imádságát felajánlom unokáimért, lelki békéjükért, megnyugvásért. Kérem a boldogságos szűzanyát, hogy fogja a kezüket, vezesse őket a jó úton, oltalmába ajánlom őket, és vegye pártfogásába, hogy megtalálják a békét és a lelki csendet és megnyugvást. Jézusom, bízom benned. A mai imákat felajánljuk, és a rózsafüzért egy nagyon nehéz ügy megoldásáért, jó emberekért. Jézusom, kérlek, könyörülj rajtunk. Minden napi imát hálából az egész családért ajánlom, testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy a problémák mielőbb megoldódjanak. Isten fizesse! Ezt a rózsafüzért felajánlom azokért, akik nem hisznek Istenben. Mónika írta Sepsiszentgyörgyről. Ezt a rózsafüzért felajánlom bűneim bocsánatáért, családi békéért, szeretetért, egyetértésért, fontos ügy megoldásáért, egy mindennapi hallgató, egy mindennapos hallgató ima kérése volt. Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért, hogy távozzon a gonosz. Ezt a rózsafüzért gyógyulásért ajánlom fel, és a gonosz távozásáért. Testvérem, éjszaka tudjon pihenni, ne romoljon tovább az állapota. A csíksomlyói segítő Szűz Mária takarja bevédő palástjával őt és egész családunkat. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Szeretettel köszöntöm. Halló. Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall engem, akkor elmondhatja ima kérését. Halló? Sajnos nem hallom a kedves telefonálót. Üzeneteket olvasok továbbra is. A rózsafüzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségéért, és hálából mindenért köszönöm. Minden imát, szent misét felajánlok Simó Dénás és Péter Dénás lelki üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, imádkozik a család és a szomszédok Betlen falváról. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imád kérni a szűzanyához, hogy adja a segítség, kegyelmet, erőt, egészséget neked, hogy gyógyulja, és a férjem egészségét, szekérnek az egészségét, és a húgom egészségét, három fiúnak az egészségét, a Jóisten őrizze bajtól őket, és édesapámnak, édesanyámnak adja nerek nyugodalmat, a gonosz élet távozásáért. Kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, adja nekem segítségkegyelmet, erős egészséget. Visszértették az Úr Jézus Krisztus, és felfigyelte, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen a hívását, a Jóisten áldását kérjük életére. Néhány üzenetet felolvasok, amik e-mailben érkeztek. Márta írja, a rózsafüzért felajánlom fiam megtéréséért, gyógyulásért, a függőségből való szabadulásért, megfelelő munkahelyért. A rózsafüzért felajánlom hálából a Jóistennek, hogy mindig a segítségemre van. Szűzanyám, kérlek, segíts meg, segíts nekem, hogy legyenek velem a szüleim, gyógyulást kérek betegségekre. Segíts engem, mert benned bízom és hiszek. Egy reménykedő hallgató, így írta. Magdi írja Gyergyó remetéről, mai elhangzott imát szeretném kérni drága férjem lelke üdvéért, aki 10 hónapja távozott az örök hazába. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nagyon hiányzik. Ibolya írja Hodosról a mai imákat, felajánlom fiamért, hogy a Jóisten segítse meg, fogja kezét és adjon egy társat neki. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló?
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Anikó.
2: Anikó vagyok Blasóból, imád szeretnék én is Sándor testvérem családjáért. Hálából az Jézus ma felhívott a telefonát, beszélgettünk, és a szüleim, édesanyám és édesapám lelke őt, és magikét a Jóisten áldja meg, tartsa meg, erről egészséggel a szűzanya áldással legyen a munkájunkhoz. Köszönöm szépen, Tündike, hogy bejutottam. A Jóisten áldja meg magad.
0: A Jóisten áldását kérem, kedves Anikó, önre, távolban dolgozó testvérére és minden szerettére. Istenem, elveszítettem a munkahelyem, segíts meg, hogy a te segítségeddel kapjak egy újat, el vagyok nagyon keseredve, de bízom benned, hogy megsegítesz újra. Köszönöm. Drága mennyei atyám, nem kérek egyebet, csak a gyógyulást, minden fájdalom megszűnését, hiszem, hogy te tudsz segíteni. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
3: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
3: Tetszik hallani?
0: Nagyon jól hallom.
3: Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani hátából a kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, a gyógyulásomért, a családomért, Mária Rádió szentmaradásáért, minden dolgozójáért, minden betegért, akiért nem imádkozik senki se. Gyermek, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, minden betegért. Köszönöm szépen,
0: mit érdezték
3: az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.

0: A mindennapi imát, a rózsafüzért, a szentmiséket felajánlom gyermekem testi-lelki gyógyulásáért, a munkahelyért, a férjem testi-lelki gyógyulásáért és a sajátomért is, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden hallgatójáért, az Élet a Lélekben imacsoportért, Jézusom, bízom benned, Árkosról írta egy mindennapos hallgató. Együtt fogunk imádkozni ezen szándékért is. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a Szent Olvas út, és a Szent Misét, Önök tájmálkozó felajánlom. Önökért. A drága szüzönnyek fizessen meg áldásos munkájukat, és felajánlom névai Kicsen Mártoni, Szabó Artikulálta üzvét, a Jóisten adjon önök boldogságot. Jóvizét Békibáz Úr Jézus Szent nevébe, és megemlékezik a szülőkről mind a két részről. A Jóisten nektek is adjon örök nyugdalmat, nyugdalom Békibáz Úr Jézus Szent nevébe, a özvegyének, Artika özvegyének. Adjon segítségegyelmet gyerekeinek, távolból, itthon lévő összeggyermekeinek, és minden öregét, betegét, szomszédjaimért, gyermekeimért, unokáimért. A Jóisten őrözze meg bolytól mindnyájukat, adjon segítőt egy álmát továbbra is. Édes drága Jézusom, bízom benned. Isten szessen, kétessék a Jézus
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Minden kedves hallgatónak köszönjük a hívását. Lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, imádkozzanak velünk. Itt a stúdióban a dicsőséges rózsafüzért fogjuk imádkozni a jelenlévő önkéntesekkel, majd ezt követően szentmisébe kapcsolódhatnak be. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Ha te, Uram, föl nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna föl az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz, és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon föltámadásod dicsőségében részesítesz.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második szentitok, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán. Azzal a halvány távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől,
3: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Ó, dicsőséges szent szűz, mennyei édesanyánk, ne feledkezzél meg árva, szenvedő, kísértésekkel küzdő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A te koronád, mennynek királynője nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűz anyánk.
2: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjai segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya! Keservé tabunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máji gyermekinek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
2: Amen. Amen. Imádkozzunk Isten szolgája Márton Áron, Erdély püspöke mielőbbé szenté avatásáért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen, mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
0: Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
2: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére,

0: taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából, melyet bemutat Albert Leander Ferences atya. A kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya végzi. Hívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, ünnepeljünk együtt, így a rádión keresztül is.

Krisztusban, kedves testvérek, az évközi 28. vasárnapon az Úr Jézus meghív bennünket lakomára, az ő testének és vérének asztalához. Meghív bennünket, hogy kiengesztelődjünk az Istennel, kiengesztelődjünk egymással. Éppen ezért a Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessünk.

0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk,

0: Olvasmány Izajás proféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr, letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jól lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi atyánknak örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen. Amen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataimat leültem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgáihoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöttél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De azt csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangéliumban egy lakoma készül, és a lakoma mindig egy szövetség, egy férfi és egy nő között, és ennek a szövetségnek a megünneplése, a meghívottak, a lakodalmi asztal. Isten minket is meghív egy szövetségre, a köztünk és köztelevő szövetségre. És ez a szövetség a Isten szeretetén alapszik. Ő az, aki szeret, ő az, aki meghív, ő az, aki megválaszt, és ő az, aki arra vágyik, hogy minden emberrel belsőséges kapcsolatban legyen. Ezért Isten mindannyiunkat meghív a lelki életre. És a mai evangéliumban azt látjuk, hogy azokat, akiket meghívott, azok különböző okoknál fogva elmaradnak a vendégségről, nem mennek el. Lukács evangélista ezt az evangéliumi részt még bővebben írja le, és azt mondja, hogy egyik földet vásárolt, és el kellett mennie, hogy megnézze a földjét. A másik éppen most nősült, és azzal van elfoglalva. Azaz, vannak az életben sürgős feladatok, amik elvonnak bennünket a lényegestől. És úgy gondolom, hogy a mai vasárnap egyik mondani valója, azt, amit elvihetnénk a szívünkbe, hogy vajon az én életemben a lényeges, a fontos dolgok állnak-e az első helyen, és a sürgős dolgok a második helyen, vagy legtöbbször a sürgős dolgok azok, amiket elvégzünk. A lelki életünkben is vannak ilyen események, a vasárnapi szentmisét is szoktak, ami fontos, lényeges az életünkben, szoktak lenni sürgős dolgok, amik miatt nem tudunk eljönni a szentmisére. A hétköznapi imádságainkban is, a hétköznapi életünkben is talán vannak sürgős dolgok, amik elvonnak bennünket az imádságtól, arról, hogy együtt legyünk a jó Istennel. Sokszor mi is úgy vagyunk, mint Mária és Márta a történetében, hogy inkább válasszuk a sürgés forgást, és azt, hogy leüljünk az Úr lábához, hogy őt hallgassuk, hogy vele legyünk, az másodlagossá válik sokszor. És Jézus figyelmeztet, hogy Mária jobbik részt választotta, amit nem veszít el soha. És a hétköznapi életünkben is vannak az életünknek lényeges, fontos dolgai, értékei, és vannak az életünkben sürgős feladatok. És oly sokszor ezek a sürgős feladataink elvonnak a lényegestől. Akár a családtagokkal való kapcsolatomban, vajon lényegesebb-e azok a sürgős feladatok, amiket meg kell tegyem, mint az, hogy eltöltsek egy órát a családommal, a feleségemmel, a férjemmel, a gyerekekkel. A mi életünkben vannak még fontosabb dolgok, hogy meglátogassunk egy-egy családtagot, egy-egy beteget, azt, aki ránk szorul. Lényeges dolgok ezek, és a sürgős dolgaink sokszor elvonnak ezektől a fontos, lényeges dolgoktól. A mai vasárnap este jó, hogyha mindannyiunk magunkban nézünk, hogy az én életemben mik a fontos, mik a lényeges dolgok, vajon odafigyelek-e rájuk, akár saját életünkre is. És a mai evangéliumnak van még egy rövid mondata, ami mindig elgondolkoztat engem. A házigazda, a király meghív mindenkit az utcáról, és mégis a meghívottak között talál valakit, akin nincs mennyegzős ruha, és hát azt csúnyán kidobja a mennyegzőről. Mi is ez a mennyegzős ruha? Nagyszent Gergely beszédeiben ír erről, és azt mondja Nagyszent Gergely, hogy a mennyegzős ruha azok a jó cselekedeteink. Akárki, akármilyen állapotban van, Jézus mindenkit meghív. De attól a pillanattól, hogy meghívottak vagyunk, elfogadjuk a meghívást, attól a pillanattól kezdve a mennyegzős ruhánk, a jó cselekedeteink teszik. Attól lesz a megfelelő ruhánk, attól lesz a mennyegzős ruhánk, ha életünkben ott vannak a jó, a szeretet cselekedetei. Kérjük Istent, hogy ezen a vasárnap is tudjuk elfogadni az ő meghívását. Tudjunk tiszta szívvel részt venni azon a lakomán, amelyen saját testével és vérével akar minket ma táplálni. És hogyha úgy érezzük is, hogy talán nem elég megfelelő a mi mennyegzős ruhánk a mai vasárnapra, akkor most határozzuk el, hogy az elkövetkezendő héten majd méltóbban fogok készülni, hogy méltóként vegyek részt a Szent Misén. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, forduljunk könyörgő lélekkel mennyei atyánkhoz, aki mindannyiunkat meghív Szent Fia lakomájára.
1: Add, Urunk, hogy egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk és kétséggel kövessük.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy mindig megszentelő kegyelem mennyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy híveid keressék egymás barátságát és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mennyei atyánk, engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egész szentek.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, s ezeket a felajánlásokat,

tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és már

Szentünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, kik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére.

Kedves testvéreknek hirdetjük a következőket. Jövő vasárnap délután 5 órától szentségimádás lesz itt a kegytemplomban. Az egyházban régi szokás, hogy októberben megemlékezünk a missziós tevékenységekről, a misszionáriusokról és a missziókról. Az idén jövő vasárnap a missziók világnapja, amely hitterjesztés fontosságára hívja fel figyelmünket, és ezen alkalom arra ad lehetőséget, hogy a hívek adományaikkal is segítsék a missziós munkát. Ezért jövő vasárnap szeretettel kérjük a kedves hívek adományait az erre kijelölt persejbe a missziók javára. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket jövő vasárnap a 10:30-es szentmise után. Így is lehet élni előadás sorozat záró alkalmára. Ki volt nekem, és ki lehet neked, Szent Ferenc? Erről tart személyes tanúságtételt Fráter Urbán Erik testvér. Közösen keressük a választ arra a kérdésre is, lehetem a Szent Ferenchez hasonlóan élni az evangéliumot. Mindenkit szeretettel várunk jövő vasárnap a nagymise után. Minden kedves testvérünknek áldott hetet kívánunk.

Istenünk, Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából, melyet Albert Leander ferences atya mutatott be. A kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya végezte. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Szent Misébe. Akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, a következő imákban, műsorokba kapcsolódhatnak be. Hamarosan az esti Urangyala imára hívjuk önöket, majd Bajko Melinda várja leginkább a gyerekeket a meseházzal. A Zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet 19 óra 40 perctől. Majd egy rövid gondolatot hallhatnak, melyet Veres Judit Mária önkéntesünk állított össze, Minden napunk ajándék Istentől címmel. 20 órától felvidéki beszélgetéseket hallhatnak, majd 21 órától imádkozunk kiáltás címmel. Kiáltsunk nemzetünk megújulásáért, ezért imádkozzunk, hogy lélekben megújuljunk. Majd 21 óra 15 perctől a Békerózsa füzérét végezzük, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk. 21 óra 25 perctől, hogy megismerjenek téged, ezt az adást Dánel József szerkeszti, a 153. rész lesz hallható, majd 22 órától a Zsolozsmából a befejező imaórát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől a Provita Hominis adásának az ismétlése hangzik el, majd egy rövid gondolatot hallhatnak, egy rövid lelkiolvasmányt, és 23 órától az éjszakai virasztás elmélkedését ismételjük meg, 23 óra 40 perctől pedig a szokott módon a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása kezdődik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap három szentmisét is közvetítünk, reggel 8 órától Maros Ludásról, délelőtt 10 órától Budapestről a Magyarországi Mária Rádió közreműködésével, és este 6 órától pedig Kézdi Szent Keresztről. Minden kedves hallgatónak egy áldott békés estét kívánok, és egy áldásos új hetet. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
1: Zörgő Bence,
2: Jancsó Milán,
3: Tamásztó Robotond,
0: meg Bajko Melinda vagyok. És most a ma esti mesét Bóti hozta, valami érdekeset hozott, úgyhogy halljuk is, hogy mit.
1: Róka regge. Egyszer egy dimbes dombos erdőben, nagy lompos farkával takarózva, ott szundított a róka, lyuk előtt a róka. Szundított, szundikált, még arra ébredt, hogy nagyon éhes. Hű, de jó jönne most egy csirke, vagy legalábbis a combja, gondolta. El is kéne menni a menyhéthez a boltba. De útközben az jutott eszébe, hogy mégsem megy el a menyhéthez, mit költse, ha kell, ha nem, a pénzét, tud ő még fogni magának egy csirkét. Hát persze, s lompos farkával, az avar seperve, már is a falu felé vette az útját. Ment, ment, osont, lopakodott, ahogy azt még kölyök korában tanulta, volt az iskolában. Addig settenkedett, míg végre a falut elérte. Lapult, és nagy merészen bekukucskált az első kerítésen. Volt, amit nézzen, majdnem, hogy csettintett örömében. Annyi volt ott a csirke, kakóca, sírce, pulykafi, pipe, s annyi a szebbnél szebb tyúk, liba és réce, hogy egy pillanatra megállt a szívverése. Ki is nézett magának a legszebb, a legfinomabbnak ígérkező kakócát, bedugta szépen az órát, a résem, majd bebújt egészen. Nos hát, ugrott egyet, és már a karma között érezte a kakastollát. Lett erre riadalom az udvaron, de szerencsére a vén kakas nem hagyta el a hideg vére. Elkukorékolta magát, hogy kukurikú, kutya, kutya. Jött is a kutya, mintha a puskából lőtték volna. Vau, vau, engedd el azt a csirkét, a szontalanja. Engedte a róka, hogy ne engedte volna, hiszen még jó szerrel még meg se fogta. Majdnem a kutya kezében maradt a farka boltja. Az volt a szerencséje, hogy kicsi volt a kerítés része. A kutya nem tudott átbújni. Utána inalt a róka, ahogy csak a lába bírta, ki a határba. Már árkon bokron túl járt, de még akkor is hallotta a lármát, a kutyas a majorság fölháborodását. Csíb meg, rimánkodtak a megriadt hércék. Fog meg, hápogtak a részék. A böbőrit, hápogtak a ludak. Az írháját, azt, az írháját, követelték a pulykák, s kórusban velük a tyúkok. Megnyúzom, fenyegetőzött a kutya, neki-neki ugorva a kerítésnek. Mikor már jó messze volt a róka, lihegve visszanézett. Röstelte nagyon a vereséget, de örült, hogy épp bőrrel megúszta. Maga elé kanyarította a farkát, mert még mindig érezte rajta a kutya mancsát. És nem hiába, gyönyörű díszét a kutya bizony eléggé megtépázta. Hiányzott egy jókora tincsinyi. Addig fésülten nyalogatta, amíg valahogy rendbe rakta. Ígyni, mondta, s ha nem is tért vissza a régi kedve, azért mégiscsak meg volt elégedve. S már majdnem azt mondta, a kutya sem fogja észrevenni, hogy nem a régi. De elharapta a szót, mielőtt kimondta volna, és eloldalgott a menyhéthez a boltba. Van szerencsém, mivel szolgálhatok, fogadta a menyhétke. Egy friss, finom csirkével, ha volna. Vanni van, méghozzá fagyasztva. Tetszik tudni? Manapság már mindenki így fogyassza. Hogyan? Kérdezte a róka, mert azt hitte, gúnyot űznek belőle. Fagyasztva, kérem, ez a módi. Igen, igen, enyhült meg az arca, mert eszébe jutott a kudarca. Hát persze, a módi. Engem is tulajdonképp inkább a hír csábított. Nehogy lemaradjak, de mondja csak, menyhítke. Valódi? Micsoda? Hát a csirke. Hát persze, nyugtatta meg a menyhítke, mosolyogva. Csak azért kérdem, tudja, hogy miért adom a pénzem. Fizetett a róka, vette a csirkét, s jó képet vágva elindult haza a lyukba, ahol már várta a családja. A felesége pompás paprikás rittyentett, s a kölykök még most is nyalják a szájukat utána. A közmondás, hogy azóta a róka a csirkét csak fagyasztva fogyassza. Aki nem hiszi, kérdezze meg magát a rókától.

0: Itt a vége felé eszembe jutott egy érdekes történet. Magyarország ismerőseim mondták, hogy lehet, hogy ez egy városi legenda, hozzáteszem. Egy tanítónő Magyarországon a kisgyerekeknek tanította az állatokat, a házi állatokat, és úgy kérdezte, hogy na és akkor mi borítja a kutya testét? Csak a gyerekek mondták, hogy hát szőr. És akkor mi borítja a hal testét? Csak akkor mondták, hogy mit tudom, pikke, vagy nem tudom, tehát itt több ilyen felsorolt, és akkor megkérdezte, na és mi borítja a csirke testét? És az egy gyerek jelentkezett, és mondta, hogy fólia. És a tanítónő ledöbbent ezen állítólag, hogy miért mondta a gyerek, és aztán kiderült, hogy hát azért, mert az a gyerek életében nem látott csirkét, csak a boltban befóliázva, és azt hitte, hogy az borítja a csirke testét. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon szép mese, de na, ez kb. Olyan, mint azt is mondták, hogy annak idején, hogy amikor megjelentek a lila tehenes csokoládék, hogy milyen színű a tehén, kérdezték a gyerekektől, és mondták, hogy lila. Na, nyilván ezek ilyen, szerintem eltúlzott dolgok, de ez jutott így különben eszembe erről. Én egyébként ez a rókás történet, meg az, hogy a róka az egy jó vadász, ez eléggé gyakran előjön.
1: Amúgy a rókának sokan azt mondják, hogy okos, de amúgy a mesék többségében ugyan ravasz, és az én műsoromban volt szó arról, hogy híres és hírhet. Itt pont olyan ravasz, a rosszaság, a rossz okosság. Nem egyetlen, hogy nem okos, hanem hogy rosszat csinál a gondolataiból, és hát, hogy is mondjam, okos, de gonosz.
0: Van ilyen ember, aki okos és gonosz?
2: Biztos van, vagy most olyan kell mondjunk, akit ismerünk.
0: Hát, ha tudtok esetleg, azt is mondhattok, de most nem kell feltétlenül megnevezni, csak hogy kérdem, hogy van ilyen ember, hogy okos és gonosz?
2: Van.
0: Biztos. És az ellenkezője is van, ugye?
2: De az ellenkezője az, hogy buta és kedves.
0: Olyan is van. De szerintem igen. Okos és kedves is van, meg buta is kedves is van, meg
2: buta
0: és gonosz is van, meg mindenféle, ugye? De ezek inkább ilyen jelzők. Mindenkiben van szerintem időnként butaság és okosság, és én hallottam már egyébként, hát nem túl észkombánynak tartott emberektől is érdekes kijelentéseket. Én azt gondolom, egy kicsit egy helyzetfüggő is, és az, hogy most éppen valaki jelenleg gonosz, vagy kedves, vagy jó indulatú, az is állapot. Ti erről mit gondoltok?
2: Hogyha egy ember megszületik, akkor szerintem lesz egy olyan, hogy vagy kedves lesz, vagy gonosz, persze néha fog változni, de hogyha például úgy születsz, hogy neked a DNS-ed olyan, hogy meg a sejtjeid, hogy olyan hormonok vannak benned, hogy neked most a gonoszságon jár az eszed, akkor ezt nem nagyon lehet megváltoztatni.
0: Itt mindjárt két kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy tudod, mi ez a DNS?
2: Igen.
0: Az mi?
2: Az, ami felalkossa az emberi tulajdonságokat, hogy például, hogyha a DNS-em most így születtem, zöld szemem van, de hogyha a DNS-em most máshová kapcsolódott volna, akkor lehet, hogy barna szemem lenne.
0: A DNS az a genetikai örökítő anyag, amit ugye a szülőktől, mindkét szülőtől kapunk, és az bennünk kombinálódik, és aztán véletlenszerűen a kettőből leszünk egy keverék.
1: Hát lehet, hogy ez kicsit sok, de én három dolgot szeretnék mondani, igazából csak kettőt, hogy mondták is, hogy vannak ilyen hibrid állatok, hogy van, mit tudom én, most egy kutya és egy macska szaporodikban, én nem láttam ilyet. De lehetséges, hát én sem tudom, hogy lehet, de...
0: De van az összvér például, a ló és a szamár keveréke.
1: Ja.
0: Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ő már nem szaporodó képes. Vagy legalábbis így értettem.
1: És a másik dolgot, amit szeretném gondolni, az, hogy azért lesz ilyen keverék a például, mit tudom én most...
0: Minden ember az.
1: De igen, keverék, és minden ember külön. Lehet, hogy hasonlítanak, de mégsem ugyanazok. Ez azért van, mert például most megyünk két tehenet. Most legyen egy fehér bika és egy barna nőstény. És akkor ezek összepárosulnak, lesz például egy tarka tején. És akkor ez így lesz, hogy néha a szülők tulajdonságai fogják megalkotni a...
0: Igen, a kettő keveredik, igen. És akkor így van.
2: Erről a hibrides dologról eszembe jutott, hogy a tudósok ugye vissza akarják hozni a mamutokat. A régebbi elefántot.
0: Mondanám, hogy vissza akarják hozni, inkább csak kísérleteznek.
2: Hát
0: azzal,
2: de hogy... vissza akarják hozni, mert szeretnék, hogy így olyan legyen, mint egy állatkert csak. És akkor csináltak egy ilyent, hogy kivették a DNS-t, mert találtak egy ilyen befagyott mamutot, és kivették a DNS-ét, és beletették egy ilyen egérbe, és most már vannak ilyen mamutegerek, hogy ugyanolyan kicsikék, de olyan szőre van, mint a mamutoknak, és benne van a genetikai kódja a mamutnak.
0: Igen. Egyébként ez egy teljesen új, a biológián belül egy teljesen új tudományterület, illetve a genetika nem új, de ez a génsebészet, ahogy manapság ezt nevezik, ez egy teljesen új, sőt egyesek szerint egyébként ez a jövő tudománya is, hiszen nagyon hasznos tud lenni például a különböző genetikai eredetű betegségek kezelésében. Tehát azért a genetika az egy nagyon érdekes tudomány, de hadd nem menjünk ebbe bele.
1: Volt a mesél kezdetén, hogy a roka be akart menni a mennyéthez, csak akkor a pénzét elköltötte volna, és inkább szerzett volna magának, de nem sikerült. Erről amúgy eszembe jutott a zsugoriság. A zsugoriság az, amikor valaki őt valami érdekli, de nem akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább magának akarja a pénzt.
0: De... meg is akarja szerzni, de a pénze is maradjon
1: igen.
0: meg.
1: Amúgy a spanyolból is a rák úr ilyen, pont ilyen.
2: A zsugoriság az egy bűnnek számít, vagy pedig amikor csak a pénzt akarod?
0: Igen, a nagyra vágyás.
2: Igen, de az igen, a zsugoriság, vagy pedig, hogy mondják más néven az, hogy csak a pénzt akarod?
0: Pénzsóvárság.
2: Pénzsóvárság, igen.
0: Igen, ezek egyébként ugyanaz a kategória nagyjából, és igen, ha öncélúan ezt akarod, akkor az bűn, mert ugye ez önzés. Tehát én úgy szoktam ezt értelmezni, hogy minden, ami önzés, ami csak rólam szól, minden bűn. Mert ugye ez eltávolít másoktól, meg a Jóistentől, tehát ezért szokták ezeket bűnnek nevezni. Irigység, meg mindezek ugye bűnök. Milyen azok a tulajdonságok, amik például, ha itt már ilyen irigységről, meg ilyenekről volt szó, mondjuk ezek nem csak tulajdonságok, igazából nem is tulajdonságok, hanem ezek ilyen érzés kategóriák, ugye nem mindig vagyunk irigyek. Előfordul mindenki, vagy néha irigy. Nem? Volt már veletek? Fordult elő, hogy irigyek voltatok?
1: Nem.
0: De velem igen?
1: Nem.
2: Én nem emlékszem, hogy fordult volna velem
3: elő. Velem szerintem igen. És szerintem nagyjából mindenkivel. Még egy kicsike gondolatot is szerintem oda tudnak tenni.
1: De amúgy a kis testvérem, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud sértődni, azért mert, hogyha például a tegnap Robloxoztam Botival, ő szeretett volna játszani, csak kellett tanuljon. Hát ő nem érti meg, hogy így járt, kész, vége, ez most megtörtént, ő akkor csak akart játszani. A másik is ez szokott történni, hogy most ez megtörtént, nem lehet megváltoztatni.
0: Te sértődékeny?
1: Igen, nagyon sértődékeny.
0: Szoktatok megsértődni?
2: Kicsi koromban sokat megsértődtem, de most már nem annyira, nincs semmiért megsértődjek mostanában.
0: Titeket meg lehet-e sérteni? Sértődékenyek vagytok-e? Van-e olyan, aki meg tud sérteni?
1: Hát engem nem igazán.
3: Meg lehet szerintem mindenkit sérteni, akármilyen dologgal, meg lehet bántani a másikat.
0: Ez is egy másik, ugye, hogy sértéseket vágunk egymás fejéhez, de ez megint csak ugye állapot, pillanatnyi állapot. Szerintetek egy tulajdonság az, hogy valaki mondjuk ravasz, vagy okos, vagy ezek az ilyen jelzők, amiket szoktunk egymásra mondani, ez vele született, vagy kialakul bennünk?
1: Ez nem tud hozzászólni.
2: Szerintem te születsz a hajlammal, hogy tudsz ilyen lenni, és akkor könnyebben kialakul benned, és akkor most már olyan vagy.
3: Mind a kettő is, mert te is tehetsz róla, meg azért is, mert nekem is az apukám nagyon jó matekból, és én is ugyanúgy nagyon jó vagyok.
0: De ilyennek például, hogy valaki jó vagy, gonosz vagy, ezek velünk születettek, vagy ezek úgy bennünk alakulnak ki a környezet hatására, vagy a nevelés hatására? Mit gondoltok?
1: A kis testvérem úgy árukodik, és akkor én nagyon sokat meg vagyok rá sértődve, mert van néha, hogy megkérem, hogy ezt tartsa meg titokban, nem akarja, és ezzel ránk kényszerű dolgokra, hogy csináljam meg.
0: De neked az egyik kísértőd az a kis tesód?
1: Igen.
0: Érzed? Igen. Meg fogod majd látni, hogy aztán, amikor kicsit nagyobb lesz, akkor úgy fogsz örülni neki, hogy van egy tesód, és hogy egy csomó mindent meg tudsz osztani vele. Hát most egy kicsit idegesítő, meg kicsit tanul.
1: A következő évben lesz amúgy 9. Én, amikor elsős voltam, ennyire árukodós nem voltam. Meg kéne értse, hogy árukodni nem szép dolog.
0: Egyezünk meg, tényleg nem szép dolog árukodni, de ő még kicsi, és ezt még kinőheti.
1: ő is mondta, hogyha megkérném, hogy szokjon le, és legtöbbször anyukámra hallgat is, mert hogyha megkérném szépen, hogy szokjon le az árulkodásra, mondja, hogy én nem tudok. És akkor kérdem, hogyha anya megkérdezni, hogy ne szoknál le az árulkodásra, mondja, igen.
0: Ő amúgy szeretne leszokni, de nem megy neki?
1: Nem megy, és nem is igazán akar.
0: Ja, nem is igazán akar. Elképzelhető, hogy van olyan tulajdonságunk, hogy van olyan szokásunk, amiről ha a fene-fenét eszik, se tudunk lemondani? Hogy gondoljátok?
1: Én nem tudok róla leszokni arról, hogy titkotkat tartsak. Mert például a kistestvérem is mondni, ha egy-egy nem illendő szót, akkor én megtartom a szavat, de én nem tartja meg.
2: Én nem tudom, én egy kevők, de annyi rosszat hallottam már kicsitestvérekről. Egy jó dolgot még életemben kicsitestvérekről nem hallottam.
0: Bati, neked van kistesód?
3: Van.
0: Nálatok is úgy van, mint Bencéknél?
3: Fordulékony. Van olyan, hogy jó, van olyan, hogy rosszabb.
0: Tehát alapvetően azt hiszem, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden kistesó rossz. Vannak állapotok, időszakok, amikor, igen, előfordulnak, hogy azért a tesók között, hogy idegesítik egymást, de elmondom nektek, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor már annyival másabb lesz, és olyan vagány lesz, hogy van egy tesód. Ugye? Boti, te nagyon bologatsz, úgyhogy Boti, azt gondolom, hogy már tapasztalja, hogy milyen jó dolog, hogy van tesója.
1: Mikor elsőnek megláttam kicsi testvéremet, és tudott járni, akkor úgy örültem neki, de most már nem igazán örülök, szerintem a jövőben se fog annyira örülni, mint a régen, mert a kis testvérem nagyon szeret ugye árukon is, mondtam, hogy nem akar leszokni.
0: Na, de hát ha megpróbálja. És majd ő is ki fogja ezt nőni, és majd te is egy kicsit nőni fogsz, és akkor majd mindketten megértőbbek lesztek egymással. Elképzelhető, hogy vannak szokásaink, vagy tulajdonságaink, amikről, ha akarunk, se tudunk lemondani?
3: Szerintem mindenről valahogyan le lehet. Vagy az, hogy rád döbbensz, hogy az tényleg nem jó, s leszoksz róla, vagy az, hogy történik egy olyan eset veled, és csak úgy leszoksz róla.
0: Elképzeled, hogy egy életesemény megváltoztat?
3: Igen, nálam is az oviba az történt egyszer, hogy tejet ittam, volt benne egy jó nagy darab föl, és szinte megfulladtam tőle, és azóta egyáltalán nem szeretem, amikor föl van a tejbe.
2: Nekem nem még körülbelül amikor 9 éves voltam, akkor volt egy olyan szokásom, hogy nem nagyon gondoltam át a dolgokat, de ugye amikor rollerre leestem, és kitörtem a fogam, akkor az megváltoztatott, és most már jobban átgondolom a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a könnyebben tudnak és változnak is, hiszen rengeteg tapasztalat éri, felnőttek is tudnak változni, de amikor már egy-egy tulajdonságunk olyan nagyon megerősödik bennünk, akkor már sokkal nehezebb, és én azt hiszem, hogy kell küzdenünk mindenféle olyan tulajdonságunkkal, amit nem szeretünk, vagy nem túl jó bennünk, de van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát akármennyit kínlodom vele, nem tudok erről leszokni, ez azt jelenti, hogy ez én vagyok, tehát ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy ilyen vagyok. És nem mindig könnyű elfogadni, hogy bizony időnként helyzetekben én így vagyok, vagy rossz indulatú is tudok én ám lenni, vagy éppen nem mindig nagy szeretettel fordulok mások fele, de azt gondolom, hogy ezek ilyen átmeneti állapotok is lehetnek, de ne adjuk fel sohasem azért azt, hogy harcoljunk, küzdjünk a rossz tulajdonságaink ellen, és akkor van ennek egy másik ellen oldala. Például, ha el kell fogadnom, hogy már pedig nekem van ilyen rossz tulajdonságom, mivel tudom ellensúlyozni?
2: Hát, hogyha belegondolok, hogy vannak jó tulajdonságok.
0: Nagyon jó, én is pont erre gondoltam, hogy emellett nekem és mindenki másnak is ezer jó tulajdonsága is van. Senki sem, és egyikünk sem fekete vagy fehér, hanem mindenikünk mindenféle, sok-sok nagyon gazdag érzelem és tulajdonság halmazzal rendelkezünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is nagyon szeretem egyébként, ha valaki azt mondják, hogy ez okos, ez buta, ez gonosz, mert ez helyzet függő is, és jó, hogy egyesek sokszor mondanak okos dolgokat, vagy sokszor gonoszkodnak,

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így benne.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Szent háromság fénykút feje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk. A hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is kivigaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen. Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábaid alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
0: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazat nemzetsége.
1: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
0: Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
1: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
0: Örök emlékezete megmarad az igaznak. Rossz hírtől nem kell félnie.
1: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet, míg ellenségei szégyenben maradnak.
0: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre. Feje dicsőségesen felemelkedik.
1: Látja ezt a gonosz és bosszankodik, fogát csikorgatja és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket ti, összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja. Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja.
1: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
1: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, minnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes, igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha.
0: Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik. Kérjük őt szívvel, lélekkel.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Mindenek Atya és Ura, te elküldted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet.
1: Erősítsd meg a népek között egyházat tanúságtételét.
0: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését,
1: és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
0: Te, aki szereted az igazakat,
1: tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
0: Oldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra.
1: Állítsd talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
0: Teljesítsd jóságosan a te békédben elhunytak vágyait.
1: Add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Önmagam szobrásza vagyok, aki kész az áldozatra, tud veszíteni is. És a remek mű az örökké valóságra készített arcom lesz. Itt válik világosan érthetővé az ember és az állat közti különbség. Mondta Henry Bullard S.J.

0: Köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. Felvidéki beszélgetések című műsorunk veszi kezdetét, ahol egy nyelvésztel beszélgetek, egyben egyetemi oktató, és van szerencsém elmondani, hogy én is tanítványa voltam egykor. Beszélgető partnerem Sándor Anna tanárnő. Tehát a hallgatókkal együtt fogadjuk nagy szeretettel a tanárnőt. Én így fogom őt szólítani ennél fogva, hogy a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem volt oktatója, én pedig egykor volt növendéke számomra, tehát tanárnőként marad mindig emlékeimben, de nyelvész mi voltában is invitáltam meg erre a beszélgetésünkre ma. Üdvözöljük Önt szeretettel!
1: Köszönöm szépen a kedves üdvözlést, és én is nagyon örülök, hogy ismét találkozhatom a volt tanítványommal, és ha megengedi, akkor én is Stefániának szólítom Önt.
0: Természetesen, és köszönöm. Tanárnő, mesélne a hallgatóságnak arról, hogy zoborai gyermekkora tevékenysége során hogyan alakult az Ön élete? Az anyanyelv milyen szerepet töltött be a mindennapjaiban? Hogyan tudta megőrizni ennek az értékét?
1: Az anyanyelv az nagyon egyszerű és nagyon bonyolult dolog. Tehát a nyelv az nagyon fontos része életünknek, és különösen az anyanyelv. Nem is tudatosítjuk, hogy mennyire fontos. Valójában úgy vagyunk ezzel, mint a levegővel vagy az egészséggel, hogy akkor érezzük a fontosságát, amikor nincs. Tehát most az anyanyelvnél ugye azt lehetne mondani, hogy például, ha valaki elkerül idegen környezetbe, ahol nem tud azon a nyelven, nem tud az anyanyelvén kommunikálni, amelyben a legkompetensebb, akkor úgy érzi, hogy valami veszély fenyegeti, mintha az otthonosság, a biztonságérzete csökkenne. De mondjuk az is, aki betegség után elveszti a beszédkészségét, annak is ilyenkor jön eszébe, hogy milyen jó volt annak idején olyan jókat beszélgetni. Tehát az egészséges ember se gondol arra, hogy milyen jó, hogy egészséges vagyok, csak akkor, amikor beteg lesz, hogy milyen jó volt egészségesen élni. Tehát az anyanyelv és maga a nyelv rendkívül fontos az életünkben, fontos az egyén életében is, a közösség életében is.
0: Tanárnő, Ön saját maga, vagy a közösség által tudatosította először, hogy az Ön számára mit jelent az anyanyelv?
1: Tehát úgy valahogy mind a kettő tudatosult bennem. Tehát természetesen én, mint szlovákiai magyar anyanyelvi elsőként a magyar nyelvet sajátítottam el. Ezt tanultam meg a környezetemtől, a szülőktől, a családon belül, de ezt a közösségtől is, hiszen az a közösség, amelybe beleszülettem, ez Csitár község közössége, az a saját nyelvét is átadta nekem, hiszen nem csak a családdal érintkeztem, hanem a közösségtől is tanultam a nyelvet. Például én még részese lehettem olyan élő, tehát nem folklor jellegű, vagy színpadi jellegű bemutató rendezvényeknek, mint például a tolfosztás vagy kukoricafosztás, és nagyon élveztem, hogy milyen meséket mondanak ott a felnőttek. Tehát, hogy ez is része volt az életemnek. De van egy nagyon érdekes emlékem a gyerekkoromból, a beiratás idején történt, az iskolai beiratkozás idején, az 50-es években, tehát 6 éves voltam, ez azt jelenti, hogy 1957-ben egy fiatal tanító jött a faluba, aki a szlovák osztályokat tanította volna, és hát ő nagyon gyakran meglátogatta az édesapámat, meg a családot, tudott magyarul is, de mindenáron arra akarta rávenni a szüleimet, hogy írassanak be szlovák iskolába, hogy milyen jó lesz, hogy megtanulok szlovákul. Na és amikor ezt az édesapám nekem felhozta, szerencsére nem erőszakosan, hanem úgy megkérdezte a véleményemet is, hogy mi lenne, hogyha szlovák iskolába mennél. És én azt mondtam, hogy de hogyan mehetek én szlovák iskolába, 6 évesen mondtam mindezt, amikor én nem is tudok szlovákul. Tehát, hogy valahogy akkor bennem tudatosult az, hogy az én anyanyelvem a magyar, bár hozzá kell tennem, hogy abban az időben, még a Nyitravidékén, így Csitár községben is mindenki magyarul beszélt. Tehát, hogy szlovákul alig Tehát szlovák anyanyelvű alig volt a faluban legfeljebb azok, akik oda jöttek férhez, vagy beházasodtak. De ugye abban az időben még az úgy történt, hogy a kisebbség, tehát hogy akik beházasodtak, azok hozzáigazodtak a közösség nyelv használatához, magához a nyelvhez is, tehát ha magyarul beszéltek, akkor ők is megtanultak valamilyen szinten magyarul, ha nyelvjárásban, akkor pedig az adott nyelvjáráshoz igazodtak. Tehát, hogy én nem az anyanyelv valahogy így érlelődött fokozatosan, aztán természetesen, hogy magyar iskolába jártam, ott még inkább erősödött ez a tudat. Aztán a középiskolába is, hát megint csak ugye én végig követtem, illetve az én életemet végig követték az olyan ma már nem létező magyar intézmények, ahová én jártam, például a nyitrai gimnáziumban akkor még volt magyar tagozat, és én oda jártam, ott érettségiztem le. Tehát végül is ott is teljes mértékben a magyar nyelvet tökéletesítettem, hogy így mondjam. Tehát ott szembesültem természetesen, illetve már egy kicsit korábban is az, hogy én a nyelvjárás beszélem, de az órán a köznyelvet tanítják, a tankönyvekben valahogy másképp van, mint ahogy az én anyanyelvjárásomban szerepel. Tehát fokozatosan ez az anyanyelvi fejlődés ez végbe ment, és aztán hozzájött a szlovák nyelv is. Na most az anyanyelvet, tulajdonképpen a magyar nyelvet egész az egyetemig használhattam az iskoláim folyamán, tulajdonképpen csak a magyar, de Pozsonyban az egyetemen, ahova aztán jelentkeztem, csak a magyar nyelvet használhattam, illetve a magyar nyelvet tanultam magyarul, a másik szakot a latint, illetve a történelmet később, mert a latin után aztán elvégeztem harmadik szakként a történelmet is, azt már szlovákul vagy csehül tanulhatta meg. Na most, ha én az anyanyelvem és a másik nyelv, a szlovák nyelv között, tehát hogyha úgy azt utólag a nyelvi fejlődésemet úgy figyelembe veszem, akkor azt mondhatom, hogy a szlovák nyelv elsajátítása nem volt zökkenőmentes annak idején, még a Nyitra vidékén sem, pedig akkor már a Nyitra vidék mindenképp egy sziget helyzetű magyar közösséget alkotott, de még jóval többen beszéltek Nyitrán is magyarul, tehát az anyanyelvemet még Nyitrán is, akár a boltban is tudtam használni gyerekként is, meg tinédzserként is. Nem mondom, hogy minden esetben, de még előfordult, hogy lehetett kommunikálni magyarul.
0: Fordított esetben, ha belegondolunk.
1: Igen, igen, ugye ma már ez sajnos nincs meg.
0: Na tehát de... vajon találni egyáltalán még olyan üzletet, ahol magyar nyelven is kiszolgálják az embert?
1: Biztos, hogy akad, hiszen a környező falvakból az eladók, akik bejárnak és magyarul tudnak, csak nem mindig vállalják fel, hogy tudnak magyarul. Sőt, olyasmivel is találkoztam, ez már 89 után volt, hogy megtiltotta a főnöke, hogy magyarul beszéljen a vevőkkel. Ezen rettenetesen megrökönyödtem, mert úgy gondoltam, hogy az üzleti érdek is azt kívánná, hogy magyarul is beszélhessen a vevőkkel. Na most visszatérve a szlovák nyelv elsajátítására, tehát elég nehéz volt elsajátítani, mert ugye a szlovák nyelv egy egészen más típusú nyelv, mint a magyar, más nyelvcsaládba tartozik, vannak olyan hangok, amelyek nincsenek meg a magyar nyelvben, de a szlovákban megvannak, ez például ugye a CH-nak az ejtése. Erre nagyon jól emlékszem kisiskolás koromban, hogy én azt nem tudtam kiejteni, mert mindig a hozzá legközelebb álló két hangot ejtettem, vagy hát, vagy kát. A hudobni ugye az a szlovákban azt jelenti, hogy zenei, a hudobni pedig azt jelenti, hogy szegény. Vagyis ez azt jelenti, hogy a szlovákban ez a CH, ennek van jelentés megkülönböztető szerepe. Tehát más, ha H-val ejtem, más, ha CH-val ejtem. De én ezt nem tudtam ejteni, tehát vagy hudobni volt, vagy kudobni, tehát sem az egyik, sem a másik. Na persze, ezt később elsajátítottam. És hát ma, ahogy megfigyeljük a szlovákiai magyar beszélő közösségben, ezt a CH-t az idegen szavakban és a szlovák szavakban ejtik, tehát a szlovák hatására az idegen szavakban ez is ejtik. Tehát a magyarországi egynyelvű beszélőkhöz képest mi ugye technikát és pszichológiát mondunk, a magyarországi pedig technikát és pszichológiát. Ez valóban nagyon nehéz volt, de most így utólag nagyon örülök annak, hogy megtanultam a szlovák nyelvet, és lehet, hogy annak idején önöknek is elmondtam, de mert nagyon gyakran elmondtam egy történetemet a hallgatóimnak a szlovák nyelvtudásával kapcsolatban. Utaztam Budapestről Érsekújvár felé, és együtt utaztam egy budapesti kolléganővel, aki Berlinbe utazott, majd hozzánk csatlakozott az akkor még működő Közép-európai Egyetemen oktató prágai kolléganő, és vele meg ugye csehül beszélt, én szlovákul, tehát mi tökéletesen értettük egymást. És akkor ez a magyarországi kolléganő, aki nem tudott szlovákul, sem csehül, azt mondja, te tudsz csehül is? Mondom, én nem, csak szlovákul. Hogy milyen jó, hogy te megtanulsz egy nyelvet, és két nyelvet tudsz használni. És ez valóban így van, akár a tudományos szakmán belül, akár a kommunikáción belül, ha nem is tökéletesen, mert én csehül nem tudok, tehát beszélni aktívan nem tudok, de passzívan megértem, és a cseh is megérti többé-kevésbé a szlovákot. Ezen még nem gondolkodtam el, erre tulajdonképpen ez a kolléganő hívta fel a figyelmemet, hogy valóban így van, egy nyelvvel, két nyelven szerzek kompetenciát, és ez nagyon-nagyon jó. Mindez valahogy így alakult, és aztán ugye hozzájött még, már az alapiskolában tanultam a németet, de a középiskolában ezt tökéletesítettem. Ráadásul én német szakra akartam menni, magyar-német szakra Pozsonyba, és hogy tökéletesítsem a nyelvtudásomat, nem tudok elég hálával emlékezni a volt plébánosomra, Való Mihály Esperes úrra, aki a kapcsolatai által szerzett az akkori NDK-ban egy német családot, ahová német szóra mehettem, tehát 1968-ban volt mindez, hogy tökéletesítsem a német nyelvtudásomat. Hát, hogy mégse lett belőle magyar-német szak, az annak tudható be, hogy áprilisban, egy hónappal a fölvételik előtt az akkori Comenius Egyetemről küldtek egy értesítést, hogy mégse nyitnak magyar-német szakot, amire jelentkeztem, csak magyar-latint. Na most vagy vállaltam, tehát két lehetőségem volt, nem volt sajnos több, mert akkor csak egy helyre lehetett beadni a jelentkezést, egy egyetemi helyre, egy egyetemen belül egy egyetemi helyre. Tehát nem úgy, mint most, hogy beadhatom 5-6-7-8 helyre is, és majd csak valahová bejutok. Nagyon komoly döntést kellett hozni, de én latinul is tanultam a középiskolában, úgyhogy azt mondtam, jó, hát legyen latin. És így lettem magyar-latin szakos aztán. Hát a német nyelvtudásom az jól jött később is persze, de hát így, tehát nem lettem német szakos. Ezt persze nem sajnálom, mert a latin szak, maga a szak is nagyon sokat adott, és örültem ennek a lehetőségnek is. Tehát nagyjából így néz ki az én nyelvi fejlődésem, az egyéni nyelvi fejlődésem az anyanyelvem mellett, tehát hogy elsajátítottam a szlovák nyelvet is, a latin szakot is elvégeztem, és hát mindezek a nyelvek, meg az általuk megszerzett tudás, az általuk megszerzett kultúra, műveltség, az mind hozzájárult ahhoz, hogy azzá lehettem, aki vagyok.
0: Tanár, mesélne erről a különleges misszióról, hogy mit jelentett az ön számára az első nyelvjárási adatgyűjtés? Hogyan fogalmazódott meg önben, vagy érte önt ez a lehetőség?
1: Ugye az első nyelvjárási adatgyűjtés, ez tulajdonképpen a 80-as években történt. A Csemadok mellett létezett egy nyelvjárás gyűjtőcsoport, és ez a csoport minden évben máshová ment gyűjteni. Én még akkor nem voltam az egyetemen, mert bár próbálkoztam többször is, hogy bejussak a magyar tanszékre, de mindig a párttagságot hozták fel feltételként 89 előtt, én pedig nem voltam párttag. Na most attól függetlenül valahogy kapcsolatban szerettem volna maradni a magyar nyelvvel, a nyelvjárásokkal, és mikor meghirdették ezt a gyűjtést a Zubor alján, akkor elhatároztam, hogy én is bekapcsolódom ebbe a gyűjtésbe, meghallgattam az előadásaikat, és akkor az egyik előadó éppen a sokak által ismert Kisjenő tanár úr, akadémikus úr volt a 80-as években Nyitrán, és annyira lelkes közösségbe kerültem, ráadásul a régi magyar nyelvőr számokban megtaláltam az 1899-es évből, meg az 1900-as évek elejéről két piarista szerzetes tanárnak a nyelvjárás gyűjtését, az egyik szerzetes Turzó Ferenc volt, a másik pedig Szűcs István. Hát mindketten piarista tanárok voltak a Nyitrai Piarista Gimnáziumban, és többek között, tehát nekik ugye nyilván a szakmai fejlődésük érdekében is, de egyébként is járták a környező falvakat, a nyitravidéki falvakat, és nagyon alapos, jól átgondolt nyelvjárási anyagot küldtek be a magyar nyelvőrbe. Ez is roppant inspirált engem. És hát végül is aztán, amikor 1989 után már nem volt meg ez a föltétel, hogy nekem pártagnak kell lennem ahhoz, hogy bejussak az egyetemre, elég volt az, hogy megvan a szakmai képesítésem és kompetenciám, és a tudományos kutatás iránti érdeklődésem meg igényem, akkor még inkább belefogtam ebbe a gyűjtésbe, és láttam azt, hogy mi hiányzik a szlovákiai magyar nyelvjárás gyűjtésből, hogy mi az, ami megvan az erdélyeknél, a kárpátaiaknál, tehát a más kisebbségi magyaroknál is nálunk valahogy sok minden hiányzik még. Na és ekkor az egyetemen természetesen az oktatás mellett a kutatás is az egyik fontos teendőm volt, így döntöttem el, hogy elkészítem az első szlovákiai magyar regionális nyelvjárási atlaszt, ez a nyitravidéki magyar nyelvjárások atlasza volt. Ekkor én 26 településen legalább 4-5-6 adatközlővel találkoztam és gyűjtöttem. Emellett az akkori hallgatóimat is belevontam ebbe a gyűjtésbe, segítettek, tehát rögzíteni, vagy adatokat leegyezni, tehát ez a 90-es évek elején volt. Nagyon gazdagító élményekkel jöttem mindig haza. Fantasztikus volt azokkal az idős, egyszerű, de bölcs emberekkel beszélgetni. Nemhogy akkor döbbentem rá, de még inkább rájöttem arra, hogy milyen nagy tudás menne veszendőbe azáltal, hogy azokat az ismereteket, amelyeket ők megszereztek hosszú életük folyamán, nem mondanák el, nem rögzítenénk le, akkor ez is veszendőben menne, nem csak az a nyelvjárás. Mert ugye a nyelvjárás is változik, a nyelv is változik. Tehát vannak olyan tájszavak, amelyek 40 éve is használatosak voltak, ma már viszont kivesztek a használatból. Tehát ez természetes dolog, hiszen a nyelv az egy élő jelenség, és a társadalmi gazdasági változásokat nyomon követi.
0: Esetleg mesélne, megemlítene egy-két példát, amire úgy ön rácsodálkozott akkori fejjel, hogy melyeket sose hallott még korábban?
1: Igen, egy nagyon elgondolkodtató élményem volt Nemespannon. Nemespannról tudjuk, hogy ma már talán csak 1%-nyi magyar él ott, és az egyik idős adatközlőm elmesélte, hogy nézett ki az ő idejében a Csipári tanító úr igazgatása alatt az iskola, mit tanultak, és hogyan törődött a gyerekekkel, hogyan nevelte és hogyan gazdagította az ismereteiket. Ez számomra olyan fantasztikus volt, hogy például, ha mentek fát venni a faluba, akkor bement az osztályba, megmondta a gyerekeknek, hogy ide figyeljetek, ilyen megadta az adatokat, milyen nagy, milyen hosszú az a fa, stb. Tehát, hogy hány köbméter fát sikerült eladni, és annyira mennyit kell fizetniük. Tehát, hogy annyira az életből vett példákkal gazdagította a tudásukat, vagy hogy vegyük csak a köszönéseket, ugye, ez az egyik veszőparipám volt a nyelvjárások mellett, a nyelvi kapcsolattartás eszközei. Ha észrevette a tanító úr, hogy nem köszöntek az idősebbnek, akkor utána ment a kisdiáknak vagy nagydiáknak, és megmondta, hogy menjen vissza, és kérjen bocsánatot, hogy nem köszönt. fantasztikus, ahogy leírták, hogy milyen szerény körülmények között tanítottak, de hogy milyen elhivatott pedagógusok voltak. Ez engem annyira megerősített sok mindenben. Hát egyrészt meg is döbbentett, hogy még ennyi év után is, vagy 80 éves volt már az adatközlöm, és ugye ő még magyar iskolába járt, de már aztán 1945 után nem nyitott meg a magyar iskola. Szinte, hogy mondjam, nagyon, tehát egyrészt szomorú, másrészt elgondolkodtató, és egy pedagógusnak azt hiszem, hogy az elhivatottságát növelő erőt adott ez a gyűjtés.

0: Tanárnő, mesélne arról, hogy milyen szándékkal tartott ön eleinte ismeretterjesztő előadásokat az embereknek? Tehát ezek ugye nem adatközlőkről, hanem személyes alkalmakkal történtek. Ez pusztán a nyelvművelés, a szokásaink ápolása, megőrzése érdekében, vagy már tetszett tapasztalni ezt a lélekszámbeli fogyást, vagy az emberek attitűdjében, hogy mennyire tudják megőrizni a változó világban a magyar anyanyelvük státusát?
1: Az első ismeretterjesztő előadásaim azok tulajdonképpen két részre kell osztanom. Az egyik része az a Szlovákiai Magyar Rádióban hangzott el, ott tartottam előadásokat, ugye ez egy széles közönséghez juthatott el. A másik része pedig inkább abban az irányban ment el, hogy vagy jeles személyiségekről tartottam előadást, vagy pedig amikor ugye láttam azt, hogy mennyire nemzetmegtartó és nyelvmegtartó erő az anyanyelvi iskola, és láttam azt is, hogy milyen sokan nem ezt választják, akkor úgy láttam, hogy szükség van felvilágosító munkára. És ahhoz, hogy én ne csak beszéljek arról, mert azt mondani, hogy egy rendes magyar iskolába íratja a gyerekét, ez nem érv, ezzel nem lehet a szülőt meggyőzni, hanem rájöttem, hogy nekem jó lenne olyan tényekkel és adatokkal előjönnöm, amelyek bizonyítják a magyar iskola életre valóságát és azt, hogy magasabb iskolai végzettséget, azaz jobb érvényesülést szerezhetnek anyanyelvükön a gyerekek, mintha egy számára idegen nyelven kellene tanulnia. Most ezért a községben, ahol élek, ahova férjhez jöttem, Kolomban, ugye ez is egy nyitravidéki község, elvégeztem egy kutatást, ennek a lényege az volt, hogy 1945-től 1990-ig nyomon követtem azt, hogy hogyan érvényesültek a gyerekek, vagy fiatalok, vagy már fiatal felnőttek akkor, hiszen az több mint 40 év időtartamot jelentett, hogyan érvényesültek magyar iskolából és szlovák iskolából. Azokat vettem természetesen be ebbe a mintavételbe, akik homogén magyar házasságból születtek. Tehát nem magyar-szlovák vegyes házasságban, vagy szlovák vegyes házasságból származtak, hanem magyar házasságból. És akkor számszerűen kijött, hogy sokkal többen szereztek magyar iskolában, tehát ha anyanyelvükön tanulhattak érettségit és diplomát, végezhettek felsőfokú intézményben, mint az államnyelvi iskolából. És ettől fogva számos nyitravidéki településen tartottam előadást a 90-es években, és úgy akkor egy kicsit konszolidálódott is a helyzet. Sajnos azóta ez a helyzet nagyon megváltozott. De ugyanígy tartottam az anyanyelvi oktatás fontosságáról, előnyeiről, mert ugye mindenki arról beszél, hogy ó, ha szlovák iskolába fog járni, akkor jobban fog érvényesülni. Ez az egyik érve a szülőnek, aki szlovák iskolába íratja a gyermekét, a másik pedig, hogy megtanul szlovákul. Most ez a másik, hogy megtanul szlovákul, ez igaz, hogy jobban megtanul szlovákul, csak addigra a többi ismeretszerzésben jobban annyira lemarad, hogy más tantárgyakban nem tud teljesíteni. Ritkán van sikerélménye, és általában nagyon sok magyar anyanyelvű gyermek kallódik el a szlovák iskolában. Tehát ezt nem azt mondom, hogy nincsenek kivételek, de ugye a statisztikai szabályoknak megfelelően mindig a többséget veszük alapul. A másik ugye pedig az volt, hogy az érvényesülés, na és ezzel a felméréssel én be tudtam bizonyítani, hogy ez azért nem egészen helytálló, amit állítanak. Jó lenne, ha még több településen végeznének ilyen felmérést, mert ezzel lehet meggyőzni a szülőt, nem frázisokkal, mert attól még jó magyar lehet, ha egy kicsit másképp gondolja. Persze ez egy fokmérője annak, hogy tényleg mennyire érzi anyanyelvének, és mennyire erős a nemzettudata, identitástudata, mert a kettőt nem lehet ketté választani. De mindenképp tényekkel, érvekkel sokkal hatékonyabban lehet, meg lehet győzni a szülőket, mint fordítva. És hát voltam például Bősön is, az egyik volt tanítványom, Zalka Lóránt tanító úr, illetve hát írni is szokott a Remény újságba, és nagyon jó írásai vannak, úgyhogy ott is tartottam egy ilyen jellegű előadást. Szóval főleg erre összpontosítottam.
0: Jelenleg milyen témák érdeklik Önt? Mi foglalkoztatja most?
1: Igen, hát most éppen egy könyvismertetést írok, mégpedig két erdélyi magyar kolléga megjelentette a magyar nyelv Romániában, vagy pontosabban Erdélyben, a két szerző Péntek János és Benő Attila. Ezen kívül egy tanulmányt készítek egy jubileumi kötetbe, és aztán egy másik könyvről szintén szeretnék, mégpedig a színnevekkel foglalkozott az egyik magyarországi doktorandusz, Bális Beáta. Véletlenül jutott el hozzám a témája, és mivel én is foglalkoztam a nyelvjárási színnevekkel, ezért megkeresett, hogy mondjam el munkájáról a véleményemet. Valójában ilyen szakmai online kapcsolat alakult ki köztünk, és mivel nagyon jó dolgozatot adott le a Pécsi Tudományegyetemen doktorált, ezért szeretném, hogyha megismernék ezt a nagyszerű színnevekkel foglalkozó kiadványt mások is, és hát továbbra is foglalkozom a nyitravidéki nyelvjárásokkal. Ugye tavaly jelent meg 2020-ban a Nyitra-gerencséri tájszótár, amelyet a pozsonyi volt tanárom Sima Ferenc tanár úr tájszóhagyatéka alapján készítettünk el az egyik volt doktoranduszunkkal, Tóth Katalinnal.
0: Szívből gratulálunk az új kiadványhoz, és ajánljuk Köszönöm. A hallgatóság figyelmébe is.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves tanárnő, hogy érzi most, hogy mennyire tudja megélni az anyanyelvét a hit életében? Kolonban, ahol él, ott mennyire van lehetőség magyar nyelven imádkozni Istenhez?
1: Igen, szóval Kolomban most van erre lehetőség. Volt egy időszak, amikor ez csorbult, mert nem volt magyarul tudó pap. Valóban a hitélet az, ahol, ha most ugye a Romániában élő moldvai magyarokat, vagy csángó magyarokat veszük szemügyre, ott is a hitéletben maradt meg a legtovább az anyanyelv. És ahogy itt a Nyitra vidékén figyelem ezt a, tehát a nyelv és a hitélet meg a vallás gyakorlásának a lehetőségét, itt is még olyan községekben is megmarad, de az már inkább az egyének kezdeményezésén múlik, nem pedig a hivatalos egyházi szerveknek a jó indulatából. Na most Kolomban, ahogy mondtam, most van erre lehetőség, de a nyitrai járás, illetve nyitravidék, mert ugye nem csak a nyitrai járás tartozik ide ebbe a nagyobb régióban, 10 községben nincs magyarul tudó pap. A 26 településről, amelyet én úgy mindig a nyitravidéki falvak közé sorolok, nincs lehetőségük. Nagyon érdekes, hogy megfigyeltem például Nyitra-Egerszegen, vagy Vicsápapátiban, ahol szintén csak szlovákul tudó pap van, és aztán megkérdeztem az egyik adatközlőt, hogy hogy zajlik a mise, hogy tehát élik meg a hitüket. És hát azt mondták, hogy vagy a Szentleckét, vagy a Szentírásnak valamelyik részét felolvassa valaki, aki tud magyarul. Az evangélium azt az atya olvassa fel, de mivel nem tud magyarul, szlovákul olvassa fel. A prédikáció szlovákul megy, és az ének az magyarul. Ezt akarom csak szemléltetni, hogy a hitéletben, ott, ahol már szinte alig van magyarság, mert sajnos ott is már csupán 7 vagy 8%-nyi magyar van, majd meglátjuk, hogy mennyi lesz most a népszámlálás után. ott is azért még azt az ősrégi kultúrát megőrzik. Na, ez nem a legjobb, tehát ez nem jó állapot, nem azt mondom. Tehát, hogy a hitélet az, ahol, és különösen az egyéni imában a legtovább megmarad az anyanyelv. De valójában úgy vagyunk vele, hogy, és ezt többtől hallottam, jó magam is így vagyok ezzel, hogy bár tudok szlovákul, értem is, amit mond, és nagyon frappánsan mondta az egyik ismerős, hogy érti, de nem érzi. Szóval, hogy neki igen, ez a hit, mivel ez valóban a lélekben zajlik le, nagyon személyes dolog, nagyon fontos, hogy az anyanyelven történjen a szertartás, csak hát azt is tudjuk, hogy általában paphiány van, nem csak Szlovákiában, ha jól tudom, Magyarországon is. Szlovákiában a katolikus papok képzése nem folyik magyarul, tehát nincs magyar nyelvű papképzés, vagy itt az itteni teológiát végzik el, a magyar anyanyelvűek aztán képesek ezt továbbfejleszteni, és magyar prédikációkat tartani, de hát közülük is nagyon kevesen mennek papnak, ha meg Magyarországra mennek, akkor nagyon gyakran ott maradnak. Tehát, hogy a szlovákiai magyar közösség azzal sem jár igazán túl jó.
0: Tanárnő, azt kérdezném, hogy volt-e olyan alkalom, amikor

0: hogyha így végignézek az életemen, meg a pályámon, a gondviselést gyakran vagy többször megéreztem, mert voltak olyan nehéz vagy nehezebb élethelyzetek, amiből csak ennek segítségével, a gondviselés segítségével tudtam úgy kikerülni, hogy mint ahogy mondják, hogy teher alatt nő a pálma, hogy megerősödjek. És természetesen másoknak is többször is segítettem, és beszélgettünk is róla. Volt olyan szülő, aki örült annak, amikor én megmondtam, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy magyarul tanulhasson a gyereke. Vagy amikor az egyik középiskolásnak a szülője úgy érezték, hogy tehát az illető pedagógus a fiát nem a tudása szerint értékeli, hanem valahogy azt érezték, hogy a magyarok ellen, mert szlovák iskolába járt, tehát a magyarokkal szemben negatív attitűdje volt. Aztán hát azért mondtam, hogy lehet, hogy nem is, de lehet, hogy jobban meg kellene tanulni, hogy külön órát legyen, és sikerült szereznem egy ismerőst, akihez járt órára, és azt mondta, hogy utána nagyon jó lett, és hogy a pedagógus is megváltozott. Ezek nekem olyan jelzések, én nagyon örültem ennek, és több más alkalommal is sikerült, vagy ezt bizonyította az isteni gondviselés, hogy igen, vannak helyzetek, amikor nem kell mindent megoldanunk, így gondolom, hogy persze segíteni és dolgozni érte, de amikor úgy látszik, hogy ez megoldhatatlan, akkor mint egy, tehát az isteni gondviselés segítségével lassan az is megoldódik.
1: Az egyéni próbatételei közül megosztana olyat a hallgatókkal, ami nyomot hagyott önben?
0: Hát bennem azt hiszem, hogy mint pedagógusban a legmélyebb nyomot Malina Hedvig esete hagyta. Aztán az is nagyon lesújtott, amikor az egyik volt hallgatónk fiatalon, rákban elhunyt költő is, meg is jelent egy kötete, Kantár Csaba. Ezek olyan megrázó események voltak, és nagyon átéltem a helyzetüket is, és a Hedvig esete meg különösen megrázott. Tehát ezek lesújtó dolgok voltak. Már különösen, ami a tanári pályát, a 46 éves tanári pályámat illeti.
1: Ez abban rendítette meg önt, hogy még mindig a mai, akár 2021-ben is vállalhatják-e az emberek zoboralján is a magyarságukat, vagy az együttérzés, a személyes kötődés révén?
0: Nem, engem általában az, hogyha negatív visszajelzést kaptam a többségi nemzet részéről, bár meg kell mondanom, hogy én személy szerint ebből nem sokat kaptam, így mások balsorsa által kaptam ilyen jelzéseket. Engem ez általában megerősített. Egyrészt az identitásomban, másrészt a hitemben. Tehát ez nem tántorított. Az döbbentett meg, hogy mire képes a politika. Tudtam, hogy sok mindenre, de hogy ennyi mindenre, ez akkor lesújtott egyszerűen.
1: Volt olyan alkalom, amikor azért imádkozott, hogy magyarul élhessen, magyarul beszélhessen még zobor alján?
0: Többször is. És hát ma is természetesen, ha vannak ilyen, nem csak a rendezvények alkalmával, azokon mindig részt vettem, de egyébként is, egyénileg is. Tehát ez az egyik kívánságom és kérésem.
1: Számít-e önnek az, hogy milyen nyelven veheti kezébe a Szentírást, és hogy ez egy alapkő maradhasson?
0: Nos, én csak magyarul olvasom a Szentírást. Az az igazság, hogy én szeretném is tudni szlovákul az imákat is, de én nem tudom. Ha már mondják, akkor valami rémlik. Latinul hamarabb megy, de általában azon, tehát abban el kell mélyülnöm. Akár legyen az a Biblia, legyenek azok más jellegű, tehát akár mai szerzők írásai, vallási költészet, vagy bármi más, tehát nekem azon azért gondolkod, tehát azon én szeretek elgondolkodni, és ez természetesen leginkább az anyanyelvemen megy.

0: És hát ezért nagyon gyakran kérem az Istent is, meg Szent Misén való részvitelemet erre, ezért ajánlom fel, mert látom és megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az, amikor a hitéletét az ember nem gyakorolhatja az anyanyelvén.
1: Köszönjük szépen Sándor Anna tanárnőnek, hogy a Felvidéki Beszélgetések című műsor vendége volt. Kívánjuk azt a szűzanyától, hogy áldással kísérje a napjait, és minél inkább ki tudjon teljesedni az otthonában, a családja körében, és amennyire még lelkesedése engedi, akkor támogassa hasznos meglátásaival a szakmai köröket is, nyelvészként, és számomra, mint mondtam, mindig örök tanárként, oktatóként.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a kedves, bíztató szavakat. Igyekszem, valóban most is még tudományosan is aktív vagyok, és köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak is, hogy meghallgattak.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az útakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumban Jézus egy különleges példabeszédet mond el nekünk. Egy király mennyegzőt rendez a fiának. A király meghívja az embereket az ünnepre, elkészíteti a lakomát. Minden készen áll az ünnepségre. Az asztal megterítve, az ünnepi hely előkészítve, a meghívottak számára minden biztosítva van, és mégis valami egészen váratlan dolog történik. Tudnilik az, hogy akiket a király meghívott, nem akarnak eljönni. Ez a példabeszéd nem csupán egy régi történet, hanem ez a példabeszéd, ami életünkről szól. Rólam, rólad, mindnyájunkról. Isten ma is meghív bennünket, Isten ma is készít számunkra lakomát, Isten ma is azt mondja, hogy gyere, gyere közelebb hozzám, és nekünk minden nap választ kell adnunk erre a meghívásra. Jézus így kezdi a mai példabeszédét. A mennyek országa hasonlít egy királyhoz, aki mennyegzőt rendezett fiának. Figyeljük meg, milyen képet használ Jézus Isten országáról. Nem börtönt, nem szomorúságot, hanem mennyegzőt, vagyis ünnepet, lakodalmat, örömöt, szeretett közösséget, terített asztalt. A világ sok mindent kínál nekünk. Kínál sikert, pénzt, kényelmet, élményeket, elismerést, kínál szorakozást, de ezek közül egyik sem tudja betölteni azt a helyet, amelyet Isten saját magának készített bennünk, mert az ember szívében van egy olyan mélység, amelyet csak Isten tud betölteni. Lehet sok pénzünk, mégis üres lehet a szívünk. Lehet sok ismerősünk, mégis lehetünk magányosak. Lehet szép otthonunk, mégis hiányozhat belőle a béke. Lehet sikerünk, mégis érezhetjük, hogy valami hiányzik, és egyszer csak megértjük, hogy nem több dologra van szükségünk, hanem közelebb kell kerülnünk Istenhez. Drága jó testvérek, a mai evangélium alapján az ima szándékunk mi más lehetne? Imádkozzunk azért, hogy Isten meghívására mindig igent tudjunk mondani.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
11: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
11: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, egy nagyon érdekes evangéliumot választott Anyaszentegyházunk a mai napra. A főpapoknak, a nép véneinek, az írástudóknak idézőjelben egy ilyen különleges evangelizációs módszeruk volt annak idején. Nevezhetnénk ószövetségi evangelizációs módszernek. Hát egyáltalán nem volt az, de ők azt hitték, hogy ezt így kell csinálni, és csinálták is. Ha valaki nem úgy követte a mózesi törvényt, nem járt a zsinagógába, nem szentelte meg az Úr napját, nem tartotta be a parancsokat, akkor azokat kiközösítették. Azokkal szóba se álltak, nem is köszöntek nekik. Ha láttak ilyen embert, mikor elmentek mellette, megvetően így lenézték, lehet, hogy még szóltak is hozzá valami nem túl

Az a bűnös ember lehet, hogy még tényleg elgondolkozott, hogy nem így kéne élni, tényleg meg kéne térjek, de belegondolt abba, hogy ha megtérek, ezekkel kell egy zsinagógába járjak, ezek közé kell beüljek, ezekkel kell egy közösséget alkossak, akik lenéznek, megvetnek, elítélnek, ha minden jó megy, még le is köpnek. Ezek, akik ilyen szeretetlenül viselkednek, tele vannak ítélkezéssel, hát ezek közé kitartozna szívesen. Éppen ezért ez a fajta evangelizációs módszer nem volt túl vonzó a kívülállók számára. Pedig megtérésre nagyon is szükségük lett volna. És eljött Keresztelő János, ő viszont nagyon hiteles volt. Ő benne nem volt ítélkezés, alázatos volt, a lehető legegyszerűbb ruha volt rajta, semmilyen nem volt, nagyon egyszerű életet élt, állandóan böjtölt, imádkozott, az igazságot kimondta, de ott volt mögötte a fedezet. Tehát élte is azt, amit prédikált. És ezért sokkal hatékonyabb volt az ő módszere, mint az akkori vallási vezetőknek. És ezért sokan meg is tértek, sokan a leginkább lenézett, legnagyobb bűnösök közül is, a két legmegvetettebb kategória a vámszedők és a prostituáltak voltak, ezeket nézték le leginkább annak idején a vallási elit. Jó, most lapozhatunk egyet, ez 2000 évvel ezelőtt volt, de mi van ma? Hát ma is vannak a vallásos emberek, ugye, akik itt vannak a templomban, szoktak imádkozni, igyekeznek tőlük telhetően megtartani a parancsolatokat, Istennek tetsző életet, én gyakorolják a vallást, ezért is mondjuk, hogy vallásosak. És vannak azok, akik hát nem igazán. Itt a templomban talán, vagy otthon is az imádságainkban sokszor imádkozunk is azért, hogy azok térjenek meg, és jöjjenek vissza az egyház közösségébe, járjanak az Isten útján. Talán még a családtagjaink, a környezetünk, a szomszédaink, a szeretteink között is vannak ilyen emberek, akikért imádkozunk, hogy térjenek meg. De vajon kinek kell megtérni? Vajon azoknak, akik nem járnak templomba, és hát bűnre halmoznak, azoknak meg kell térni? Nyilván igen. De vajon azoknak, akik itt vannak a templomban, akik jó emberek, rendes emberek, vallásosak, azoknak is meg kell térni? Hát bizony igen. Nem azokból a bűnökből, amiket nem követnek el, amiket a többiek követnek el, akik nem járnak, de ők sem hibátlanok, ők sem szentek. Nekik is meg kell térni. A vallásos embereknek sokszor az a kísértése, vagy az a hajlam van bennünk, mert azért mi is átörököltük, ugye Ádám, Éva vétkét, a rosszra való hajlamot, ezt az emberi természetet, amelyik inkább hajlik a bűnre, ezt sajnos örököltük, ezt akármennyit imádkozunk, ettől nem szabadulunk meg, a hajlam ott van bennünk. És ez a hajlam arra vezetheti, nem mondom, hogy mindenkit, de a vallásos embert arra vezetheti, hogy azt gondolja magáról, hogy én jobb vagyok, én külön vagyok, mint a többiek. Én többet imádkozok, én jobb ember vagyok, járok templomba, stb. Én jobb vagyok, és elkezdem a többieket lenézni. Az ítélkezés bűn. A szeretetlen viselkedés bűn. És a még nagyobb bűn, ha az Istennel szemben úgy gondolom, hogy hát jóformán én Istennek mekkora nagy szívességet teszek, hogy én járok templomba, hogy én imádkozok, hogy szentségekhez járulok, hogy fizetem az egyházadót, talán még ima csoportba, társulatba is tartozok, vagy valamilyen szeretett szolgálatba is bekapcsolódok, tehát aktív részt kiveszek az egyház életéből, akár lektorként, akolitusként, diakónusként, papként, sekrestésként, kántorként, akármiként. Hát nekem annyi piros pontom van a Jóistennél, hogy a jóformán ő tartozik nekem. Köteles meghallgatni az imáimat, és akkor így időnként benyújtom neki az ima kéréseim listáját, hogy ezeket hallgassa meg. És ha netalán valamelyiket nem hallgatja meg, vagy nem olyan gyorsan, ahogy én szeretném, még lehet, hogy meg is sértődök rá. Hát pedig én milyen jó ember vagyok, és milyen vallásos vagyok. Hát ezt fontos tisztázzuk, Isten nem tartozik senkinek. Hát nem lehet őt adósunká tenni. Az, hogy imádkozunk, hogy vallásos cselekedeteket viszünk végbe, az nekünk jó. Az nem az Istennek. Isten boldog ezek nélkül is, meg azzal együtt is. Nem ettől lesz ő boldogabb, vagy szentebb. Ő tegnap, ma és

mindörökké ugyanaz. Attól függetlenül, hogy hányan szeretik, hányan imádják, ő az, aki. Na akkor mi a helyzet? Tehát a legszemléletesebb módja annak, hogy a vallásos ember hol követhet el olyan hibát, amit nem könnyű észrevenni, ez a probléma, mert aki nem jár templomba, káronkodik, verekszik, csúnya bűnöket elkövet, az úgy a lelke mélyén tudja, hogy ő nincs rendben. De aki itt van a templomban, az lehet, hogy azt gondolja magáról, hogy ő rendben van. Pedig igen könnyen elcsúszhatunk, észre se vesszük, mert az, hogy templomba vagyunk, és imádkozunk, és vallásos cselekedeteket viszünk végbe, az a külső. De Isten a szíveket és a veséket vizsgálja. És hogyha az én hozzáállásom az, hogy én vagyok a világ közepe, én, minden mondatom úgy kezdődik, hogy én jó ember vagyok, én mindig is vallásos voltam, én. Na, ez már rosszul kezdődik. Mert a mondat, meg az életem is úgy kéne kezdődjön, hogy Isten. Ő kéne legyen az első helyen, az életem középpontjában. Nem én kéne elvárjam, hogy ő forogjon körülöttem, mint ahogy sokan régen azt hitték, ugye, még a középkorban is, hogy a nap forog a föld körül. Hát szó sincs róla. Utólag kiderült, hogy egyáltalán nem így van. A nap körül forog a föld. Isten se azért van, hogy nekem teljesítse az én kívánságaimat. Még hogyha szépen imádságban és nagyon ájtatosan adom elő, akkor sem. Neki nem kötelessége az imáimat meghallgatni, neki nem kötelessége, hogy ő forogjon körülöttem, mert én vagyok a világ közepe. Hát nem vagyok az. A vallásos ember lehet, hogy itt kell elkezdje a megtérését. Nem én vagyok a fontos, és nem Isten kell körülöttem forogjon. Istent kell az életem középpontjába állítsam, és ahelyett, hogy állandóan és rendszeresen megmondjam neki, hogy mit kell csináljon, mintha én legalábbis az Istennél okosabb lennék, és én megmondanám neki, hogy mit kell csináljon, mert szegény, ő nem tudja magától, én meg kell mondjam neki, és ezt imaszándékoknak nevezve szépen elétárom, megvan ez a hajlam bennünk, ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, bennünk van. Erre nagyon kell vigyázni. Ha ő van az életünk középpontjában, persze, hogy rábízzuk az ügyeinket. A gondjainkat, a bajainkat, a szeretteinket, a helyzetünket rábízzuk. De nem kell megmondani neki, hogy már pedig ezt csinálja, meg így csinálja, meg mikorára, meg stb. Hanem egyszerűen csak rá kell bízni, és bízni az ő szeretetében, az ő jóságában, az ő irgalmában. És inkább arra törekedni, hogy keressem, hogy mi az ő akarata velem kapcsolatban. Ahelyett, hogy minden nap elmondjam neki többször is, hogy mit kell ő csináljon, inkább azt kérdezem, Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Keressem őszintén az ő akaratát, és tegyem is meg, amit megismertem, hogy ő akar velem kapcsolatban. Akkor mondhatom, hogy igazából Istennek tetsző az életem, amikor őszintén az ő akaratát keresem, és megengedem neki, hogy szóljon hozzám, hogy vezessen. Ma a Szentírás vasárnapja van. Isten és az ő egyháza a Szentírást állítja elénk ma újból. Azért, mert talán mi katolikusok egy kicsit elhanyagoljuk a Szentírást. És a mai napon arra is figyelmeztet minket, hogy nem bűn, sőt, Istennek tetsző dolog, ha otthon elővesszük a Szentírást és olvasgatunk belőle. Imádságos lélekkel. És engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Elolvassunk egy kis rövid részt, ne úgy, mint egy regényt olvassuk, hanem úgy, mint az Isten szavát. Istenem, mit akarsz ezáltal nekem mondani? És megtapasztalhatjuk. Én nem mondom, hogy állandóan, és mindig, amikor olvasom a Szentírást, mindig szól hozzám Isten. De előfordult, hogy igen. Nagyon is éreztem, hogy ez, mintha nekem szólna a Szentírás szavain keresztül. Isten akar szólni hozzánk, akar vezetni minket, csak legyen kit. És ha én olyan vallásos ember vagyok, aki csak elvégzem az én vallásos kötelességeimet, és aztán nem is érdekel, hogy Isten is esetleg szólni akar hozzám, vagy ő akarja megmondani, hogy mit tegyek, akkor nem is vagyok nyitott erre is. Akkor bizony ebből a hozzáállásomból kell megtérjek. A vallásos ember is meg kell térjen, a templomban nem járó, nyilvánosan is bűnös ember, az is meg kell térjen. Most hogyan tudunk segíteni? Azoknak, akik meg kell térjenek, de nem biztos, hogy hajlanak erre a dologra. Hát az első dolog, megtanulhatjuk Keresztelő Jánostól, hogy nagyon fontos, hogy aki Istenről beszél másoknak, azt próbálja meg hitelesen tenni.
Tehát én ne vizet prédikáljak és bort igyak. Hogy ajánljam a másiknak, hogy térjen meg miket csináljon, és közben nekem is olyan kőkemény bűneim vannak, hogy Isten őrizzen. Előbb vizsgáljam meg önmagamat, és először én bánjam meg a bűneimet, én térjek meg, és aztán nagyon alázatosan, őszintén elismerve, hogy én se vagyok hibátlan, esetleg ajánljam neki is, hogy járjon az Isten útján. Hogyan tudjuk azt vonzó módon tenni? Ez a másik dolog, hogyha egy olyan közösség vagyunk itt a templomban, akik megvetéssel, ítélkezéssel, kiközösítéssel tekintünk azokra, akik nem járnak templomba, és esetleg talán az alkoholt is nagyon szeretik, vagy csúnyán beszélnek, vagy csúnyán viselkednek, akkor vágynak vajon arra, hogy ebbe a közösségbe beilleszkedjenek, és itt helyet foglaljanak közöttünk? Ha itt csak megvetéssel, lenézéssel és ítélkezéssel találkoznak? Hát nem valószínű. Még ha Isten után vágynak is, közénk nem fognak vágyni. Ha valóban szeretnénk, hogy a környezetünkben levő emberek megtérjenek, akkor nekünk kell a hozzáállásunkon változtassunk. Ugye azért imádkozunk például a Szent Jézus szíve litániában, hogy alakítsa Jézus az ő szívéhez hasonlóvá a miénket. És milyen Jézus szíve? Szelíd és alázatos. Ha az én szívem is szelíd és alázatos, nem nézek le senkit azért, mert bűnösebb, mint én. Nem tudhatjuk. Isten majd az ő mérlegén megmér mindenkit. Én nem tudhatom, hogy kiről mit gondol az Isten. Térjek meg én is az ítélkezésből, ne káderezzek le senkit, ne legyen ítélkező véleményem senkiről, hanem próbáljak szeretettel és irgalommal fordulni a másik emberhez. Mert az ember, a bűnös ember, aki még nem ismeri Istent, Istent elsősorban rajtam keresztül ismerheti meg. Velem találkozik először. És ha rajtam keresztül megtapasztalja a szeretetet, az elfogadást, a jóságot, az irgalmat, akkor azt mondja, hogy hát ha ez az ember ilyen, akkor lehet, hogy Istennél is van esélyem. Hogy nem leszidást, hogy nem ítélkezést, hogy nem örök kárhozatot fogok kapni, amit lehet, hogy amúgy megérdemelnék, de lehet, hogy akkor Isten is irgalmas lesz hozzám, és akkor ezzel a magatartással bátorítjuk, hogy merjen az Istenhez jönni. Az Isten szolgái kedvesek, szeretettel teljesek, irgalmasak, nem ítélkeznek, akkor valószínű, hogy az Isten is olyan. Sokszor a vallásos emberek hozzáállása egy hamis istenképet továbbít a kívülállók felé, és ebből nagyon is meg kell térjünk. Mit mondjak tehát egy bűnös embernek, ha azt akarom, hogy segítsek neki, hogy térjen vissza az Úrhoz? Hát elsősorban ne ítélkezzek vele szemben, ne fenyegessem a pokol tüzével, az örök kárhozattal, meg ilyesmivel, az nem az evangélium, az nem az örömhír. Hogy van pokol és lesz utolsó ítélet, ez tény, de nem biztos, hogy ezzel kell kezdeni. És nem ijeszgetni kell, mert az ember szeretetből és önként kell megtérjen, és Istenhez forduljon, nem félelemből. Talán valahogy így kéne elkezdeni, hogy testvérem, Isten szeret téged. Egy csodálatos terve van az életeddel kapcsolatban. Azt akarja, hogy boldog legyél már itt a földön és az örökké valóságban is. De ezt a tervet nem tudja megvalósítani, ha te nem egyezel bele. Mert végtelenül tiszteletben tartja a te szabadságodat. Ha megengeded neki, akkor közelebb jön hozzád, ha megengeded neki, átölel, ha megengeded neki, beköltözik a szívedbe, betölt az ő szeretetével, és elkezdi az ő jó tervét, a boldogságodra irányuló tervét megvalósítani veled. De csak ha megengeded neki, ha te is akarod. Talán valahogy így kellene az evangelizáció menjen, nem lenézéssel, ítélkezéssel, kiközösítéssel és az örök kárhozattal való fenyegetéssel. Ha így tennénk, valószínű, hogy sokkal hatékonyabb lenne a mi evangelizációs módszerünk. Ugyanakkor még egyszer Keresztelő Jánosra utaljak vissza, próbáljuk ezt hitelesen tenni. És ha észreveszik rajtunk a családba, például nem nagyon lehet titkolni, hogy bizony mi is megbotlunk néha. Nekünk is kicsúszik a szánkon. Egy-egy oda nem illő szó. Kérjünk bocsánatot a körülöttünk levőktől. Ismerjük el, hogy én is bűnös vagyok. Én is az Isten irgalmából élek. Isten nekem is megbocsát, neki is megbocsát. Egy szeretetteljes, egy irgalmas Isten képet próbáljunk továbbítani, és próbáljunk
hitelesen eléjük élni valami szépet és jót, és őket is szeretettel, szeliden buzdítani arra, hogy térjenek meg, fogadják be Jézust a szívükbe, és kövessék az Úr útját. A Szentírást olvasva minden nap egyre jobban mi is megismerhetjük Istent, és egyre inkább megengedhetjük neki, hogy átformálja a mi szívünket az övéhez hasonlóvá. Legyen úgy. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éji rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadot.
0: Ásp is kígyón és viperán lépdesz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nememet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgass meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz dicső ékes, nincs más így tiszta fényes, szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis az emberi életvédelmért műsor 822. adásával az aradi vértanúk napján. Ismert ebben a műsorban igaziból a tanúságtételek különösképpen az abortuszról szólanak, vagy az abortusz ellen inkább. Az abortuszok is, vagy az abortált magzatok is vértanúk, és ezeket az emberek csinálják. Milyen szörnyű volt az aradi 13 vértanúnak a kivégzése, és akkor ma, annyi idő után ezeket a vértanukat tudva, akarva, meggondolva idézőjelben saját kezüleg végzik az anyukák és természetesen az egészségügyi dolgozók. De ma is vannak erős lelkű emberek, akik vagy a természetes józan eszükre tudnak hagyatkozni, vagy a benső hangra, a lelki ismeretükre. Egy következő tanúságtétel dupla boldogság megoldandó problémával. A férjemmel már 8 éve voltunk együtt, és 5 éve házasok, amikor már nagyon szerettünk volna gyereket. Másfél év próbálkozás után kiderült, hogy természetes úton nem lehet gyermekünk. Úgyhogy mesterséges megtermékenyítéssel, inszeminációval, beültetéssel próbálkoztunk. A második alkalommal sikerült is a megtermékenyítés, ráadásul dupla örömmel, ugyanis 2 voltak a pocakban. Elsőre azért ez lesokkolja az embert, de utána már nagyon ragaszkodik mindkét babához. Szóval ikerterhességgel indult a mi történetünk. Az egész terhesség problémamentes volt, eljártam a kötelező szűrésekre, védőnőhöz, ultrahangvizsgálatokra. Minden alkalommal minden rendben volt a fiúkkal, mert hogy 2 kisfiú sikeredett. Annyi különbséggel, hogy az egyikük mindig kisebb volt, és sosem mutatta magát az ultrahangon. Ezért egészen a 22. hétig nem is derült ki, hogy ajak hasadéka lesz. Ráadásul nem is a saját orvosom vette észre, hanem a 4D ultrahang baba mozin voltunk, és ott közölte velünk a vadidegen szonográfus nő, aki nagyon kedves volt, és biztatott, hogy ezt már nagyon szépen helyre tudják hozni. A 4D ultrahangra édesanyám is elkísért, aki a hír hallatán zokogva elrohant, és teljesen kétségbe esett. Ezek után visszamentünk a saját orvosomhoz, aki ugye nem vette észre a hasadékot, pedig én tisztán emlékszem, hogy a 12. heti ultrahangvizsgálaton megkérdeztem, hogy Úristen, miért ilyen nagy a gyerek óra? Így utólag visszanézve, azon az ultrahang felvételén látszik, hogy valami nem stimmel. De ez már lényegtelen. Ezen az ultrahang vizsgálaton már látszódott a pici arca, úgyhogy ő is megerősítette, hogy kétoldali hasadéka van a babának. Rögtön elküldött genetikai tanácsadásra, amniocentézisre, és felajánlotta az abortuszt, annak ellenére, hogy a pocakban ott volt mellette az egészséges tesó. És persze, nagyon kedvesen elmondta, hogy ő azt csinálja, amit mi szeretnénk, de ha az abortuszt választjuk, akkor a másik baba is meg fog halni, mert olyan nincs, hogy csak az egyiket veszik el. Mi már ekkor eldöntöttük, hogy biztos, hogy nem fogjuk elvetetni a gyerkőcököt egy olyan probléma miatt, amely orvosolható. Szerencsére a hasadékot leszámítva mag egészségesen fejlődött a baba. A genetikai tanácsadáson is ezt erősítette meg a doktornő, hogy a hasadékon kívül minden rendben van. Mondtuk is az orvosunknak, hogy ezt a témát ne is hozza fel többé. De előadta, hogy nehezen lesz táplálható, szondán kell majd etetni, műtétekre lesz szükség, stb. Szóval ennek tudatában vártuk a fiúk érkezését. Szerencsére a család is mellettünk állt. Az apósom teljes pánikba jött a balga kérdéseivel. Például, hogy fog tudni beszélni, enni? De alapvetően nem szóltak bele a döntésünkben. A terhesség ettől kezdve továbbra is problémamentes volt, egészen a 28. hétig, amikor spontán burokrepedés miatt sürgősségi császármetszéssel megszülettek a fiúk. Ekkor derült ki, hogy a szájpad is érintett. De ebben a helyzetben rögtön átértékelődnek a dolgok. Az ajak és szájpad hasadék volt a legkevesebb. Ráadásul a hasadékos babánál kiderült, hogy kamrai szeptum defektusa is van, szívhiba. A botáló vezeték nem záródott be, úgyhogy ami összejöhetett szegénynél, összejött. De mindenre és mindenkire rácáfolva, sokkal jobban adaptálódott a kinti létre, mint a testvére. Sajnos a botáló vezeték nem záródott gyógyszeres kezeléssel, így természetesen műteni kellett. Szerencsére ott helyben, akkor a szülött intenzív osztályon meg tudták csinálni, nem kellett elszállítani. Simán vette ezt az akadályt is, nagyon hamar le lehetett venni a lélegeztetőgépről, és csak a CPAP készülékre visszatenni. Mivel nagyon sokáig volt a CPAP készüléken, sokáig nem is láttam az arcocskáját. El sem tudtam képzelni, hogy milyen lesz. Januárban születtek a fiúk, és márciusban láttam először az arcocskáját, amikor már nem kellett neki légzés támogatás. Annyira gyönyörű volt, egyáltalán nem volt elrettentő. A koraszülés miatt teljesen háttérbe szorult a hasadék kérdése. Amikor már a hozzatartozók is láthatták őket, lényegtelen volt a hasadék, nem volt téma. Mindenki odáig volt értük. Ahogy hazamentünk a koraszülött intenzív osztályról, az első utunk Nagy Krisztián doktor úrhoz vezetett, aki mellett letettük a voksunkat, és nem is bántuk meg. Ő rögtön Nemes Bálint doktor úrhoz irányított bennünket, aki a fogszabályzós részt látja el a hasadékos babák kezelésében. Kaptunk szájpadlemezt és orrtámaszt. Szerencsére a kisfiunk nagyon hamar megbarátkozott a készülékkel, sokkal könnyebben tudott vele enni, és végre elhagyhattuk az utált bocicumit. A hasadékot pedig kineziológiai tapasszal húztuk összébb. Viccelődtünk is, hogy a kisfiunknak még foga sincs, de már fogszabályzásra jár. A szájpadlemezt meg csak protkónak hívtuk. Tavaly szeptemberben volt az ajakzáró műtéte. Gyakorlatilag egy éjszakát kellett bent töltenünk a kórházban, és jöhettünk haza. Nagyon jól viselte, mintha semmi sem történt volna. Egyre ügyesebben evett utána. Elhagyhattuk a szájpadlemezt és az orrtámaszt, aminek azért bevallom, nagyon örültem már. Idén februárban pedig megtörtént a szájpadzárás is. Ennek köszönhetően gyakorlatilag kanállal tud pürés ételeket enni, és már a darabost is próbálgatjuk. Óriási erőlelépés ez nekünk. El sem tudtam képzelni, hogy ez valaha menni fog. Nagy utat tettünk meg a bocicumitól a kanálig. A fiúk imádják egymást, mindig egymás közelében vannak. Hiába mehetnek az egész lakásba, össze-vissza. Ők csak egymás közelébe érzik jól magukat. Szabolcs egyfolytában figyeli Lukácsot, ő a hasadékos. Minden rosszaságban együtt vannak benne. Persze mindkettő nagyon anyás. De azt vettem észre, hogy Lukács jobban, érzékenyebb, annak ellenére, hogy ő a vagányabb is. Igazából akkor a szüléssel szertefoszlott az az álom, hogy egészséges gyermekem lesz. Még akkor is, hogy szerencsére azok csak a nehezebb utat választották. Szóval a hasadék már nem számít, főleg az evés volt nehéz, és persze megfordult a fejemben egyszer-egyszer, hogy lehet, jobb lett volna nem megtartani, de ugye a testvér miatt igazából ez szóba sem jöhetett. Annyi pluszt adnak mind a ketten, hogy bár nagyon nehéz, de nem bántam meg. Egy megoldandó feladatnak tekintjük ezt a hasadék kérdést. Végig megyünk a stációkon. Ajakzárás, szájpad, csontpótlás, logopédia, stb. És ennyi. És a két testvérről a kép, a szájuk a fülig ér, és Lukács a vagány ikertesó, a hozzáfűzés. Zárásként pedig Máté 25:40-ből az idézet, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Akkor is, hogyha nem könnyű, de a végkicsengése mégis örömteli. Azt is azért ki kell olvasni ebből, hogy a kívülállók mennyire lehangolók tudnak lenni. Bár hallgatnának, ha nem tudnak segíteni, de nem kéne negatív módon befolyásolni őket.

van még egy következő tanúságtétel, melynek a címe a kis hercegnő. Kétoldali ajak és szájpad hasadékkal születtem közel 40 éve. Tudom, milyen ezzel együtt élni. Annak idején még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány. A mai napig kíséri az életemet. Nem tudták úgy helyrehozni, mint a mostani gyerekekét. 2015-ben már két nagyfiam volt, 11 és 15 évesek, mak egészségesek. A párommal terveztünk egy közös gyerkőcöt. Egy kikötésem volt. Ha örökli a számat, akkor megszakítatjuk a terhességet. A terhesség első heteiben végig tartottam magam ehhez. Én tudom, milyen az, amikor lehajtott fejjel megyek az utcán, tudom, milyen, ha idegen helyre megyek, mindenki megbámul, nevetnek. Tudom, amikor a fiaim iskolájába mentem, utána őket cikizték a gyerekek miattam. Tudom, milyen érzés, ha megyek a gyermekeimmel, és engem kinevetnek. Nekik is rossz érzés, hisz bántják az anyukájukat. Ezek nem tűnnek nagy dolgoknak, de lelkileg nem mindegy. Mindig is kisebbségi érzésem volt. Nem akartam, hogy a gyermekem ugyanezeken menjen keresztül. Eljött a genetikai ultrahangvizsgálat időpontja. A párom sajnos nem tudott velem jönni. Reménykedtem, bíztam benne, hogy minden rendben lesz. Hát nem így történt. Az orvos közölte, hogy a babának kétoldali ajak és valószínű szájpad hasadéka is van. Sírtam, nagyon sírtam, mit tegyek? Ő az enyém, már mozog, itt él bennem, nem veheti el tőlem senki. Sírva hívtam a páromat, hogy mit tegyünk. Azt mondta, ha megtartjuk, végigcsináljuk. Ha én nem szeretném, azt is elfogadja. Nagyon gyorsan próbáltam érvelni a telefonban. Most már szépen meg tudják csinálni, ez legyen a legnagyobb baja. Ő a miénk, minket választott, élni szeretne. Nem is a páromat kellett meggyőznöm, talán sokkal inkább magamnak magyaráztam. Mire visszahívtak a genetikára, pár perc múlva, biztos voltam benne, hogy velünk marad, és végigcsináljuk. Akkor már nem foglalkoztam vele, hogy én tudom. Azon voltam, lesz, ami lesz, ő a miénk, és egy hercegnő. Mindent megteszek, hogy ne tűnjön ki a többi gyerek közül. És hálát adok az Istennek, hogy így döntöttem. Lett egy hercegnőm, Lili, aki már lassan 3 éves. Imádom, szeretem, ő a mindenem. Nagyon mosolygós, aranyos, magabiztos kislány. A család kedvence. Oviba jár, amit nagyon szeret. Semmi probléma nem volt a beilleszkedéssel. Szeret a középpontba lenni. Okos, ügyes, értelmes és gyönyörű. Egyszer is nehéz végigcsinálni, de megéri. Ha esetleg úgy adódna, hogy véletlenül még egyszer teherbe esnék, meg sem fordulna a fejemben, hogy elvetessem. Újra végigcsinálnám. És ezután, a történet után egy kép magyarázat következik, más egyébbel kapcsolatosan, más problémákkal, és pedig amikor 3 anyuka közül az egyik
kétségbeesve mondja, most derült ki, hogy a kisbabám ajak és szájpad hasadékos. Mellette más két anyuka nagyon öntudatosan, büszkén mondja, az én babám egészséges. A másik azt válaszolja, szegény, az enyém is egészséges. És utána a következő képen, aki először büszkén mondta, hogy az enyém szegénységes, azonnak második képen pedig ez áll. Szülés közben oxigénhiányos lett a kisfiam, és még nem lehet tudni, hogy lesz-e valamilyen maradandó károsodása. Hát már a büszke arc egy gondterhelté vált, amit a rajz szépen jól kifejez. Az az anyuka, akinek ugye a szájpad hasadékos babája volt, azt mondja, nálunk minden rendben van. És a harmadik, aki azt mondta, hogy az övé is egészséges, most is minden rendben van, és a következő sorozaton ez van. Sok operáción, hosszú fogszabályzáson vagyunk túl, de megérte. A másik, aki ugyancsak problémás lett az oxigénhiány miatt, sokat jártunk gyógytornára, az oxigénhiánynak ma már nyoma sincs. És az utolsó képen, aki mind a két alkalommal jól volt, egészséges volt, problémamentes, most ez az anyuka van összetörve, az én fiam rossz társaságba keveredett, iszik és dohányozik, hetek óta nem is láttam. A más kettő, akinek induláskor problémái voltak, most ők mondják szegény, és sajnálkozva néznek rá. És ennek a képsorozatnak a címe mindig fordul a kocka, azaz ne higgye el magát senki, és ha valaki bajba van, akkor azt őszintén bátorítsák, buzdítsák, segítsék, és reményt adjanak neki. És még egy rövidke történet, ez már nem a saját történetük, hanem ők is egy olasz labból vették. Cristiano Ronaldo egy meghiúsult abortusz miatt van életben. Édesanyja, Dolores Aveiro Mother Courage, Anyai Bátorság című önéletrajzi könyvében bevallotta, hogy a sztárfocista nem kíván gyermek volt, és Dolores arra kérte az orvosait, hogy végezzenek rajta abortuszt. Az orvosok azonban megtagadták a kérését, így ő is megkísérelte, idézőjeles házi módszerekkel elhajtani a magzatát. Könyvében leírja, hogy forralt fekete sört ivott, és addig futott, amíg azt érezte, hogy mindjárt összeesik. Persze ma már teljesen máshogy gondolkodik a fiáról, akit akkor is ugyanígy szeretne, ha nem lenne 100 milliók által ünnepelt sztár. Cristianónak köszönhetek mindent, amim van, vallja Dolores Aveiro. Idővel Ronaldo is megtudta, hogy az édesanyja véget akart vetni az életének, amikor a méhében volt. De azt csak ő maga tudná megmondani, hogy valójában mennyire érintette meg ez a dolog. Az édesanyja szerint Ronaldo ezzel kapcsolatban csak viccelődni szokott. Figyelj, anya! Akkoriban el akartál vetetni, most pedig én tartom el a családot. Egy magabiztos fiatal ember képe van alatta. Hát igen, életek és történetek, és az élet győz a halál felett mindig. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Veled megyek, így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Élvezd az életet című részt.

Arthur Rubinsteinnél, a nagy zongora művésznél tett első látogatásáról Renato Guintini olasz újságíró így mesél. Amikor elköszöntem, a nagy művész megajándékozott egy dobozzal a kedvenc szivarjaiból. Egész életemben megőrzöm őket emlékül, mondtam neki lelkesen. Ne tegye, intett a művész, ezek a szivarok olyan tökéletesek, mint maga az élet. Az életet sem lehet eltenni, élni és élvezni kell, mert a Földön nincs öröm és boldogság, ha nem szeretjük és élvezzük

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

A halál különleges szereplője az életünknek. Sokan félnek tőle, próbálnak menekülni előle, pedig fontos mielőbb tudatosítani, hogy egyszer találkozni fogunk vele. A halál nem ellenségünk, egy kapu csupán, amelyen átlépve megszabadulunk felesleges terheinktől, megszokott szerepeinktől, és utána már csak puszta lényünk marad az örökké valóságnak. Amióta Krisztus életét adta értünk, nem kell félnünk attól a másik lelki haláltól sem. Aki a keresztre tekint, s vállalja a szeretet mindennapi áldozatát, az biztosan meglátja a mennyországot, ahol már várnak ránk a szeretet.

Szállj le, emésztő tűz, szállj le, mennyei szeretet, emésszel bennem mindent, ami szent fölségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. Csak ezért akarok élni, nem csupán törvényeidnek és végzéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Takó István plébános elmélkedését hallják, amely az első pinteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
1: Az Úr legyen veletek!
2: Istenem,
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz, mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt, bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket, az én nevemben az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldjék Krisztus!
1: A olvasmányban is ez volt, hogy íme én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam, tiszteld őt, és hallgass. Szent Őrző Angyalok napja van ma, még egy kicsit, nem sokat most már, mindjárt már nem az Őrző Angyalok napja van. És amikor angyalokról beszélünk, akkor mindenkinek van valamilyen képe, amúgy is van egy kép nyilván, nem úgy kell elképzelni, lehet úgy őket szárnyal, meg mit tudom én, de hát nyilván nem erről van szó. Van, aki erre gondol, vagy gyermekkorunkból megmarad egy kép, ahol egy angyal valakiket átvezet egy veszélyes hídon, vannak ilyen képek, szent képek, ha emlékeztek, még a mi időnkben mi kaptunk a papbácsitól, ha jól viselkedtünk, vagy nem tudom miért kaptuk. És ott vannak a karácsonyi történeteink, szebbnél szebb, remélem, nem mindenkinek volt, nekem egy barátom volt, hát még megvan, csak hogy már nagyon távol van, ritkán találkozunk, mondta, hogy mindig ki nem állhatta a karácsony, mert a szüleinek ajándékboltja volt. Ja, nem baj, hogyha van ajándékboltotok, tehát nem. Csak hogy, és későig dolgoztak, és akkor oda bedőltek, és mondták, hogy na gyerekek, itt van nektek is, 100 lej, vegyetek majd valamit magatokra, jó éjszakát, hello, ki vagyunk készülve, fáradtok. Ez volt neki a karácsony. Hál' Istennek a legtöbbünknek nem, és ugye a megkicségről szól ez, nem? A megkicség ajándék, nem lehet kierőltetni a megkicséget. És mégis mennyit dolgoztak a szüleink azon, utána, hogy nevetgéltünk ezen, hogy örüljünk, hogy boldogok legyünk mi gyerekek, és nem csak karácsonykor tették ezt, hanem Istenem egész végig, végeres végig, talán most is. Szóval, hogy az angyalokhoz kötődően a meghittség ajándéka, de mégis dolgozik valaki rajta, hogy örömet szerezzen, és a gyermekek, hallottátok, a gyerekekhez köti az Úr Jézus. Gyermekekkel hozza a kapcsolatba, akiket megáld, és itt nem a dackorszakban levő gyermekekre gondol, ezt már a tancikkal kiveséztük, hogy valószínű, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy lehetek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem arra gondolt, hogy azokra a gyerekek vannak, ne, ugye? Hát nem hiszem, hogy ez Úr Jézus. Azokra a kis karonülőkre, akik teljes kiszolgáltatottságban tudtak örülni. És egy kicsit nézzük, mert az angyalokhoz kötődően lehet, de nem hiába hozza az evangélium. Mit tudunk? Azt, hogy úgy fogadják, elfogadják a dolgokat, nincsenek fenntartásaik, hátsó gondolataik. Ez jellemzi, hogy tudják, hogy ők gyerekek. Nem tudatosan, de mégis tudják, hogy sem többnek, sem kevesebbnek nem tartják magukat. Jaj, amikor elkezdünk öntudatra ébredni, és aztán kezdődnek ezek a versengések. Ugye, hogy ő első, és én második, és ő szebb ruha, és neki ilyenek a szülei, és jaj, ahogy Moriczka mondta, háromszor sem sikerült neki a sofőrsuli, csak mondta anyukája, hát már Pistikének már sikerült, szóval jó, de annak anya, apja okos. Na, szóval, hogy a gyerekek ki tudják mondani az igazságot, néha nem. Nem kímélnek minket, felnőtteket, és jó az, hogy nem kímélnek. Nem ismerték, úgy nevetnek, mint először. Hát ez az egyik kedvenc. Jó, térjünk vissza. Tehát, hogy elfogadják azt, amit adnak, tisztában vannak azzal, hogy ők ezt nem tudják megszerezni, majd látni fogjuk Saulnál, hogy mindaddig, amíg nem hitt el magáról, hát, hogy ezt tudom Isten nélkül is. addig milyen kis alázatos volt, és hova Dávidnak az elődjéről van szó. Hogy az igazán kicsi tudja, hogy ő kicsi, és ezzel rendben van, átéli ezt a rászorultságot, mint egy csecsemő egyre tudatosabban, ahogy növekszik, és engedi, hogy megajándékozzák. És ez a gyermekekre jellemző lelkület hiányzott az akkori, és lehet, hogy mostani vallásos élet vezetőiből, belőlem is, és sokunkból. Mi megtartjuk a törvényt, és akkor nekünk kijár ez meg az. A jó Istentől is kijár, mert hát mi megtartjuk a törvényt. És a gyerekek ezzel szemben elfogadják azt, amit a jó Isten, amit kapnak egyáltalán, nem csak a jó Istentől. Hogy van ez? 1 János 3:1. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Kérdem én, lehetne oda egy nagy kérdőjelet. Így olvassátok ezt az igét, jó? Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azok vagytok? Azok? Igen, mert jól tudtok nevetni a vicceimen, akkor gondolom, hogy igen. Ez fontos, a humor is hozzátartozik ahhoz, hogy... De az a fajta, tudjátok, az a huncut humor, amikor másokon nevetgélünk. Isten minősítése szerint nem tudunk olyat teljesíteni, amiért neki fizetnie kellene. Halljátok? Ne, hiába. Nem lehet a jó Istent lefizetni, és akkor azért, meg mit tudom én, hogy a jó Isten ezt vagy azt tegye. Mind ajándék, amire mi rászorulunk, felkínálja. A kérdés az, hogy elfogadod-e? Elfogadjuk-e, mint egy kisgyermek? Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyerek, semmiképpen sem megy be, mert Isten országa, Istennel való közösség visszanyerése, az Istennel eltöltött földi élet és az örök élet nem a mi teljesítményünknek a jutalma, hanem igen, ő hozta el nekünk. A vele való kapcsolatunk aztán, és hogyha aztán a vele való kapcsolatunkból tesszük a dolgokat, akkor ennek van jelentősége. Kisgyermeknek lenni azt jelenti, hogy valaki ezt komolyan veszi. Mármint az Isten ajándékait, és ehhez őszinte alázat kell, helyes önismeret kell, hogy tudjam, hogy a tekintetben olyan vagyok, mint egy csecsemő, aki nem tudja előteremteni, és nem tudja megvásárolni azt, amire szüksége van, mert enélkül elpusztulna. Jó, tehát ezt a tehetetlenséget, és milyen aranyosak, milyen angyaliak tudnak lenni, talán pont emiatt. Aztán, amikor toppantanak, hogy nem, és megtanulják, hogy ne, akkor már nem olyan. Akkor már, inkább ördögöcskék akkor. Van ilyen. És ez az első, amit az Úr Jézus kisgyermekekkel találkozva az egész társadalomnak, minden embernek mond. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. És aztán azt is olvashatjuk a Szentírásból, amikor vitáznak a tanítványok arról, hogy ki nagyobb közöttük, és ki lesz nagyobb majd a mennyek országába. Erre mondtam már a szerdán, vagy nem tudom, valamelyik nap, amikor még olvastuk, hogy... Hát ez milyen hülye kérdés, ne haragudjatok. Hogy ki nagyobb a mennyek országába? Hogy lehet ilyet kérdezni? Hát nincsenek tisztában a dolga. Hát ott is kezdődik az, hogy ki a nagyobb, ki a kisebb, hát akkor oda nem akarunk menni. Hát ezt nem akarjuk. Hát tessék elolvasni Tamás Járon rendes feltámadás című szatirikus megközelítés, hogy azt nem akarjuk, hogy ottan mindenkivel ottan versenyezzünk, hogy ki jut előre a sorba, mint régebben, ti még értétek egyesek ezeket a sorokat hajnaluk hajnalán, a kenyér és a tejér, hogy legyen mit enni. Nem, nincsen, hogy nagyobb vagy kisebb. Az, hogy tessék, ez van, ott az lesz, hogy mindenki a jó Isten szeretetéből él. Bizony mondok nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be oda. Nem, hogy első és második, nem mentek be, és kész. Ennyi, ilyen egyszerű. És az emberi természetünk, ami így elrugaszkodott és megromlott, és ilyen bűnösök vagyunk, ebből következik az, hogy nagyok akarunk lenni akármilyen téren és értelemben, és igazából azt akarjuk, hogy ezt mi csináljuk. Hát ha már adják, akkor már nem is van jó. Mekkora gőg van ebben, és a gyerek nem ilyen, hát örül annak, amit kap, ugye? Hát, hogyha nem kell megdolgozni érte, az milyen dolog? Ami jön, az úgy megy. Aztán hogy mit kezdtek vele, az egy másik kérdés. Felülkerekedni másokon, lenyomni másokat, leteperni, ráállni, hogy legyünk még nagyobbak, magunk szolgálatába állítani. Ami velünk születik, ugye áteredő bűn, ez következik, hogy ilyenek vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy nem tilos törekedni arra, hogy nagyok legyetek és elsők legyetek, csak tudjátok, hogy az Isten szerinti nagyság, az elsőséghez vezető út a szolgálat, az a mások szolgálata. Ha már nagyok akartok lenni, ugye ott mondja a másik helyen, ha igazán nagy akarsz lenni, akkor legyél az utolsó és mindenkinek a szolgája. És Isten előtt ez lesz egyre nagyobb, vagy az, aki egyre kisebb lesz, és egyre többnek kész szolgálni. És itt van tényleg a Sauli példa, hogy Dávidnak az elődje, aki egészen addig, amíg magát alkalmatlannak, tapasztalatlannak, gyakorlatlannak tartotta, és a Jóistenre hagyatkozott, és hallgatott a Jóisten szócsövére, a profétákra, egyik győzelmét a másik után vívta, és jutott. És ő csodálkozott rajta a legjobban, hogy hogy is van ez. És mihelyt megnőtt, és kihúzta magát, és király lett, és azt mondta, hogy hát megy ez már nekem, Isten nélkül is. Teljesen belefutott a bűnbe. Pál apostol nem bízza el magát, ugye? Pedig azért elég határozott volt ez a Pál. Azért nálánál határozottabbat nem nagyon tudunk. Pál azért tudta, nagyon öntudatos volt. De Isten mindenképpen meg is akarta őrizni ettől, és mit csinált? Hát úgy tűnik, úgy van, ezt aztán majd meg fogjuk kérdezni oda át, nem tudjuk teljesen, de nagyon úgy tűnik, hogy Pál kapta az ő betegségét, mint egy tövist a testébe, és amikor többször könyörgött, hogy a Jóisten gyógyítsa meg őt, mert akkor aztán könnyebben fog menni a dolog, és könnyebben fog szolgálni, akkor valahogy ezt hallja, hogy a betegséged meg fog maradni, a tövist meg fog maradni, ne imádkozz, ezzel ne foglalkozz, ez azért van, hogy egy kis alázat maradjon azért benned. Volt egy elég erős közösségünk, fiatalkori közösségünk, és hát ismertek engem ott akkor jól, és amikor én mondtam, hogy megyek teológiára, és most már akkor el kell búcsúznom tőletek, akkor az egyik lánya azt mondta nekem, hogy azért ott aztán meg ne nőj. Értitek? Hogy, már úgy se, amúgy az nem jött össze, de hogy nehogy aztán majd ne lehessen fölérni a te orrodat. Ugye? Milyen piszka? Ó, igen, tudjátok. Tehát, hogy nehogy ez legyen, nehogy aztán majd meg ne nőj, mert hogyha kicsit tudsz maradni, akkor lesz nagy Krisztus az életedben, akkor tud igazán szolgálni. Szóval nézzétek, hogy mekkorára nőttetek a saját szemetekben, és nézzétek, hogy milyen jó az, hogy a Jóistenben tudunk kicsik lenni és szolgálni. Sok-sok történet van, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a mennyországban kettős könyvelés van, ugye? Nem úgy könyvelnek. Könyvelők is biztos vannak, de én nem értek a könyveléshez, csak hozom ezt a példát, hogy mert tetszik nekem, hogy amit itt lenn, mi úgy könyvelünk el, és elkönyvelünk magunknak, amiért megkapjuk a fizetséget, hát az el van rendezve. Olyan dolgokra kell törekedni, amiért itt a földön nincs fizetség, amit nem köszönnek meg, és adjunk hálát azért, hogy meg se köszönik, miért megy, miért akarja, miért szolgál, nem kap semmi fizetséget érte. Hát ez nem... Na pont arra kell törekedni, amiért nincs itt lent különösebb fizetség, mert ott az fenn van írva a mennybe. Amit nem könyveltek el a földön, azt könyvelik el a mennyben, szokták mondani. Nem kell ennek a mondani valóját félreérteni. Nem arról van szó, hogy nem kell törekedni, hogy nem kell tenni a jót, hanem arról van szó, hogy azért tudjuk a jót tenni, mert mindig az Úr Jézussal kapcsolatban, mindig a jó Istennel tudjuk kapcsolatban lenni. És van még egy érdekes történet így a gyerekekkel, és aztán a gyerekeket elengedjük lefeküdni, mert most már késő van, hogy virágvasárnap, ugye? a jeruzsálemi templomban. A bevonulás után ott ezt mindig el szoktuk játszani virágvasárnap, nagyon szeretik a gyerekek, hogy pálmaágak, meg minden, és hogyha figyelmesen olvasod, akkor a hozsánnázás elhallgat, kikergetik a templomból a kereskedőket, megtisztítja a templomból, és azt olvassuk, hogy néhány vak és sánta volt még ott, akiket meggyógyított. És amikor már szinte teljesen kiürült a hatalmas templomépület, egyszer csak gyerekhangok harsongnak fel, és kisgyerekek kezdenek kiabálni. Azt, amit előtte a felnőttek hallottak, hogy hozsánna, hozsánna Dávid fiának. És a gyerekek kezdték éltetni a messiást. Gyerekek mondják ki azt a hitvallást, amit a felnőttek már nem mernek elmondani, mert tudják, hogy itt baj van, akkor már nagyon be van durvulva a dolog, és a gyerekek Isten kezében eszközzé válnak ott, hogy tudja őket használni, a gyermeki lelkületünket tudja. Azt osztotta meg egyszer az egyik lelkész ismerősöm, hogy egy családban váratlanul valami baj következett be. És a szülők kétségbe estek és kapkodni kezdtek, hogy honnan szerezzenek segítséget. Akkor elállt a 4 éves kisfiú, és azt mondta, kérjünk segítséget az Úr Jézustól. Szinte letácsolták, hogy kölyök, meg kéne, jövő. De hát tőlük hallotta a kisgyerek, hogy az Úr Jézus meghallgatja az imádságot, és tud segíteni. Akkor mi van? Szerencsére, hogy észbe kaptak, és egy percre elcsendesedtek, és elkezdtek imádkozni. És alig telt el egy kis idő, amikor emberileg teljesen elképzelhetetlen módon megjelenik a segítség. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, de ha egy kicsit legalább azt teszitek, amiről beszéltek, akkor ott már történhet valami. Az őrangyalok képében kapjuk meg a segítséget, amelyet az Úr megígér, ami számunkra, mert ott vannak a sok veszélyek, amik leselkednek az úton. Az egyik az, hogy nem haladunk, ugye? Ezt mondom mindig. Ma is elmondtam, és sokszor fogom mondani, hogy a kapcsolati dolog az olyan. A házasság, mint kapcsolat olyan, hogy nincs. Nincs ehhez. Ez a Székely bácsis dolog, hogy egyszer elmondtam, s ha valami változik, szólok, ez egy akkora, hát nem akarom ezt, jó viccnek jó, de a házasságban dolgozni kell, és mondani kell, és szeretni kell, és így van minden egyes, és a jó Istennel való kapcsolatban is így van. Tehát az, hogy ma én elmondtam valamit ezelőtt, ha 50 évvel, és ha valami változik, akkor szólok, jó, hát hogyha így, de építeni kell, tehát hogy ha nem haladunk előre, olyan nincs, hogy megállunk egy szinten, úgy, megyünk vissza, és ez így van a jó Istennel való kapcsolat, nincs megállás. De ez nem az a nincs megállás, ami a munkahelyen van, vagy ami a világban van, hogy hajtani kell, hanem ez egy örömteli dolog. Ebben öröm van, ebben dinamika van, ebben lélek van, ebben újszerűség van, ha akarjuk. Nyugodt vagyok, nem követhetek el hibát, nem kockáztatok. Ugye a talentumokkal, elássom a talentumokat, és akkor nem. Kell állandóan helyzetbe hozni magunkat is a jó Isten. Aki egy helyben áll az életben, az visszafele halad. Ugye ez nagyon-nagyon fontos. Az angyalok provokálnak, segítenek nekünk, haladásra sarkalnak, belsőleg is sokszor. Aztán ott van a másik veszély, hogy eltévedünk. Vagy hogy letérünk az útról, hogy bolyongunk össze-vissza. És az angyalok azért vannak, hogy segítsenek minket a helyes úton maradni és végigmenni. De ehhez imádkozni kell, és kérni kell az ő segítségüket. Nem csak segítenek jól haladni, hanem azt is megmutatják, hogy hova kell eljutnunk. Ugye? Azt olvastuk. Nevessétek meg a gyermekeket, mert az ő angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ugye? Azt mondtuk, hogy a mennyország ehhez, hogy állandóan együtt vagyunk a jó Istennel, és látjuk az, állandóan a jó Istenben vagyunk. Éltek meg a földön ilyen mennyország pillanatokat? Tehát ha meg vagytok térve, akkor gondolom igen. De ez nem állandó. Ugye, itt a földi életben, mert rögtön jön, és engedem be a haragot, és jönnek hülye helyzetek, és jönnek a dolgok, és kizökkenünk ebből a mennyországos dologból. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, ugye? Valamilyen, amikor a helyemen vagyok, amikor a Jóistenben vagyok, az a mennyország. Akkor sem látom színről színre, mert ha megláttátok, akkor el kell tőletek búcsúznunk. Tehát akkor nem itt vagyunk színről színre, majd csak oda át. De vannak a földi életben ilyen pillanataink. A megtérés is lehetett egy ilyen. Lehet, hogy potyognak a könnyeid, de mégis azt érzed, hogy ott a Jóisten. És ez az angyalok ilyenek, akik állandóan kapcsolatban vannak. Mi hol itt vagyunk, hol ott vagyunk? Ritkán, kegyelem ez is, ugye ajándékról beszéltünk, hogy ott vagyunk, hogy fogjuk a Jóisten kezét. Nem jók ezek a képek teljesen, és ugyanakkor abban a helyzetben ott vagyunk, benne vagyunk. Az angyalok ezt meg tudják tenni, miért? Mert hogy nincs fizikai testük, és ezért, de azért a testet sem kell úgy lealacsonyítani. Szóval a lényeg, hogy szüntelenül látják mennyei atyám arcát. És ez a mennyország, hogy ott vagyunk, és együtt fogunk énekelni. Néhányan így fognak pislogni meg így, mert hogy nem megy annyira az éneklés, de hogy együtt leszünk, és jelen leszünk. Az őrző angyalok napja van. Nem csak velünk vannak, hanem látják a mennyei atyát. Kapcsolatban vannak vele. Hidak! Mondja a Szent Atya, ez Ferenc pápa mondja egyébként. A mindennapokban attól kezdve, hogy reggel felébredünk, addig, hogy este lefekszünk. Őrangyalom, szépen kérlek, vannak ezek az imádságaink, és ezek nem csak úgy ilyen légből kapott dolgok. Tehát egy kapu, azt is lehet mondani, ők a kapu az atyával való találkozáshoz. Az angyal, aki segít, hogy az úton járjak, mert látja az atyát, és tudja, hogy melyik az út. Értitek? Néha mi azért nem tudjuk, hogy hogy van. Néha azért elbizonytalanodunk. És ezekben a helyzetekben segítenek ők. És mondanátok azt, hogy de hát ugye, hogy kőben ne üsed a lábad, abban segítenek, mindjárt erre is rátérünk. Tehát szellemi lények, akik mindig a Jóistenre mutatnak. És mit jelent az angelus szó? Mit jelent? Angyalt jelent, de az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy küldött, ugye? Hírnököt jelent. Valójában a Jóisten láthatatlan világáról beszélünk. Arról a szellemi világról, amely körülvesz bennünket, de amelyet az érzékszerveinkkel, hát így a látással, meg ezekkel nem tudunk felfogni. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Nem azt mondja, hogy vigyázzatok, mert minden embernek van egy kis angyalkája, hanem azt mondja, hogy ennek az embernek van valakie Istennél. Kisgyerekekről beszél. És kiknek mondja ezt? Hát azoknak a farizeusoknak és írástudóknak, akik a gyerekeket nem sokra tartották. Miért nem? 12 éves fiúgyermekeknél a bar micvóban volt a beavatás, hogy na ők aztán vizsgázni is kellett, kezdtek ugye tudni valamit a Tóráról, és aki a Tóráról, a törvényről nem sokat tudott, az nem volt beszámítható, azzal nem foglalkoztuk. Most nem még bele, hogy nők, meg egyebek, amikor a kenyérszaporítás van, akkor ugye csak a férfiakat számlálják, és ott még valami gyerekek. Szóval, hogy nem igazán számítódnak be a gyermekek. A Székelyföldön is így volt ez, amíg a fiúgyermek nem volt használható, és nem dolgozott a mezőn, addig csak púf volt a család hátán. És a lányokat is körülbelül így tudták az értékét. Az az ember, akit én talán észre sem veszek, akit lenézek, akit jelentéktelennek tartok, akit könnyen félretorok, akinek nem ismerem a történetét, ezek a gyerekek. Van-e ilyen, vagy nincs a ti életetekben? Ti mindenkit nagyon könnyen szeretek, mindenkire figyeltek. Nem tudták teljesíteni a törvényt tulajdonképpen jelentéktelenek. Még egy ilyen csapat volt, nagyon erős csapat, majd karácsonykor újra előkerülnek a pásztorok. Nem tudták teljesíteni a törvényt. Még a bárányhúst azért a zsidók nagyon szerették, de pásztorokat nem. Hát büdösek voltak, nem tudtak mosakodni, nem tudták ezeket a törvényeket. És érdekes módon valamiért az angyalok nekik mondják el, ugye, hogy megszületett a megváltó. Értitek ezeket az gyermekek, pásztorok, jelentéktelenek? Az ő angyala látja az atya arcát. És ezért kapcsolja Jézus az angyalokról szóló tanítást a kicsinyekhez. És ez egy rendkívüli mély gondolat. Nem kell nagyon elmenni, most keresgélni, mert eszedbe jut, hogy ott vannak azok az emberek. És hányszor fordult elő már az életedbe, az enyémbe biztos, hogy az, akire így szokták mondani, na, hogy nem adunk öt banit, ugye? Hát már ilyet is mondani egy pap szájából, hogy hangzik. De érted? És nem móresre tanított, hanem nagyon finoman, szépen, alázattal elmondta, vagy kimondta az igazat, vagy megmondta, vagy mert, hogy az ő angyala látja az atya arcát, és ezáltal valamiért mégiscsak ott van segíts. Szóval, hogy figyelni kell ezekre a számunkra értéktelennek tűnő emberekre. Lehet valaki a világ szemében jelentéktelen, és közben jó közel áll Isten szívéhez, az angyala szüntelenül látja az atya arcát, és ezért Jézus figyelmeztetése nem csak az angyalokról szól, az ember méltóságáról, hogy ne vess meg senkit, ne nézd le a gyengét, ne gondold, hogy az idős ember már fölösleges, ne gondolt, hogy a beteg ember terhére van másoknak, ne gondolt, hogy a gyermek nem számít, ne gondolt, hogy az a másik, akinek más a véleménye, másképp él, más háttérből jön, kevesebbet ér. Angyala van, és az ő angyala látja Isten arcát. Az van az olvasmányban, csak röviden egy részt olvastam, hogy ime elküldöm angyalomat, hogy őrizzen téged az úton, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem számodra. Őriz és vezet. Csak nem feltétlenül úgy, ahogy mi elképzeljük. Az angyal nem azt jelenti, hogy veled semmi rossz nem történhet, mondjuk fizikai értelemben. Ha ez lenne az őrangyal feladata, akkor azt kellene mondanunk, hogy az őrangyalok nagyon rosszul végzik a dolgukat. Ha nem? Hát csak hogyha most így, csak a beszélgetésekből, a gyónásokból, nem nyugi, nem fogok, csak hogy ami kiderül, értitek? Tehát csak, hogyha csak egy elgondolkodunk, hát mennyi? Hát akkor az őrangyalok hogy végzik a feladatukat? Ráadásul mi rendesen virasztunk, hát most nézzük, imádkozzunk, nem tudom, jelen vagyunk, stb. Stb. Hogy az angyal minden bajtól megóv, hanem az, hogy nem vagyunk egyedül a bajban. Ez nekem annyira tetszett, mert Dániel proféta könyvvel foglalkozunk, mindenki arról beszél, amivel éppen foglalkozik, ezt tudjátok, és most én most Dániel profitával, és ott a Dániel könyvének a 14. fejezetében nagyon tetszik, amikor Dánielt másodszorra is az oroszlánok vermébe dobják. És az úrangyala Habakuk profétát a hajánál fogva viszi egy tál étellel, hogy táplálja Dániel. Tehát ez egy olyan kedves ószövetségi kép, nem? Hajánál fogva viszi az angyal. Képzeld el! A Habakuk az, hagyja nekem békén, nem is ismerem ezt a Dánielt, nem is ismerek senkit, barlangokat, hagyjál végig. És megfogja az úrangyala, és oda viszi. Na most képzeld el! De nagyon erős a kép, Dániel az oroszlánok barlangjában. Ő eléggé kemény fickó volt és fütyörészett, és nagyon jó kapcsolatban volt. Tehát ő magában tudta azért, hogy nem lehet baj, mert az Úr vele van. De az Úr nem úgy törődik Dániellel, hogy kiemeli onnan, és azt mondja, hogy na, elhajkurászom az oroszlánokat, hanem táplálja, erősíti. És azt mondják az okosok, hogy ez már az eukarisztiának az előképe, ahogyan én ezt nem tudom elfelejteni, hogy a hajánál fogva oda hurcolja. Szóval az angyalok módszerei elég érdekesek. Nem tudunk ebbe belekötni, de hogy mellettünk vannak, ott vannak, táplálnak, segítenek, erről szól az ő küldetésük. Lehet, hogy eljutok egy olyan pontra, ahol már nem látom, hogy merre kell mennem. Voltatok ilyen helyzetben? Nem. De. És akkor a Jóisten küldött valakit, vagy egy sugallatot. Lehet, hogy belsőleg, hát szellemi lények, lehet, hogy nem most, hogy kintről, vagy bentről, vagy ki, vagy hogyan. Ez lehet, hogy egy belső indítatásban sikerült ez. Egy figyelmeztetés, egy találkozás, egy mondat, hogy a lelkiismeretedet megszólította. sokféle módon ne akarjuk mi leszűkíteni, értitek? Ez a fontos. Szerintem azt hagyja békén, most ez pont jön, ja Istenem. Angyalainak parancsol felület, hogy őrizzenek minden utanon. Az ördög, a gonosz is ki tudja ezt használni, nem? Miért imádkoztok, hogyha ilyen helyzetben vagytok még mindig? Hát azt olvassuk. Ezt mondja az ördög, vigyázzatok, ezt most nem én mondom, hanem csak idézem, az Úr Jézusnak mondja. Hát írva van, ugye? Angyalainak parancsol felőled, a kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed a lábad. Hányszor kísért meg ez a gondolat, nem? Hát de uram, hát de hát... Ne kísérsd uradat, Istenedet. És akkor megy tovább. Ez a párbeszéd, ez az egész megkísértés, tessék megkérdezni akkor Tündét, hogy ez hol található, mert ő... De halljuk, többször elolvassuk, persze természetesen ezzel kezdődik mindig az új esztendőben, amikor elkezdjük az Úr Jézusnak az életét, hát igen, akkor ezzel kezdődik a megkísértés. Érted? Hogy, hogy az ördög fel tudja ezeket használni, és azt mondja, hogy de hát akkor mi? És megkísért, persze, hogy megkísért. Mert néha nem látjuk, nem érezzük, hogy miért nem múlik el most egyből az a betegség, vagy miért nem úgy történik. Nem tudjuk. De nekünk bizalmat kell szavaznunk, hogy de a jó Isten ott van melletted, és hogyha te hiszel, akkor gyógyulsz, akkor alakulsz. És ez egyébként is mindenhol megjelenik különböző kultúrákban, hogy a valóság több annál, amit látunk. Nem minden angyalukról szóló nézet keresztény, van egy csomó érdekes furcsaság, amit szegényekre rámondanak, különböző, úgyhogy erre vigyázzatok, ilyen horoszkópszerű rendszerek, számok, nem tudom, ezeket nem szabad összekeverni a mi hitünkkel. A katolikus ember, a keresztény ember nem azért tiszteli az angyalokat, mert valami titkos tudást közvetítenének. Nem helyettesítik ők a Jóistent, hanem azért, mert a Jóistenhez vezetnek bennünket, és ez a kérdés. Számunkra mindig az Úr Jézus a központ, és az angyalok hozzátartoznak, az angyalok ott vannak a legnagyobb eseményeknél, ugye? Máriánál az örömhírt ők viszik, a születésnél, a Getsemáni kertben, a feltámadást ők hirdetik, és így tovább, nem kell mondanom, mert tudjuk. Tehát az üdvösség történetének a szolgái nem azt mondják, hogy engem nézzetek, hanem azt, hogy nézzétek a Jóisten szeretetét. Mi szeretjük, hogyha észrevesznek bennünket. Én is úgy élvezem, hogy nevettek a vicceimen. Hát milyen ego ez? Ahelyett, hogy azt szeretném, de tényleg azt szeretem egyébként, hogyha valami egy kicsit közelebb kerülünk a Jóisten, jó, még akár a viccek által is. Úgy jót tenni, hogy nem kell hozzá taps. Úgy segíteni, hogy nem kell érte elismerés. Úgy vezetni valakit Istenhez, hogy közben nem magunkhoz kössük. Ezek nagyon-nagyon-nagyon angyali dolgok. Voltunk egyszer egy lelki gyakorlaton, és akkor ott, ha valaki valami jót tett, akkor mindig odafordult egy papás, mondta, angyal vagy, te egy angyal vagy. Hogyha valami jót teszel, és ezt tényleg önzetlenül tudod tenni, akkor angyallá válsz igazából. És aztán mondom, majd oda át, ugye? Az lesz, ez a Szentmisében is az van, a Szentmise is egy kicsit a mennyországnak való részesedés, amikor azt mondja, hogy a szent bagyra készülünk elő ott a prefációban, és akkor azt mondjuk, hogy miként az angyalok és főangyalok a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük, vagy mondjuk szent vagy, szent vagy, szent vagy. Úgyhogy erre kell készülni, testvérek, erre a dicséretre, erre a dicsőítésre. Tessék beénekelni, a szívünket kell, nem a hangunkat, ezekkel a jó cselekedetekkel, ezekkel az angyali dolgokkal. Nem az a kérdés, hogy mit kapok ebből,

világa sokkal nagyobb, sokkal szebb, mint amit látunk. Nem tudjuk megmagyarázni, nem tudjuk megragadni, de a láthatatlan világ nem azért van, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse, hanem azért, hogy még mélyebben felismerjük, hogy Isten gondviselése körülvesz bennünket. Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utamon. És én kinek vagyok az őrangyala ezen a földön? Látják szüntelenül az égben mennyei atyám arcát. És hogyha ezt megtanuljuk, akkor egészen más szemmel nézünk egymásra. Kérjük tehát az angyalok segítségét, hogy ezeket a dolgokat, amit ebből így megértettünk, tényleg készpénzzé tudjuk változtatni, és ha nem is szolgáljuk ezeket, de legalább engedjük, hogy ők legyenek, akik vezetnek bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takó István plébános elmélkedését hallották, amely az első pénteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai.

Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára emlékezett a Katolikus Egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szentatya üzenetét, amelynek címe Akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító és őket féltő magatartása adta Leó pápa idei üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szentatya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel, most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ehhez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják.
Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt, mert kiskorúak, másrészt, mert idegenek, és harmadszor, mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében: idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk.
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szentatya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez termékeny talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beéleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján, 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története. A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén.
1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai naprakész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű, vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóborok szétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, illanodnak.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vilkarmadja, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk üresökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony.

lányt. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt választottad ki.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől.

0: engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió,

0: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak, hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Ez nekem azt jelenti, hogy oda kell figyelni, hogy mit ad nekünk Isten, mit ad elénk, és abból táplálkozom, abból próbálok táplálkozni, aminek olyan jelei vannak, ami előre viszi az életemet. Talán a legérdekesebb pont itt a nem sikerült kapcsolatom van, amit 10 évig húztam, halasztottam. Amikor megtértem, akkor ismerkedtem meg a párommal, és vele együtt bérmálkoztam. Utána meg is kértem a kezét. Volt egy eljegyzés, ami végülis nem sikerült. Már kezdtünk volna készülni az esküvőre, és valahogy azt vettem észre, hogy nem készen annyira várja a párom. Megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy ő ezt nem tudja most. Ő nem tud valahogy ezt kapcsolódni ez az esküvőhöz és a folyamathoz. De azért mi 10 évig együtt voltunk, ez egy hosszú időszak volt, és valahogy nem haladt előre semmi. 10 év után döntöttem úgy, hogy ezt így nem tudom már folytatni. Pedig a szeretet meg volt köztünk, én azt mondom, de valami a házasságban van blokk volt, hogyha összekapcsoljuk az életünket, de észre kellett volna talán elővenni, hogy Isten nem ezt akarja, más utat tervez vele. Nem fogok tudni olyan csinálni, amit ő nem akar, vagy nem arra teremtett engem, és ez így megvilágosított engem nagyon, nagyon jól. Csak Istenben lehet teljességet elérni, és csak akkor tudom jól csinálni dolgomat, hogyha Isten velem együtt akarja azt.
1: Somos Zoltán informatikus gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is a Mária Rádiót.

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Azért van síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább. Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég, siess, keresd, ki van jelölve a helyed, s csak ott leszel az, aminek Isten rendelt. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, amely kárba veszett, s mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, miben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból a mikrofonoknál.
1: Bözödi Adrien
2: és Gergely Boróka.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. Mai témának egy nagyon érdekeset választottunk a Katolikus Egyházi Ifjúsági Katekizmusa mentén haladva. Mai kérdésünk az, hogy hogyan kell bánnunk az állatokkal. És mielőtt megpróbálnánk megválaszolni, nézzük meg, hogy mit ír róla a katekizmus. Az állatok hozzánk hasonlóan teremtmények, szeretnünk kell őket, és örülnünk kell nekik, ahogyan Isten is örül létüknek. Az állatok is Isten érző teremtményei. Bűn állatokat kínozni, szenvedni, hagyni és szükségtelenül megölni. Az embernek azonban az állatok szeretetét nem szabad az ember szeretet fölé helyeznie. Na akkor kezdjük talán azzal, hogy mi a ti kedvenc állatotok. Az egészen nem úgy álltok a kutyát. Valami mást.
2: Hát nekem a delfin jutott eszembe. Carlo Acutisnak olvastam a könyvét, amit az édesanyja írt, és ő neki is a delfin volt, és van itt egy hosszabb leírás, hogy miért. Igazából, hogyha magamra gondolok, akkor a reménységet és a szeretetet szimbolizálja nekem. Nagyon szeretem a, hát nem tudom, hogy az állatoknak van-e ilyesmije, de hogy a habitusukat, hogy, hogy együtt járnak és vidámnak tűnnek számomra, úgyhogy nekem a delfin.
1: Nekem a bárány, szerintem. Nagyon szeretem, mert képzeljétek el, hogy most rendeltem olyan matricákat a naplomba. Nagyon szeretem szóval mikor írok, akkor mindig kiválasztok a matricáim közül egyet, csak akkor azt oda beragasztom. Most rendeltem ilyen Jézus Krisztusos matricákat, meg ilyen istenes matricákat, meg ilyen szűzmáriás matricákat, meg ilyeneket. És nagyon-nagyon sok helyen van, hogy megjelenik a bárány is benne. És a bárányokat amúgy is úgy, mint ilyen játékosak, mint ilyen kedvesek, ábrázolják mindig, vagy hogy többször is megjelenik szimbólumként ez a játékosság, guk, ezért szeretem nagyon. Meg hát ugye Szentmisében is mondjuk, hogy Isten báránya.
0: Igen, a bárányokról most az jutott eszembe, hogy mostanában hát ilyen lazításként a Kisherceget vettem elő, és elkezdtem újra olvasni. És ugye ott az első oldalakon ugye az van, hogy milyen sok időbe telt lerajzolni a báránykát neki. És olyan vagány volt ez a folyamat, hogy hogyan indult, és végül lett belőle egy bárány. Most az jutott eszembe, hogy ez is szimbolikusan mennyi mindent jelent ugye az embernek az életében is. Amúgy én ilyen pingvin párti vagyok, de nem tudom miért. Csak úgy gyerekkoromtól fogva a két állat, ami nagyon érdekelt, vagy nagyon cukinak találtam, az a pingvin volt, meg a majom. Hát igen. Kicsit magamra ismerek bennük. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel az állatkínzás részével, vagy hogy látjátok ezt a mindennapokban. Itt Kolozsváron mindenféle verzióját meg lehet élni, azt is, amikor az állatokat sétáltatják, úgyhogy be van nyakig öltöztetve. Azt is lehet látni, ahogy bele vannak rakva babakocsiba is, úgy taszigálják az állatot. Azt is lehet látni, hogy belerúgnak egy galambba, vagy lehet akármit mondani, mert ilyeneket szoktam nézni, vagy látni legalábbis így az utcán, de hogy valahogy úgy érzem, hogy így egyre drasztikusabb verziókat találnak ki az emberek arra vonatkozólag, hogy valahogy így az állatot háttérbe helyezzék, vagy pont az ellentétjeként előtérbe, és egy olyan habitust adni neki, ahogy mondtad, Boró, ami akár felér egy embernek a képével. Mit gondoltok erről, vagy ti ezt hogy élitek meg, vagy hogy látjátok?
1: Én azt látom, hogy én inkább azzal ahhoz a részéhez akarok hozzászólni, hogy nagyobb jelentőséget adunk sokszor nekik. Ez így furcsán hangzik, de mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Például arra, hogy tudjuk, hogy mennyire elszaporodtak a medvék itthon. Mégis egy védett állat, ami rendjén van. Az nincs rendjén, hogy szerintem, de nem vagyok szakértő, szóval ez egy vélemény, hogy mégsem lehet akármilyen körülmények, tehát hogy súlyos baleset kell történjen ahhoz, hogy, hogy azt mondják, hogy na jó, akkor engedélyt adunk a kilövésére. Miért kell megtörténjen a probléma? Miért nem lehet amikor már feltételezhető, hogy például az, hogy bejön egy falunak a, nem tudom, bármelyik utcára, feltételezhető, hogy történni fog valami, miért nem lehet akkor lépni? Uh-huh. Vagy értitek, tehát amikor ott van az erdőben, és egymagában megvan, jó, legyen meg, akkor értem, hogy védett. De hogy amikor már van rá esély, hogy történjen valami, valami probléma, vagy valami baleset, akkor már lépni kéne szerintem. Ilyen szempontból nem teljesen értem, és értek egyet mindig ezzel az állatvédelem dologgal, de ez is olyan kényes, mert, mert azokat az embereket is megértem, akik ezzel vitatkoznak. És nem vagyok annyira szakértő, hogy azt tudjam mondani, hogy már pedig nincs igazatok, úgyhogy igen, ez az egyik. Másik pedig ez, amit mondasz, hogy így lehet látni az utcán is például, hogy belerúgnak egy galamba, vagy belerúgnak egy kutyába, vagy nem tudom, mostanság csinálgatta egy férfit az utcán, hogy a kezébe vett egy nyulat? Igen, és akkor jár körbe az utcán, és viszi oda az emberekhez, hogy simogassák meg, és hogyha megsimogatják a nyulat, akkor kér pénzt. És addig nem engedi el az embert, ameddig nem adott. Na és akkor ez ilyenkor mindig azon gondolkozok el, hogy mert ők a védtelenek, akik nem tudják azt mondani, hogy én ezt nem szeretném, és az ember rajtuk, például azzal, hogy belerugunk rajtuk, a legkönnyebb a haragot kiengedni, mert nem tudják azt mondani, hogy áó, ez nekem fáj, vagy légy szíves, ezt ne tedd. Vagy a másik az, hogy például ez a férfi is kihasznál mindent arra, hogy, hogy pénzt szerezzen, és kit a legkönnyebb kihasználni, hát a védtelent.
2: Igazság szerint nekem a madarak jutottak eszembe, így a szesszió alatt úgy tanultam, hogy elhúztam a függönyöket, és néztem a várost, meg hát persze az eget, mert a mennyei atyát is hozzá kapcsolom, és akkor így megfigyeltem a madarakat, hogy mindig szürkék, fehér, néha a galambok között, meg feketék, és akkor így igazából elszomorodtam, hogy valójában ők voltak így hamarabb, vagy így a természet, mint mező, vagy erdő, ahol éltek, és akkor jöttünk mi emberek, blokklakásokat építettünk, és így átformálódott az élővilág körülöttünk, és hogy ez mennyire brutális, és így ezeken elmélkedtem, valamint így hát a kutyákat azért én is észreveszem az utcákon, és volt is egy olyan élményem, hogy egy hajléktalan feküdt a földön, és hogy hát szemmel láthatóan nem volt a helyzet magaslatán, és akkor mellette elment egy nő, akinek párhuzamosra volt vágva a kutyájának a füle, vagy a fülén a szőr, és masnik voltak rajta, és akkor ezen is így elgondolkoztam, hogy hú, komoly világ ez a Kolozsvár.
0: Úgy képzelek el most, mint Szent Ferencet a madarakkal. Valahogy az jutott eszembe így képileg. De hogy tényleg így ez a teremtett világ, meg az, hogy ugye az állatok is a jó Istennek a teremtményei, meg az életünk részeim, de hogy mégis mennyire nem tudjuk ezt tisztelni. Szerintetek mi számít állatkínzásnak valójában? Így a fizikai bántáson kívül, mert azt nyilván tudjuk, de hogy azon kívül mi az állatkínzás? Ez is állatkínzásnak vehető akár, hogy felmasnizzuk a füleiket, meg nem tudom mi.
2: Hát szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert én egy állatot, vagy legalábbis, hogyha egy kutyára gondolok most konkrétan, akkor látok boldognak, hogyha az a természet rendje szerint ott van, ahol, ahol szeret lenni, tehát mezőn, futkorászik, és a többi. Ez, hogy masnikat aggatunk rá, a kutya számára nem jelent semmit a masni. Csak az ember számára, és szerintem ez önzőség az emberektől.
1: Egyet értek. Mind gondolkoztam, és pont azt akartam mondani, hogy mikor az elején mondtad ezt az állatkínzást, hogy jó, de hogy honnan számít állatkínzásnak, vagy honnan értünk már, de szerintem Például ez az, amit mondtam, ez a nyulas történet. Ez is annak számít, kihasználom valamiért, ami a saját hasznomra. És ez is olyan érdekes, mert itt a példa, hogy a disznóvágás a saját pont hasznunkra történik, akkor az annak számít, vagy nem?
0: Csak a tyúkvágás le a nyakát.
1: Igen, igen.
0: Például
1: igen,
0: én emlékszem, igen. Gyerekkoromban mindig levágtam a nyakát, de szegény még ilyet futott nyak nélkül, és akkor igen, így, igen. így bennem ezek a képek maradtak, hogy de fú, de miért?
1: Uh-huh. De közben ott van az is, hogy az a felfogás is ezzel kapcsolatban jó, de hogy például ezek az állatok, ezek a haszon állatok valahol erre is vannak, hogy eledelt biztosítsanak. Milyen szépen fogalmaztam. és nem tudom, hogy például nekem is lehet a kérdésem most?
0: Persze.
1: Az, hogy például ilyenkor az, hogy a nyulat ti például olyannak számítjátok, mint ami megenni is van? Vagy értitek, a nyúlhúst is esznek az emberek? Vagy esznek például, nem tudom még milyen furcsa állatokat esznek bizonyos kultúrákban, és hogy így megvannak a standardok, hogy eszünk csirkét, eszünk disznót, eszünk marhát, eszünk mit tudom én, mit eszünk, de hogy van olyan kategória, ami szerintetek nem ennivaló állat, de mégis eszik.
0: Na jó, hát aztán most már kérdezz jobbat. És könnyebbet. Nem tudom, mondjuk én nyúlhúst, az igazság, hogy soha életemben nem ettem. De tényleg ez a valóság, nem is kívánom. Nem is tudok úgy nézni rá a nyúlra, hogy most én azt meg tudnám menni. Látom például a nyúl egy ilyen. Most a tyúka kapcsolatban fel sem merül ez benne, mert imádom a csirkehúst. Disznóhúst nem igazán eszek, de a csirkét azt imádom. Hogy ez is tényleg, ez igen, de hogy mi, nyilván a disznónak is a sok mindenét nagyon szeretem, tehát. De nem tudom, ezekre meg valahogy úgy nézek, hogy így nőttem fel gyerekként, hogy azt láttam, hogy ezek tényleg azért vannak, hogy minket igen, tápláljanak. Igen. De szerintem az sem mindegy, hogy mondjuk most csúnya leszek, hogy végzünk ki egy állatot. Vagy hogy tényleg mennyit kínoztatjuk akár addig, amíg meghal, vagy bármi más. Hogy szerintem itt is van egy kicsi bibi ebben.
2: Nekem most a reményfarm, azt hiszem ez jutott eszembe, hogy ott például kifejezetten az ilyen nem tudom, zöldebb gazdaságokban.
1: Bocsi, ez micsoda?
2: Hát egy farm konkrétan, ahol termesztenek állatokat, és hogy ők például azt hirdetik, hogy megvan szabályozva etikailag, hogy lehet megölni egy állatot, és hogy nem mindegy, és például ugye a gyártásban, amikor ilyen nagy üzemekbe szállítják a húsokat, akkor hogy az nem etikus, ahogy az állatok vannak. Ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban.
0: Ma is tanultam valamit, már nem hallottam még. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen új dolog. Ugye a katekizmusban is olvastuk azt, hogy valójában nem mindegy az, hogy most az állatot fölébb helyezzük-e az embernek, hogy erről akármit gondoltok nekem, mert nagyon megrázó élményem volt Németországban néhány évvel ezelőtt. Egy nyáron kint voltunk piknikezni, és jött egy idős házaspár, egy ilyen iker babakocsiba volt két kutya. Az egyik férfinek volt öltöztetve, a másik nőnek, na mindegy, ki voltak cicomázva, stb. És leültünk, mi ott piknikeztünk, egyszer azon veszem észre magam, vagy azt látom, hogy az idős házaspár leül a pokrócra, kirakja a két kutyának külön a tányért, az evőeszközt, a kaját, a nem tudom mit, és valójában úgy kezelték őket, mintha a saját gyerekük, unokájuk, bárkijük lenne. Tehát, hogy szerintem, ha valami már nincs rendben, akkor ez itt nagyon nincs. Vagy tényleg ott vannak azok a példák is, amikor valaki sokkal többet törődik magával, az állattal, mint az embertársával. Na, ezek megint olyan etikai kérdések szerintem, amit érdemes egy kicsit átbeszélnünk, hogy ti ezt hogyan gondoljátok, vagy mit tudtok erről?
2: Hát nekem egy a mai napon történt esemény jutott erről kapcsolatban eszembe. Reggel volt, elmesélem nektek, lehet, és nyitottak vagytok rá, reggel volt, felkeltem 6-kor, ezt egy zárójelben megjegyzem, egy háztörténet. Na igen, és gondoltam, hogy reggelizek, és akkor kimentem, a konyhába is találkoztam 3 darab csótánnyal.
0: Jó.
2: És akkor én néztem, hogy én nagyon szeretlek titeket, de bárcsak ne lennétek itt. És én rájöttem, hogy én nem tudom, hogy hogy kell, hogy ilyenkor mit kell tenni, mert szeretném, hogy ne legyenek itt, de még sosem öltem meg csótányt, és hogy nem is nagyon volt kedvem hozzá. Na, és akkor hát fogtam a rovarirtót, és lefújtam őket, de hát még most is látom magam előtt azt a szenvedést, amit átélt az a kis bogár, bár tudom, hogy kinézetre egyáltalán nem szép, tehát számomra sem, de hogy nagyon-nagyon-nagyon így rosszul éreztem utána magam, is megfájdult a szívem, de hogy elolvasnába a mai témát, eszembe jutott, hogy igazából ezt azért tettem, hogy majd a lakótársam, amikor fel kell, akkor ne ez legyen az első. Uh-huh. És akkor, hogy itt előtérbe helyeztem azt, hogy itt, mint ember, én itt szeretnék enni nyugodtan, és szeretném, hogyha a lakótársam is békességbe kelne fel. Úgyhogy talán, nem tudom, hogy így gondoljátok-e, de talán tere volt ennek a...
1: Uh-huh. Hát ez nem is kérdés.
0: Persze.
1: Hát azért a csótány az nem csak annyit csinál, hogy zavar, vagy így milyen kár, hogy itt van, hanem hogy azért tud kárt okozni, nem is keveset. Úgyhogy itt abszolút helye van szerintem itt annak, hogy meglátunk egy csótány, csak akkor leütjük. De képzeljétek el, hogy nekem a biológia tanárom otthon nagyon-nagyon védte a pókokat, és ez is olyan érdekes, mert teljesen jogosan, mert azok a pókok, amik körülöttünk vannak, nagyon nagy része ártalmatlan. Uh-huh. Mégis ugye a pókokról van egy ilyen uh-huh. általános képünk, hogy hát az bánt, vagy nem tudom. És mindig haragudtunk rá, hogy de miért kell ennyire védeni, vagy miért? Most miért nem lehet csak is simán leütni, vagy most? De hogy nem is tudom, nem hiszem, hogy előrébb helyezte volna az embereknél, hanem teljesen értelmetlen lett volna őket bántani. És ez talán ez a biológia tanárom mutatta meg, hogy értelmetlenül nem bántunk állatot.
0: Szerintetek elfogadható-e állatkísérleteket végezni gyógyítás érdekében? Nehéz kérdés, tudom. Nagyon. Csak most így tényleg ezen gondolkodtam, mert rengeteg állatkísérletet végeznek manapság is annak érdekében, hogy embereket gyógyítsanak, és nagyon sok esetben beválik. De hogy tudjuk, hogy az állatkísérletek is mivel járnak valójában, tehát... Na most vizsgáztok, vigyázzatok. Az etika tanárotoknak majd beárulok.
1: Én azt mondom, hogy szerintem igen. Uh-huh. Jaj, most vezekelek sajnos. Azért, mert szerintem azért oké is, vagy azért van rendben, mert ha egy fikarcnyi esély is van rá, hogy ezzel akárkit is meg lehessen menteni, akkor megéri az áldozat. Jaj, most ezt valaki olyan hallgatja, aki nagyon ért ehhez, és azt tudja mondani, nincs igazam, akkor sajnálom.
2: Hát én egyet tudok veled érteni, mert hogyha valakinek az életét ezáltal megmentik, akkor valóban ez az ember miatt volt, és hát hogyha keresztény szempontból nézzük, akkor a hierarchia csúcsán vagyunk. De hogy emellett az is eszembe jutott, hogyha az állat azért született, hogy majd kísérleteket végezzenek rajta, tehát amúgy nem jött volna létre, hanem az emberek elősegítették azt, hogy megszülessen, akkor végül is hát nagyon erősen ember által befolyásolt ez az állatnak, ennek az állatnak az élete, viszont akkor szerintem ennek tere van.
1: Te mit gondolsz?
0: Én is osztom a véleményeteket, úgyhogy már hárman vagyunk. Ja, azt jelenti, hogy valami csak jó fele mozog. Én emlékszem, amikor még egyetemista voltam, és pszichon tanultuk ezeket az állatkísérletes dolgokat, hogy miből mi alakul ki, és majomkísérlet, és ilyen-olyan kísérlet. Uh-huh. Így elgondoltam, hogy úristen, ez a valóságban hogy következhet be, vagy hogy ez hogyan működik. És aztán ugye elkezdtem olvasni egy csomó tanulmányt innen, onnan, meg mindenfele, minden irányba, és hogy látom, hogy idegsebészet terén, de egy csomó minden más területen voltak éppen legtöbb esetben ezek segítenek kitalálni egy olyan módszert, vagy egy olyan gyógymódot, ami által rengeteg ember megmenekül, és tényleg, tehát, hogy
1: hát igen, meg zárójelben mondom, hogy jogilag egyébként nagyon hosszú utat kellett bejárni addig, amíg eljutottunk odáig, hogy ne embereken kísérletezzenek, hanem köszönöm szépen, akkor inkább az állatok. Szóval ilyen szempontból is, hogyha ezt a kettőt veszük, akkor igen, inkább az állatok. Mert valami csak muszáj legyen, vagy?
0: Igen, szerintem, hogyha most így emberileg nézzük, akkor valójában egyik se jó. Mert, na, nem. Tehát, hogy mindegyik valaminek a kárára megy, de hogy mégis valahol meg igen. Biztos, hogy más, mint hogyha embereken kezdenének el kísérletezni, mert arra is volt példa, meg van rengeteg, de hogy azt szerintem megint egy nehéz ügy. De amúgy ez az egész kérdés nehéz szerintem, mindenféle szempontból, akár honnan közelíted meg, mert mindegyik voltak éppen egy élet, akár ember szemszögéből, akár állat szemszögéből. Nézzük. Úgyhogy lehet, ezt így tovább kell gondolni. Na de lassan lejár az időnk, úgyhogy kerekítsük le ezt a mai beszélgetésünket. Egy rövid mondattal, vagy egy szóval, ami így végkövetkeztetésként elvisztek ebből a beszélgetésből.
1: Én tudom, igen. Azt, hogy szeretet. Szeressük az állatokat, és az embereket annyira, hogy fel tudjuk állítani a fontossági sorrendet, és a szeretet igényét ismerjük fel az emberekben és az állatokban is.
2: Hát ez a bölcs gondolat után én csak annyit mondanék, hogy viszlát csótány.
0: Jaj, de jó, ez nagyon jó zárás, én ezt nem is mondok semmit. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ma este is. Áldott szép estét is. Jó éjszakát kívánunk önöknek. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból.
2: Gergely Boróka,
1: Vezedi Adrien
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Szerafin, hitvalló. Szerafin szenti avatási bullájába 8. Kelemen pápa a következőket írta. Minden aranynál és ezüstnél, országnál és királyi széknél értékesebb az a bölcsesség, ami a múlandó dolgok megvetésére tanít. Közli ez magát a legkülönbözőbb tehetségűekkel, s gazdagon szórja mennyei kincseit mindenkire. Időnként mégis bőségesebben árad ki a tudatlanokra, hogy a világ tudományától felfuvalkodott bölcseket megszégyenítse. Szerafin egyszerű kapucinus fráter volt, egy leánytanácsára lett az. Bátyjával, aki kőműves volt, egy a szülőfalujával Montenegróval szomszédos városban egy építkezésen segítettek. A házigazda lánya az ebédidő alatt valami Jambor könyvből olvasott fel a ház népének. Akkor épp a végső idők dolgairól. Hallgatta a kis 13-14 éves kőművesinas a halálról, ítéletről szóló kemény igazságokat, és töprengeni kezdett. Mit tegyen tehát az ember, ha mindent olyan nagy szigorúsággal ítél meg majd az Úr? Legjobb lenne itt hagyni ezt a világot és remeteként élni valahol a pusztában. Azután ki is mondta ezeket a gondolatokat. Erre odaszólt neki a lány, hogy miért menne remetének, mikor itt vannak a kapucinusok. Az ő házukban is megszokott fordulni egy-egy kolduló barát, mindenki ismerte a nagy szegénységüket, alázatosságukat, istenes életüket. A munka befejeztével a kisinos meg a bátyja hazamentek Montenegróban, és Szerafin nem tudta kiverni a fejéből a kapucinusokat. Merje megkeresni őket? Veszik majd valami hasznát, hiszen olyan nehezen állt a kezében a munka, alig van látszatja. Meg is szitták érte. Eleget hallotta. No, a semmi házi, a mi haszna? Bánkódott ezen sokat, de nem tudott változtatni. Az iparkodás meg lett volna benne, de mintha minden visszájára fordult volna, amikor ő vette a kezébe. Végül is összeszedte minden bátorságát, és bezörgetett a kapucinusokhoz. Nem nagyon akartak vele szóba állni. Kivált, mikor meghallották, hogy özvegy édesanyja van otthon. Ki fog róla gondoskodni? Végre kivették belőle, hogy otthon van a bátyja, jó mestersége van, törődni fog a mamával. Akkor aztán nagy kérésre, sírásra fölvették. 16 éves volt ekkor, és korát messze meghaladó komolysággal fogott hozzá a szerzetességhez. Szinte féltékenyen vigyázott arra, hogy neki jusson a legócskább ruha, a leghitványabb étel. Abból is alig evett pár falatot. Sokszor vérese ostorozta magát. A testét tehát viszonylag hamar sikerült megfékeznie és fegyelemre szoktatnia. Nem azért vették föl a rendbe, hogy csak ostorozza magát és böjtöljön. A házat rendben kellett tartani, a kertben kapálni, ültetni, öntözni kellett, és a konyhában is akadt ennivaló. Mindez most is ugyanolyan nehezen ment, mint otthon. Nem azért, mintha kerülte volna a fáradozást, hanem ügyessége nem volt hozzá. Az előjáró annál inkább elővette, és egymás után szabta ki rá a penitenciákat. Mit tesz ilyenkor az ember? Legtöbbnyire azt, hogy elkezdni szidni magában az előjárót. Mit nem kívánna még az embertől? Aki csak ennek a világnak él, annak itt meg is áll a bölcsessége, és elmerül az önsajnálatban. Szerafint azonban a mennyei bölcsesség vezette. Ez vitte fájdalmával együtt a templomba az oltári szentség elé. Mást ott sem tudott tenni. Csak kért. Segítsen rajta az Úr. Mutassa meg szent akaratát. és imádsága közben világos lett számára, hogy neki ezt a keresztutat kell járnia, nagy türelemmel, jó lélekkel, vidám szívvel. Meg tudta tenni. Ezután, ha valami penitenciát kapott a Guardiántól újabb ügyetlenségeiért, leborult előtte, megcsókolta a lábát és hálálkodott. Így van rendjén. Áldjon meg az Isten irántam való nagy jóságodért. Egy darabig még ezt is rossz néven vették tőle. Azt hitték képmutató, csökönyös lélek, akit még a büntetés sem tör meg. 30 esztendőn keresztül úgy emlegették, mint aki a legutolsó, a leghasználhatatlanabb az egész közösségben. Ilyenkor kinevették alaposan. Aluszékonynak is tartották, pedig virrasztásban töltötte az éjszakát. Szerafin testvér mindezt mosolygós arccal viselte, és lassan megbékéltek vele, a környék népe pedig rajongásig szerette, mert az egyszerű, írástudatlan, rongyos barát rengeteget segített rajtuk, amikor a szent engedelmesség nevében koldulni járt köztük. Csodás gyógyulások történtek imádságára. Úgy olvasott az emberi szívekben, mint nyitott könyvben, és el tudta igazítani őket legválságosabb ügyeikben. Jól megöregedett. A szakálla is deresedett már, mire a társai is észrevették, hogy ez az alázatos, ügyetlen testvér hozza a legnagyobb becsületet a kolostorra. Meghódította őket is az az egyszerű, tiszta lélek, akinek az Úristen volt a legfontosabb az egész életében. Hogy ez mennyire így volt, mutatja az az eset, amikor valaki egy kis hazugsághoz akarta Szerafin segítségét kérni. Szívesen segített mindig, de most azt válaszolta. Te ezt kicsinyességnek tartod. Bizony, ha nekem az egész világot ideadnák egy kis hazugságért, akkor is undorral utasítanám vissza magamtól. Kicsinynek tartod, mikor ez a kicsinség az Istent sérti. Megszomorítja a szentjeiket. Gyöngíti a szeretetet. Idővel egyházi méltóságok és előkelő világi urak is megbíztak Istent kereső, egyszerű lelkének bölcsességében, s gyakran fordultak hozzá tanácsért. 64 éves korában halt meg, 1604. október 12-én.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha egy feladatra valóban Isten jelöl ki bennünket, akkor megadja hozzá a megfelelő képességeket is. Amikor azonban csak emberi elhatározásból teszünk valamit, gyakran nem kapunk hozzá segítséget fentről, mondta egy ismeretlen szerző.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat! Csíksomlyói Ferences ifjúsági műsorunkat hallják. Augusztusi adásunk a nyár kellős közepén készül, és Istennek hála, nagyon sok olyan ifjúsági programon vehettünk részt, ahol a ferences lelkiség még inkább elmélyülhetett bennünk, találkozhatunk más olyan fiatalokkal, sőt, találkozhatunk más olyan fiatalokkal, akik ugyanabban a lelkiségben, lelkületben élnek, mint mi, Szent Ferenc nyomdokaiban, illetve más ferences testvérekkel is, akikkel a nyári programok összehoznak bennünket, lehetőséget adnak arra, hogy találkozzunk. A téma, amit a mai estén szeretnénk kicsit körüljárni, az nem is annyira egy kimondott téma, hanem egy hálaadás. Hálaadás azokért a csoporttársainkért, akik idén érettségiztek, idén fejezték be a gimnáziumi éveket, és valamilyen szinten kirepülnek a csoportunk életéből, de tudjuk azt, hogy ez a fejlődés, ez a változás, ez nem egy kapcsolatnak a megszűnését jelenti, hanem a növekedésnek az útja, a növekedéshez hozzátartozik. A mai estén tehát őket hallgatjuk meg, miként tekintenek a mi csoportunkra, hogy milyen szolgálatot tett ez a közösség az ő életükben, milyen áldásokban részesítette őket a Jóisten rajtunk keresztül, a ferences lelkiségen keresztül. Valamint mi is megosztjuk azt, hogy mi van bennünk velük kapcsolatban. Mennyire hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ők vannak nekünk, hogy ismerhetjük őket, hogy együtt kéz a kézben járhatunk Szent Ferenc nyomdokain, Krisztus útján. Fogadják szeretettel ma esti beszélgetésünket, tanúságtételünket.
1: A Csíksomlyói Ferences ifjúsághoz 10. osztályban csatlakoztam, és most végzős diákként elmondhatom, hogy a gimnáziumi éveimnek meghatározó részét képezte az itt töltött idő. Szent Ferencet követve mi is gyakran útra keltünk, hogy megismerjük és megcsodáljuk a teremtett világot. Legutóbbi alkalommal többek között egy vízesést is meglátogattunk. Engem teljesen lenyűgözött a víznek az ereje, amit a kövek mégis képesek voltak megfogni és átalakítani, megszelídíteni, és egy mederbe terelni, ami aztán lefolyt a völgybe. Csodálatos volt nézni, ahogy ez a vadul zubogó patak aztán elcsendesedik és táplálja a körülötte levő növényeket. Valami ilyesmit éltem meg én is ebben a közösségben. Úgy érzem, hogy amikor ebbe a közösségbe érkeztem, akkor nagyon sok erő volt bennem, és még most is van, de hogy sikerült ez a közösség, ezt az erőt, ami akár rossz fele is vihetett volna, egy jó mederbe terelje, és segítettek az itt levő emberek, hogy minden tulajdonságomat és képességemet a körülöttem levőkben Istennek tudjam ajándékozni. Azt hiszem, hogy így én is táplálni tudtam a körülöttem levőket, nem akár csak a patak, amiről beszéltem. Továbbá ez a közösség nagyon segített engem abban, hogy személyesebb Isten kapcsolatom legyen, és hogy közelebb kerüljek a Jóistenhez. Ebben a közösségben még megismertem Szent Ferenc lelkiségét, maguk az emberek lelkessége és megjelenése, viselkedése által is, illetve olvasmányok által, és zarándoklatok által, amiket elmondhatok, hogy mind a részemmé váltak, és nem lennék az most, aki vagyok nélkülük. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy minden egyes személy, akit ebben a közösségben megismertem, hozzátett az életemhez, és megtanultam hálásnak lenni, megtanultam, hogy érdemes kilépni önmagunkból, és tenni másokért, mert akkor mi gazdagodunk igazán, és megtanultam, hogy minden percnek megvan a maga ideje, minden érzelemnek, az örömnek, a bánatnak egyaránt. A közösség tagjai továbbá segítettek engem nagyon sokszor, és bátorítottak a nehéz helyzetekben is, és nagyon hálás vagyok azért is számukra, amiért segítettek, hogy felfedezem, vagy akár kamatoztassam olyan képességeimet is, amelyekről nem is tudtam. Köszönöm nekik, mert ebben a közösségben sokszor ki kellett lépjek a komfortzónából, és így tanulásra is volt lehetőségem. Hálás vagyok a Jóistennek ezért a közösségért, és azt kívánom, hogy minden áldással halmozza el az ifjúsági csoport minden tagját. Most frissen leérettségizettként, egyetemre készülve, tudom, hogy már nem leszek sokáig a Ferences ifjúsági csoportunk mindennaposan jelenlevő tagja. De úgy gondolom, hogy ha más városba is kerülök, mindig ide is fogok tartozni. Itt a lelki családom. Az elmúlt 4 évem legfontosabb közössége, barátságai, emlékei, lelki élményei ide kötnek. Én 10. osztályosként kezdtem el járni a Ferences ifjúsági csoportba Somjóra, és bár kicsi koromtól jártam a kegytemplomba szentmisére, nem is tudtam, hogy létezik ilyen közösség. Attól fogva, hogy a csoport tagja lettem, már teljesen más lett ide érkezni Somjóra. Bármerre néztem a templomban, volt valaki barát, ismerős arc, aki által egyre inkább otthon éreztem magam. Az, hogy a Ferences család tagja lettem, úgy gondolom, hogy a hétköznapjaimra is hatással volt és van. Minden héten a szerda estét vártam a legjobban, mert tudtam, hogy itt egy kicsit megállhatok, elcsendesedhetek, együtt a többiekkel az oltárt körülvéve. Egymással megosztva mindennapi nehézségeinket, küzdelmeinket, örömeinket, töltekezhettünk, tanácsokat kaphatunk, és a hét második felére is erőt, hogy Jézussal együtt tudjunk kilépni újra a világba. A közösség segített abban, hogy hétről hétre megújuljak a Jóistennel való kapcsolatomban. Így már nem esett meg annyiszor, hogy ellankadtam az imában, a hit iránti hűségben, mert nem voltam egyedül. A többiekkel együtt kezdtem mindig újra. Az iskolai közösséggel való nehézségeimben is sokat segített, bátrabban ki tudtam tartani az értékrendemben, határozottabban mertem beszélni a hitemről, sokat meséltem az osztálytársaimnak a csoportunkról. Azt vettem észre, hogy ezelőtt én is, mint a többi diáktársam, sokat panaszkodtam, le voltam merülve, csak a hétvégét vártam minden nap. De a heti találkozóink valami másra tanítottak meg. Szent Ferenc életével és lelkiségével megismerkedve megtanultam mosolyogni, örülni, lelkesebbnek lenni, akkor is, ha sok nehézség vesz körül. Ez feltűnt egyes iskolatársaimnak. És egyszer csak azt is mondták néhányan, hogy ők is szeretnének egy ilyen közösséghez tartozni. Nagyon hálás vagyok, hogy így engem is felhasznált a Jóisten, hogy más fiatalokat is elvezessek az egyházhoz. Bár sokszor úgy látszott, hogy a tanulni valót hanyagoltam az ifi érdekében, végül is bebizonyosodott, hogy az itt szerzett lelki béke a tanulást is hatékonyabbá tette. Ha a Jóistenre hangulódva tudtam nekifogni a feladataimnak, akkor mindig jó tapasztalatokban lehetett részem. Szépen elrendeződött minden, ami miatt azelőtt aggódtam, vagy ami nagy kihívásnak látszott. Minden vizsgámkor tudtam, hogy a csoport mögöttem áll, és biztosan éreztem, hogy annyian imádkoznak értem, hogy semmi baj nem lehet. Az érettségi előtti hétvégén közösen szolgálatot vállalva vártuk a Szent Lelket a csíksomjói búcsún, az itt kapott áldással vágtam neki ennek az új és nehéz feladatnak. Hálás vagyok ezért a közösségért, hogyha az iskolában nem is, itt lehettek igaz barátaim, hogy általuk egy biztosabb irányba terelődhetett az életem. És itt szeretném megköszönni a nagyszüleimnek, nagymamáimnak, akik a Mária Rádiót hallgatva szintén sokat imádkoztak értem. Az imának mindig megvan a gyümölcse. Legyen hála érte az Úrnak és a szűzanyának, aki mindig édesanyánként kísér minket.
2: 12. osztály közepén csatlakoztam, és talán, sőt, ebben biztos vagyok, hogy ez volt a végzős évem egyik legjobb döntése. Nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon sokat fejlődtem, emberileg is. Tudom, hogy nem voltam úgy igazán hosszasan részese a csoportnak, de mégis azt a vágyamat, hogy valahogy csatlakozzak, vagy részese lehessek egy közösségnek, azt úgy teljes mértékben kielégítette. Tehát, hogy egész életemben arra vágytam, hogy egy közösség tagja lehessek, egy befogadó közösség szerves része, és meglepően hamar nagyon komfortosabb váltam én a tagokkal, és nagyon hálás voltam a tagoknak, hogy ők is ennyire hamar nyitottak felém. Nagyon jó volt tudni azt, hogy oda mehetek bárkihez, úgy beszélhetek vele, és rettenetesen feszengtem az elején, és szorongtam, hogy most olyan mit fognak rólam gondolni, vagy hogy most én új vagyok, vagy hogy én most hogy állok a dolgokkal, és nagyon jó volt azt látni, hogy nem érdeklik itt az embereket a külsőségek, hogy az, amit megszoktunk iskolában, hogy most hogy nézünk ki, vagy hogy hordom a hajam, vagy hogy most szoknyát hordok-e ruha helyett, az most hogy áll, vagy hogy nem áll. Itt tényleg az embereket őszintén az érdekelte, hogy vagyunk közösen, vagy hogy közösen valamit tanuljunk, vagy alkossunk, vagy hogy egy kicsit így belássunk a dolgok mögé egy új perspektívában. Nagyon sokat tanultam a csoporttagoktól, főként figyelmességet, alázatosságot, akár irgalmat, csendet, egyébként én szörnyen rühellem a csendet, és jó volt látni, hogy amúgy abból milyen nagyon sokat lehet tanulni. Az is hihetetlen csodás volt, hogy ráírhattam a csoporttagokra valami apró problémával akár, és ők szívesen fogadták, és segítettek, és őszintén segítettek, és őszintén én is megmertem mondani, hogy mivel küszködök akár. És nagyon azt gondoltam, hogy lehet, hogy el fognak ítélni, hogy még ilyen kis új hívő vagyok, vagy még nekem nagyon újak a dolgok, de egyáltalán nem. Sosem lehetnék hálásabb, hogy milyen sokat fejlődtem mellettük, így mindenki mellett, hogy egymástól tanultunk, hogy én is tudtam pár jó, kedves mosolyt nyújtani valakinek, vagy viszont. Úgy nagyon jó volt kiszakadni abból az iskolai közösségből, ahol folyamatosan jegy és teljesítmény orientált emberek vannak, hogy csak az számít, hogy milyen jegyünk van, vagy csak az számít, hogy milyen versenyeredményeink vannak. És így nagyon jó volt az, hogy végre valaki azt keresi benned, hogy mi érdekel, hogy mi az, ami igazán feldob téged, mi az, amit igazán szeretsz, hogy telt a délutánod, hogy telt a napod, mert ezt amúgy nem nagyon kérdezik meg iskolában. És főleg, hogy szerda este, tehát a hét közepe volt, a zsúfolt hét közepe volt, olyan volt, mint egy ilyen kis békesziget, hogy ahova elvonulhattunk a sok stressz és a sok tanulás mellett, hogy végre kicsit kiadjuk a gőzt, ami így a hét vége felett nagyon-nagyon feltöltött. Főleg már úgy hétfő kedd szerdán, ahogy kifárasztottak a tanárok. És 12-esként főleg úgy gondolom, hogy nagyon szükségem volt nekem egy ilyen lelki feltöltődésre, ami nagyon-nagyon dobott a 12. osztályom színvonalán, és csak is ajánlani tudnám az embereknek, az elkövetkezendő évek 12-eseinek, vagy végzőseinek, mert csodás tapasztalat, csodás élmény, és nagyon egy befogadó közösség, ahol nem azt kapjuk, amit a világ ad, hanem ami úgy a lelkünknek szükséges, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, főleg, hogy tényleg arra tukmálnak minket, hogy tanulj, tanulj, és akkor így elveszik minden mellett az, hogy nézzük meg, hogy milyen szép virágok vannak a réten, vagy hogy nézzünk fel az égre, és adjunk hálát, hogy igen, ma reggel is felkeltem, mert hogy amúgy ezt nagyon sokáig én úgy keltem fel, főleg 11. osztályban, hogy jaj, bár ne kelnék fel, mert nem akarok iskolába menni, tehát hogy inkább mennék nem tudom bárhova, csak iskolába nem. És ezzel így nagyon sokat segített, hogy igen, el kell menni iskolába, de az is egy jó dolog egyébként, nem konkrétan az iskola, de valamilyen, abban is van jó. Tehát, hogy nagyon sokat segített a perspektívámon, a látásmódomon ez, hogy egy ilyen közösségbe kerültem, ahol az emberek megpróbálják kihozni a legjobbat és a legpozitívabbat abból, amiük van, abból, amiből gazdálkodnak. És én ebben nagyon sokat tanultam, mert az osztályom, az iskolai közösségem egyáltalán nem feltétlenül ezt tükrözte, tehát maga az iskolának a szellemisége nem ezt tükrözi, hogy álljunk meg és nézzünk szét egy kicsit csendben, hanem rohanjunk is, és tömjük magunkba az információt. Úgyhogy jó volt kiszállni egy kicsit a hétköznapokból, és én ezt mindenki folytatni szeretném, tehát hogy a továbbtanulásom alatt is, amikor akár nem itt Csíkszeredában fogok éppen lakni, mindenképp szeretnék egy hasonló ifjúsági csoporthoz, ferencesekhez csatlakozni, mert azt érzem, hogy szükségem van egy ilyen támogató közösségre, ahol egészségesen meg tudom élni a lelki békémet, tehát vagyis hogy így a lelki egészségemmel tudok foglalkozni, tudok segíteni másoknak, tudok fejlődni, tudok tanulni, és esetleg másoknak, tehát ezt szeretném, hogy én is úgy tudjak segíteni másoknak, ahogy nekem is segítettek ebben a csoportban. Őszintén ez lenne a célom, mert tudom, hogy nagyon sok fiatal el van veszve, keresi önmagát, és egy hasonló csoport, egy hasonló közösség, egy hasonló mentalitás nagyon is tud segíteni abban, hogy az embernek a hétköznapjai sokkal, de sokkal fényesebbek, színesebbek és izgalmasabbak legyenek, és hogy egyre több szeretettel legyenek teli, ami tudom, hogy nem gyakori egy 21. századi fiatalnak az elméjében, a sok negativitás és a sok minden fölött, ami éri folyamatosan. Ezért tényleg én ezt bárkinek bármikor tudnám ajánlani, és saját magamnak is, úgymond, hogy igen, én ezt mindenképp szeretném folytatni.
3: Ha a csoportunk idei ballagóira szegezem tekintetem, egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert ősztől az egyetem megkezdésével el kell engednem őket a velük való gyakori találkozást. Már nem fogom látni hetente az arcukat, a mosolyukat, hisz egyetemisták lesznek. Ugyanakkor nevetek és örvendek, mert látom haladatukat az álmék felé és a nagy cél Isten felé. Mérhetetlenül nagy hála van bennünk, ha rájuk gondolok. Értük, hogy ajándékba kapta a közösségünk őket Istentől. Mindannyiuk egy-egy gyöngyszem volt, és marad a mi életünkben. Hála van bennem, nekik is. Ez alatt a hosszabb vagy rövidebb idő alatt nagyon sokat kaptam tőlük, általuk. És kapott a csoportunk is. Jelenlétünk áldás volt az én személyes életemben és az ifjúsági közösségünk életében. Hiszem azt, hogy ez nem szűnik meg azzal, hogy egyetemisták lesznek. Megváltozik, hisz fizikailag távol lesznek, de nem szűnik meg. Hadd adjak ennek most személyes hangot egy kedvelt szokásommal. Idézek egy zeneszámot. A Children of Distance Emlékezz rám című dalának van egy ilyen sora. Megtanultam szeretni, és te segítettél ebben. Igen, lányok, segítettetek, neveltetek, tanítottatok szeretni. Tettétek ezt szavaitokkal, jelenlétetekkel, azzal a rengeteg közös élménnyel, ami megszületett a csoportban veletek. Tettük ezt az elmúlt időszakban Szent Ferenc atyánk szavain, életpéldáján buzdulva, Csíksomlyói szűzanya lábainál a legfőbb célt, Istent keresve, felé haladva. Ő áldja meg egyetemi éveiteket, és tegye teljessé a jót, amit megkezded bennetek. Szavaimat hadd zárjam egy egyéni alkotással, amit nektek egyenként személyesen küldök. És bátorítom arra a kedves hallgatókat, hogy merjünk személyesen beszélni egymáshoz. Merjük személyesen megszólítani a hozzánk közel állókat, a mellettünk levő személyeket, ahogy Isten is személyesen szólít meg mindannyiunkat. Íme az alkotás. Mikor először jöttél a csoportba, ide, a Csíksomlyói Ferences ifjúságba, akkor még nem tudtuk, milyen lesz. Téged látni mégis mekkora öröm lesz. Te néked szóljon most a lantom, akkordok muzsikája neked daloljon. Dúdolják füledbe hálám szavait, virágok helyett díszelegjenek itt. Ámulva tekintek az elmúlt időkre, görget rá a Facebookot képről képre. Juhé, hányszor szólt a szívembe, oly nagyon várva, legyen szerda este. Köszönöm neked a néhány évet, ragyogó orcád boldoggá tett. Ám eljött a búcsú ideje, hisz vár téged az egyetem szépsége. Oly nagy ajándék voltál és maradsz, gazdagítva életem akárcsak a tavasz. Jó a jel, amit a szívemben hagysz. Jobbá válni látva a példádat, odaadóbban szeretni az Urat, boldogságot hozni az emberek szívébe, békét és derűt bennük teremtve. Ezt hagyott számomra örökbe. Megélni naponta, mi nagy Isten szeretete. Bár nehéz most elengedni téged, ezeket a szívembe vésted. Rád gondolva hordozom őket. Reményben élni az életet, életet, melyel Isten ajándékozott meg. Várom a napot, mikor újra látlak, áldássá válhatunk ismét egymásnak. Lenni a jel a világ számára, jóságát, szépségét átadva az Istennek, kitől ajándékba kaptalak, kinek igazán megköszönni téged sose tudlak.
0: Istennek legyen hála, hogy megoszthattuk azt, ami bennünk van. Megoszthattuk a kedves hallgatókkal azokat az ajándékokat, amiket a jó Istentől kaptunk. Kérjük szépen a kedves hallgatókat, hogy mindennapi imáikban emlékezzenek meg a fiatalokról, emlékezzenek meg rólunk is, amikor csak tehetik, hogy továbbra is a hitben, a reményben, a szeretetben növekedve járjunk az evangéliumi élet útján, Szent Ferenc atyánk segítségével. Hálát adunk még egyszer azokért a csoporttársainkért, akik idén érettségiztek, idén kezdik meg egyetemi éveiket, Isten áldását kívánjuk az ő életükre, munkájukra, hivatásukra, tanulmányaikra, és mindig hazavárjuk őket. A mi ifjúsági csoportunk egy olyan közösség lesz számukra továbbra is, ahol otthon lehetnek, ahol megpihenhetnek, ahol megoszthatják talentumaikat, ahol kamatoztathatják mindazt, amit Istentől kaptak. Jó Isten áldja meg őket, a Csíksomlyói segítő szűzanya oltalmazza, Szent Ferenc atyánk pedig segítsen nekik továbbra is a Krisztus követés útján. Köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, Isten áldjon benneteket, Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tehát a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: A

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogant